0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mindig nagyon örülök, amikor megtelik a stúdió. Emberek és jó emberekkel telik meg a stúdió. Két fantasztikus hölgy és egy fantasztikus úr látogatott most meg, és nagyon nemes az a téma, meg az az ügy, az a misszió, amivel kapcsolatban jöttek. Megyek akkor a hölgyeket, hadd köszöntsem. Először Szeremleiné Koncz Krisztina, mint producer, Szőke Tímea és Szepesi Ricsosz. Örülök nektek. Milyen jó a neved?
2: Örülünk.
1: Ricsosz. Ez a Ricsinek egy ilyen...
3: Egy ragadvány név még a gimnáziumból.
1: De egy becenév,
3: Én voltam a görög mitológiában a legjobb az osztályban, és ezért rám ragasztották, mert mindenkinek én csináltam meg.
1: És zenében nem vagy a legjobb?
3: Magamhoz képest igyekszem mindig az lenni, nem hiszek a versenyben.
1: Nem
3: az együttműködésben hiszek.
1: Na, ez milyen szép mondat, és ezt el is viszem magammal. Kedves hallgatóink, pillanatképek a magyar nemzet sok ezer éves történelméből. Genezis, magyar misztériumok, mondtam, ez egy ügy valahol, de majd a producer megmondja. Augusztus 19-e a Turulházban Budapesten, ezeket mind-mind majd mondjátok el a pontos címeket, mert minden nagyon fontos, de hát főleg a küldetésre vagyok kíváncsi.
2: Olyan közös titkos pillanat volt, hogy összenéztünk, összeállt a csapat, volt egy magyar bál, ahol többen a Genezis csapatából részt vettek a bál szervezésében, felléptek, és arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne, ha tényleg magyar szívvel, magyar lélekkel ezzel az egész mögöttünk álló több ezer éves mítosz, legenda és tényleg többszöri halál után újra ébredésből mindig magunkra találunk, és hogy ezt ennek a legjobb eszköze a múzsák, ők tudják azt megteremteni, azt a közeget, azt a szférát, amiben ez meg tud történni. És akkor így többünknek jutott eszébe, hogy jaj, hát a dalok, és hogy megvan mindenki.
1: Hát milyen erejük van ezeknek a daloknak, ugye?
2: Igen, és mindenkinek megvolt már, Ricsoszéknak is, 25 éve most tudtam meg, hogy az, amivel szerepelnek ebben a darabban.
1: Komolyan?
3: Az egyik dal a Virágok, Virágok című dal, azt én 2001-ben már megírtam.
1: Aha. De gyakran történik ilyen, hogy előveszel a régmúltból?
3: Igen.
1: Elkészített alkotásokat? És igen, ugyanúgy megállják a helyüket?
3: Ugyanúgy megállják a helyüket. Alkotások tekintetében vannak olyan dalok, amiket hoztak a szerzők, különböző rockoperákból, musicalekből. Itt az egyfőre első rockopera szerzők száma az elég magas a csapaton belül, magamat is beleszámolva. Vannak olyan dalok, amiket külön erre az alkalomra írtak, mint például Hefner Attila, aki Attila királyról és második Rákóczi Ferencről is írt dalokat erre az alkalomra, és vannak úgynevezett leasingelt dalok, amit például mi Timcsivel éneklünk ilyet kettőt. Az egyiket a Druida zenekarral játsszuk, ez a Pozsonyi csata című dal, ami a 907-es Pozsonyi csatát meséli el. Ennek Flisár Mária barátunk írta a szövegét, és van egy másik dal, a Koronánk fénye, amit meg egy szolnoki zenekarral játszunk, az Igaz fénnyel, ahol én billentyűzöm, ez pedig Lovag Marinka Mihály Karahun szerzeménye.
1: És hát milyen színes egyébként.
2: És hát van egy üdvöskénk, Fehér Boglárka, ő is direkt erre az alkalomra illetődött meg a próbák alatt, tehát még nem is úgy, hogy hallott erről, hanem amikor elkezdtünk próbálni, és ő is bejött, mint legfiatalabb, aki egyébként a keleti országrészben, vagy bocsánat, a világrészben tanul a kazakoknál, és nagyon sok mindent hoz onnan is. Ő a nándorfehérvári diadal, hiszen arra ezt viszont elárulom, hogy az én titkos múzsám, úgymond a Magyarok Világszövetségének az elnöke, ugye Patrubány Miklós, aki önmagában is, ha nem ennek a háznak lenne
1: az első embere,
2: az első embere, akkor is ő, mint egy érdekes, nagyon úgymond a magyar történelemben misztikus alak lehetne, hiszen Erdély és magyarországi tevékenységéből, meg úgy egyáltalán fakadóan ez a Hunor-Magori testvéri viszonyt emlékezteti nekem, ami végigvonul egyébként a darabon, és ezt Kovács Nóri már meg is írta.
3: De ezt egy folkoperában.
2: Igen.
1: Na, most elvettem ugyan a mikrofont Ricsoszt tőle, de odaadtam Téminek, már csak azért is, hogy egyrészt ő elmondja, hogy hol van pontosan a helyszín, a Turulház hol található Budapesten, hát a hallgatóknak segíteni kell ebben.
4: Igen, a Turulház az egy nagyon frekventált helyen található, az Asztóriánál található, Szemmelweis utca 1-3 a címmel.
1: Szuper, könnyen megközelíthető.
4: Igen.
1: Úgyhogy augusztus 19-e szerda, és még azt is látom, hogy az ős bemutató az megvolt, ugye, július 21-én?
2: Igen, tehát két teltházas bemutató volt.
1: Szuper. Milyen a lelki állapot most?
4: Nagyon jó, emelkedett. Én nagyon lelkes vagyok.
1: Még jobban készültök. Ezt akartam kérdezni tőled, Timi, hogy az alkotói folyamatról mesélj, kérlek. Milyenek? A próbák, milyenek egyáltalán a most a napjaitok?
4: Hát nekem csodálatos. Tehát én még ilyen produkcióban nem vettem részt.
1: Nagyszabásúban, meg mély
4: produkcióban. Igen, nagyon jól összeállt a csapat. Nekem külön öröm, hogy az egyik példaképem a Kovács Nóri szerepel benne, akivel állhatok egy színpadon, és szerintem ez egyre jobb lesz. Tehát folyamatosan csiszolódunk össze.
1: De jó, a producer asszony is itt van, ő keménykezű? A próbák
4: nem.
1: Során?
4: Nem? Nem, egyáltalán nem. Nagyon
2: próbálok
4: kedves.
2: Próbálok tündérkedni.
4: Igen, mindenkit megölelget.
3: Nem kell, hogy az legyen, mert mindenki beleteszi a magáét. Nyilván vannak súrlódások, vannak nézetkülönbségek, hogy ezt így kéne, nem, mert szerintem azt úgy kéne.
1: Hát, mint, de mindent,
3: mint alkotó emberek, igen, de mindent meg tudunk beszélni. Ami nagyon érdekes ebben a darabban, ezt 15 ember rakta össze, 7 énekmondó, ami 4 táncos, egy koreográfus, egy hangosító, egy fényes, tehát egy világosító, Krista.
2: Szóval tényleg azt is felejtettük, hogy a koreográfus az Experience-nek a volt egyik főember, és hát a fő koreográfus a Barna István, és neki a táncosai gyönyörű lírai, és nagyon-nagyon a...
1: Ez egy nagy szabású produkció.
2: Igen.
3: Tulajdonképpen.
2: Ja, és az Attila. Az menet közben alakult ki, hogy a háttér az pedig egy festő hölgynek a nevét.
3: Dávid Júlia,
2: igen, aki az álomvilág, tündérvilágból hozza azokat a tündérilonás, tényleg ős magyar jelképeket, és onnan is indítunk. Azért is lett genezis, mert hogy a teremtés pillanata előtti pillanattól indítunk, tehát a létezésből. És ami egyébként...
1: Tehát izgalmas téma.
2: Nem is lehet, tehát annyira, hogy aztán a nemzet és a népek, hogy kavalkádjából, hogy bukik föl, újra teremtődik a magyar, ezt úgy végigvisszük a mai napig.
1: Felsoroljam, hogy kik a szereplők? egyszerű, mert ide van írva most nekem. Kovács Nóri, Vörös Marti Imre, Hefner, Attila, Fehér Boglárka, Szepesi, Ricsó, Szőke Tíma és Király Tibor énekesek, valamint Barna István koreográfus és tánckara. Mindenki benne volt?
3: Én szeretném kiemelni a műszaki osztályt. Miksrédai Csaba barátomat, akivel egyébként 35 éve legjobb barátok, szinte már testvérek vagyunk, és nagyon sokat dolgozunk együtt különböző zenekarokban. Ő az a hangmérnök, akinél a saját anyagaimat szoktam rögzíteni. Uh-huh. Még rockoperát is írtunk együtt, Magyarok fénye címmel, amiből egyébként még részlet is van ebben a genezis történetben. Uh-huh. A Nemzeti Dalnak egy általam történt megzenésítése.
1: Szuper. Egyébként a két felvonásos darabban nyilván rájöttek a hallgatók, hogy megelevednek a magyarság dicső korszakai. Ki volt a rendező? Van-e ilyen? Hogy rendező?
2: Ez is alakulgatott, de nyilván Király Tibor Viktor volt, aki ki volt erre, meg egyébként is, tehát ő kezdeményezte ezt, hogy ő rakta össze a történelmi szálakon keresztül a dalokat. Ebben segített ugye neki azért a szövetség is, és a csapat.
1: A csapat is, oké. Okay. No, hogy mi zajlik most az augusztusi? Most megint Timi feléd fordulok, hogy hogyan zajlanak a próbák? Együtt kell lenni, vagy mindenki otthon készül?
4: Hát most egyelőre mindenki otthon készül, és hamarosan hívjuk össze a következő próbát szerintem.
1: Jó, mert hogy lesznek?
4: Biztos, hogy lesznek. Igen.
1: Csinálni. Igen. Jó, de az énekes próbák is külön vannak?
4: Hát igen, szükség szerint ezt mindenki külön lepróbálja.
1: Uh-huh. Nehéz ezt énekelni? Ezt most ugye szakmailag kérdezem, úgyhogy mi nem értünk hozzá a hallgatókkal.
4: Hát számomra megmondom őszintén, hogy az volt a legnehezebb, hogy a színházi részét, úgymond színházi részét, hogy hova álljunk, mikor menjünk, stb. Ezeket így elsajátítani, mert amikor már kiállok énekelni, az már könnyebben megy.
1: Uh-huh. De a hétköznapokon otthon hogyan lehet próbálni?
4: Hát mi például otthon egy akusztikus gitárral próbáltunk össze dalokat.
1: Aha.
3: Persze, igen. Vagy lemegyünk a próbaterembe, ahol a zenekarral szoktunk próbálni, és ott is el tudjuk mikrofonnál próbálni, tehát ezzel igazából a külön készüléssel
1: nincsen probléma.
3: Ami tulajdonképpen nagyon nem is az, hogy megnehezíti a dolgokat, de ugye itt rádiós mikrofonokkal, portokkal dolgozunk, és ugye nagyon oda kell figyelni arra, hogy a frekvenciák ne csúszanak össze, ne cserélődjenek fel, stb. Ezt a Csabi és a Jónas Anyi, aki a Csabinak segít a hangtechnikában, meg a fényeket kezeli, ők nagyon-nagyon jól meg tudják oldani.
1: Uh-huh. A Turulházba mikor tudtok bemenni?
2: Hát gyakorlatilag kaptunk szabad bejárást, úgyhogy...
1: Aha. Tehát a próbák majd ott zajlanak?
2: Igen. Hát végig. Igen, az lesz a fő hadiszállás. Igen. Szó van arról, hogy esetleg színházak, ha hívnak, visznek...
1: Vagy akkor ezt át lehet vinni.
2: Akkor át lehet vinni, tehát nyilván szívesen
1: veszünk. Komplett
3: utaztatható.
2: Igen. Uh-huh. Akár ott, hogyha ők tudnak próbát biztosítani, akkor már ott is lehet.
1: Na, de ezt meséljétek már, hogy volt egy ős bemutató.
2: Igen.
1: És akkor ahhoz képest ez?
2: Ami hát most lesz?
1: Igen.
2: Ez már egy remélhetőleg nagyon gördülékeny, már nem lesznek apróbb hibák.
1: Azért, mert itt gyakran beszélgetünk az alkotókkal estéről estére, mindenfajta alkotóval, főleg színházakból is, hogy ugye megvannak a premierek. Uh-huh. Na de a legtöbb színész például itt mondja, hogy jó, hát de 4-5 előadásnak el kell tennie, hogy az gördüljön.
2: Igen.
1: Ez így van nálatok is?
2: Nálunk is így hogy van. Aha. Sok minden, és közben is alakul mindig, amíg a következő próbára újra kitalálunk valami plusz dolgot, hogy akár a fogadásra tekintettel, hogy ahogy bevonulnak a terembe majd a látogatók, tehát már ott egy édenkerti hangulat. Tehát mindig valaki hozzárakó valamit.
1: Értem. Na, mind a hármatokat kérdezem, és végig is menjünk mindenkin a válaszsal, hogy amikor megálmodtátok ezt az egészet, és akkor most veled kezdem, Krisztina, mint producerrel, akkor ilyenre számítottál, ahogy az Ős bemutatóra elkészült? Meg ahogy mostanra összeállt? Mi volt a víziód?
2: A vízióm. Igen, tulajdonképpen még mondhatni, hogy zeneileg még dúsabb lett, és még...
1: Jó, hogy annál is, mint amit elképzeltél.
2: Amit elképzeltem. Uh-huh. A körítés, tehát amiben beleágyazódik, azt képzeltem én még egy kicsit bővebb módon. Uh-huh. És hát most kaptunk a szakmától, mert eljöttek ugye az ősbemutatóra sok-sok-sok szakértő, például, hogy a jelmezekre mennyi mindent lehetne ott még alkotni, vagy hozzáadni az eszközök.
1: És mindenki mondta magáit?
2: Mindenki mondta magáit, úgyhogy volt egy nagy kibeszélő parti, ami nagyon jót tett szerintem a társaságnak is. És hát ami a maga az alkotás közös öröme, az mindent fölül.
1: Na, hát ez a lényeg. Ez a lényeg. Ricsosz, te ahhoz képest, hogy ezt megálmodtad, hogy majd milyen lesz? Milyen volt megélni?
3: Jó, nagyon jó volt megélni. Szerintem kihoztuk belőle. Én a vizuális részéről ugye érthető okokból nem tudok
1: nyilatkozni. Ez most nem tudják feltétlenül a hallgatók, ugye te látássérült vagy. Ezt elmondhatjuk.
3: És még ráadásul vak is.
1: Na, jó, okay.
3: Nyitlátok előre, mint hátra.
1: Na, hát és akkor most hallják a hallgatók a hozzáállásodat, tehát bejöttél ide, és akkor közölted egyből, hogy akkor igyekszel majd a szemkontaktust tartani.
3: Sőt, egyébként a hangmérnökünk, Mix Csabi is látássérült, ő se látt semmit, tehát ez egy
2: külön szín.
3: Nehezített pálya, de alapvetően egyébként ez egy ékes bizonyíték arra, hogy mi is hozzá tudunk tenni a...
2: Sőt, a plusz dolgok, tehát az érzelmi és érzékelésben más módon teljesen hozzáraknak és emelik a... Tehát az teljesen kipótlódik.
1: Világos.
3: Egy válaszoljuk a kérdésedre egyébként. Ez nagyon-nagyon jó volt megélni. Fantasztikus volt.
1: Hát érezted az energiákat.
3: Éreztem az energiákat, hallottam a tapsokat, úgyhogy én azt mondom, hogy tovább előre ezen az úton.
1: Na, helyes. Timi, akkor te lesz a... Téged is kérdezlek, hogy milyen volt átélni.
4: Nagyon jó volt. Nem árulok el titkot, hogy azért izgultam, de aztán végül is nagyon jól sült el minden.
1: De ilyenkor hol kattan át az ember az izgulásnál?
4: Amikor menni kell.
1: Amikor már kilépsz a színpadra?
4: Hát általában előtte szoktam.
1: Aha.
4: Legjobban.
1: Ott már nem?
4: Izgulni ott már nem.
1: Addig jó.
4: Hát egy kicsit igen, de előtte még jobban.
1: Aha.
2: És te megkönnyezted valahol? Mert ugye én...
4: Hát azt elmondhatom. Igen. Ott a kislány katonaének elhangzott, és amikor mennünk kellett énekelni a következő dalt, akkor én nekem azzal kellett küzdenem, hogy azt el tudjam kezdeni énekelni.
1: Na, mert az nem úgy van, hogy az ember sírva is tud énekelni.
4: Hát én nem tudok. Én nem tudok.
1: Aha. Pont ezen gondolkodtam valamelyik nap, hogy tényleg mi van, ha az énekes elsírja magát.
4: Én már jártam úgy.
1: De az hallatszik a hangon
4: is? Aztán tapsoltak. Hát persze, elcsuklott a hangon. Aha. Aztán folytattam.
1: Aha. Na, és a producer asszony is elérzékenyült?
2: Én is, ahogy így egybe, mert a próbákon azért nem volt így egyben módom végig.
1: Hát ott kellett azt, vagy ott élted
2: igen,
1: át.
2: Ott éltem át végül is az elsőt, én is az első előadáson, az ősbemutatón. És hát amikor szívet szívérkének adjak, szóval most is borsózok tőle, hogy...
1: Hát ezért kell elmenni, kedves hallgatóink, hogy ezt átéljék önök is.
2: Igen.
1: Na, mondjuk el akkor még egyszer így a végén, mert jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk már, hogy akkor még egyszer a pontos időpontokat.
2: Augusztus 19, egyébként Huba napja.
1: Ezt így tudod fejtőn ezeket, oké? Okay?
2: És egyébként ugye hát a államalapításunk ünnepe előestéi, úgyhogy ezen a két alkalmon gondoltuk, hogy így is tovább megy ez a diadalm, ez a Nándorfehérvári diadalmas győzelem útjára engedett genezis, és este 6 órára várjuk akkor a tisztelt
1: közönséget. A Turulházba?
2: A Turulházba, igen.
1: Lícsosz, elmondod, hol van a Turulház?
3: Szemmelweis utca 1-3 az Astoriánál.
1: Na, akkor most már oda találunk. Mi is ez? Könnyen meg lehet találni benneteket. Van weboldal is, ahol a információkat megtaláljuk?
2: Facebook oldal, okay. Az biztos, hogy van. Ott van nagyon sok képanyag és hanganyag és videó.
1: Tehát ott akkor a dalokat is?
2: Igen, igen.
1: Is bele tudunk hallgatni?
2: Meg a próba folyamatról.
1: Ah, szuper,
2: de majd
1: szuper.
2: Rakod, mert fölvették egyébként a miskolciak a tévések. Na, nagyon...
1: de akkor ott a Genezis oldalon, a Facebookon találunk.
2: Igen,
1: mindent.
2: Igen. És a Röpői Madár, az a Turulházba gyertek.
1: Na jó, ott találkozunk. Nagyon örültem nektek, hogy itt voltatok. Én sok csillogó szempár, bocs, Ricsesz, neved magadra kérlek, de azt kívánok a közönség soraiban.
2: Lelke csillog.
1: Hát a lelkem, a lelketek is, minden csillogjon. Szeremleiné Koncz Krisztina, producerrel, Szőke Tíme, a énekesé Szepesi, na még egyszer, Szepesi Ricsosz, mit mondjak hozzád? Zenemesterre?
3: Zeneszerző,
1: előadó művész.
2: Gyönyörűen énekel.
3: Zenész énekes.
1: Azért mondtam a
3: mindenes.
1: A zenék mesterétől, mivel beszélgettem, és szívből ajánlom az ő munkájukat, kedves hallgatóink, és tőlük most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor a második résszel. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Csiki Anna Székesfehérváron dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók mélyebb önismeretre jussanak, tisztában lássák a párkapcsolati és családi elakadásaikat, és tudatosabban alakítsák a saját életüket. Kineziológusként, családállítóként és párkapcsolati tanácsadóként egyéni ülésekkel, női körökkel és csoportos alkalmakon épít közösséget, ahol az emberek biztonságos közegben beszélhetnek a nehézségeikről, és közelebb kerülhetnek a saját döntéseikhez. Tényleg örülök neked, már csak azért is, mert ezt meséltem neked most mindenképp, amíg nem értek a mikrofonok, hogy azért hívtalak, egyrészt nagyon jók a videók, nagyon tetszik, amit képviselsz,

0: Legtöbb problémája mindenkinek.
1: Igen, ez a leggyakoribb.
0: A párkapcsolattal. No, hogy vagy most?
1: Nagyon jól, köszönöm
0: a
1: szépen.
0: Milyen a lelked? Annak, aki egyébként azzal foglalkozik, hogy másnak jó legyen a lelke.
1: Pont ezért jó a lelkem, mert tudok segíteni, és ebben van egy hihetetlen öröm. Azt látni, hogy valaki fejlődik, hogy egy picit előrébb jut az életébe. Hát ez egy olyan érzés, amit nagyon nehéz elmondani annak, aki nem a segítő szakmában foglalkozik. Úgyhogy másoknak segíteni nagyon jó, látni azt, hogy na, a munkának van gyümölcse.
0: Jó, hogy ezt mondod, most nem akarok egyből bele, de akár a mélyébe is beleugranék, hogy azért ennek van egy másik oldala is, hogy mindenkinek hallgatod a búját, baját, és hogy ezt hogyan véded magad, de akkor mindjárt beszélünk erről is. Székesfehérvárról jöttél.
1: Igen.
0: Hál' Istennek, hogy szól a rádió, és minden fehérvári csókoltatunk innen az éterből. Örülök neki. Te ott élsz, alkotsz, és ott fogadod a klienseidet, ott tartasz csoportos összejöveteleket is folyamatosan. Mit tapasztalsz tényleg az összes láb közül, amit képviselsz? Melyik az, ami igazán hát segítségre szorul?
1: Ugye ez, amit én csinálok, ennek az alapja az önismeret. És egyre nagyobb az igény arra, hogy ebben az önismeretben elmélyüljenek az emberek, hogy elinduljanak egy ilyen úton.
0: Hogy tudatosabban?
1: Tudatosabban, hogy egy jobb minőségű életet éljenek. Ebben tudok nekik segíteni kétféle formában. Ugye az egyik a kineziológiával, ezek egyénüléses alkalmak. Mindenkinek a beállítottsága teszi azt lehetővé, hogy inkább egyéniben szeret a problémáiról beszélni, valakik pedig élvezik ezeket a csoportos alkalmakat. Ugye tartok női köröket, intim női köröket, ahol intim dolgokról beszélünk, a nőiességünkről.
0: Könnyen megnyílnak egymás között a hölgyek?
1: Nagyon. Nagyon meglepő, hogy mennyire, és mennyire igénylik azt, hogy egy ilyen kis zártabb körben, biztonságban érezzék magukat, és megnyílhassanak.
0: Hú, nagyon komoly hívó szavakat mondasz, mert egyrészt mire vágynak az emberek? Egyrészt a jobb életre, ugye ezt már mondtad, a biztonságra is vágyik mindenki, de hát szerintem a tudatosságot nem tudjuk elkerülni.
1: Igen,
0: te ebben segítesz? Igen. Tudatosabbak
1: így
0: legyenek?
1: Van, hogy tudatosabbak. Hogy így fogalmazzak, hogy megérkezzenek a felnőtt létükbe.
0: Uh-huh.
1: Mert nagyon gyakori az, hogy felnőtt létben, tehát a felnőtt életükben, mintha egy gyermek minőségben élnék az életüket. Ez legtöbbször a párkapcsolati alkalmakon derül ki, hogy igazából még nem nőttünk fel bizonyos feladatokhoz, felelősségvállalás, párkapcsolati felelősségvállalás, elköteleződés. Ez mind-mind oda vezethető vissza, hogy valahol a lélek megakadt ebben a gyerek minőségben.
0: Uh-huh.
1: És igazából az, amit én csinálok, akár kineziológiával, családállítással, mindezt segíti, hogy megérkezzünk oda, ahol éppen tartunk.
0: Érts jól minden kérdést, kérlek, ugye én itt azokat a hallgatókat is képviselem ebben a beszélgetésben, azokat is kell képviselnem, akik nincsenek otthon ebben a témában. Valamit már sejtenek, hogy változtatni kellene, de igazából nekik ez az egész ilyen homályos. Mennyire spiri egyébként a dolog?
1: Én magamat nem tartom feltétlen spirituálisnak, tehát nem így ismernek engem.
0: Uh-huh.
1: Éppen ezért nagyon sok férfi kliensem van.
0: Komolyan?
1: Többnyire, igen, megkeresnek férfiak is. Szoktak így jönni, hogy hát én ebben nem hiszek, én mérnök vagyok.
0: Bocsánat, és pont ezért nem is gondoltam volna, hogy férfiak vannak.
1: Igen, igen, az egyénüléseken is, családállításon is. Jönnek szkeptikusok azért, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy ez egy működő dolog.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy akik ilyen nagyon elszállt spiritualitás élnek, és nem tudják vinni jól az életüket, pontosan ezért. Mert hát az kell a racionalitás, az kell, bármennyire is fikázzuk ezt, hogy ego, azért az ego is kell ahhoz, hogy jól vigyük az életünket. Igyekszem ezt balanszba tartani. Maga a családállítás, ha valaki eljön és megtapasztalja, akkor azért erre nagyon nehéz azt mondani, hogy nem spirituális, viszont nagyon a renden alapul, nagyon sok racionális összetevője van, ha ez nem így lenne, akkor én nem csinálnám. Én a kineziológiát, amikor tanultam, akkor egy életmódtáborban találkoztam először a családállítással. Beálltam képviseletbe. Ugye két összetevője van, valaki, aki kér családállítást, és van, aki a képviseletet, a megszemélyesítést segíti.
0: Hadd fordítsam le ezt is, én voltam már családállításon.
1: Igen.
0: Tehát van, akit eljátszanak,
1: igen,
0: meg van, aki eljátsza a másikat. Nagyja, ugye? Hogyha most nagyon le akarom egyszerűsíteni.
1: Hát akit eljátszunk, ők nincsenek jelen, ők lehetnek akár az elhunyt őseink is.
0: Azt értem, de hogy ha vagyok én, akkor az én életemet kell modellezni.
1: Így van, így van. Tehát aki
0: és
1: kéri,
0: azt a többieknek
1: azt
0: kell.
1: A többiek, ők a segítők, igen, képviselők, okay, ilyeneknek nevezzük. És amikor én először így képviseletben álltam, akkor az volt a megdöbbentő, hogy kikörvonalazódott, kirajzolódott egy olyan történet, ezt úgy szoktam mondani, mint egy jelmez nélküli színház, hogy ott teljesen egyértelmű volt, hogy abban a korban azzal a család mi történhetett. És ez senki nem mondta, senki nem mutatta, de körvonalazódott, kirajzolódott, érzéseim jöttek. Hát

0: csúnya szót nem akarok használni, hogy én ott mire gondoltam, de érted.
1: Oké, én fél szkeptikus, meg fél nyitott vagyok, valahogy így kell elképzelni. Nekem nem volt rossz tapasztalatom, ami volt, azt majd mikrofonon kívül elmondom. Jó. De mert hogy nem akarok senkit lebeszélni, ezt ki kell próbálni egyszer. Aztán mindenki eldönti, hogy neki mit ad hozzá az életéhez, vagy mit nem. És azért is mondtam az előbb, hogy érts jól mindent, mert kicsit van egy olyan íze, mondjuk a tehát férfiak elmennek ilyen csoportos?
0: Igen, eljönnek.
1: Tehát ez nem olyan egy picit, mint az anonim alkoholisták, hogy ott egymás előtt beszélünk. Én most a tévére értem, hogy amiket láttunk a filmekben.
0: Igen, egy picit egymás előtt beszélünk és megnyílunk, és nyilván nem biztos, hogy ő mondja el a családjának a történetét, de ott azért nincs titok, mert megnyilvánul a térben az, ami mondjuk vele gyerekkorában történt, vagy az őseivel történt, vagy bármi az életében. Úgyhogy ehhez kell nyilván egyfajta adottság, vagy nyitottság, hogy valaki eljön egy csoportba. Természetesen, mint minden más ilyen önismereti helyen több a nő, valamiért mi egy kicsit szenzitívebbek vagyunk, nyitottabbak vagyunk, de egyre inkább megjelennek a férfiak.
1: Jó, ennek örülök, meg annak is, hogy kifejezetten most a fehérváriakat képviseled, onnan járnak egyébként a környékről hozzá?
0: Környékről. Bár most én tartok képzést, tehát én családállítókat képezek, most van két csoport tanítványom, és azért ott is vannak férfiak, és vannak nagyon messziről, tehát abszolút nem is fehér megyéből.
1: Pestről is elmennek hozzád?
0: Van Pestről is, igen, van akár Sopronból.
1: De jó, na, örülök neki.
0: Messziről is megkerestek.
1: Nem, mert a videók akkor hatnak ilyen szempontból.
0: Remélem.
1: Eljut a hír hozzájuk. No, azon gondolkodtam, hogy nyilván nagyon sok a terület, tehát itt most minimum hármat ölelünk fel, és nem is lehet mindenbe mélyre menni, hanem most mindenbe belekapunk, aztán gyere majd vissza, és akkor kibontjuk ezeket. Ugye hozzánk a legtöbben párkapcsolati, talkapcsolatos kérdéseket tesznek fel. Én össze is írtam a leggyakoriabbakat, de egyébként mielőtt ezekbe belemennénk, nagyon érdekel az is, hogy neked például mi ad igazán sikerélményt a munkád során. Azt megértettem, hogy az, hogyha valakinek meg tudod változtatni az életét, de ez például mikor derül ki? Menet közben? A végén?
0: Mindenki úgy képzeli el, hogy én ülök, és hogy tolja rám mindenki a nyomorúságát, és hogy ez nekem mennyire megterhelő.
1: És ez nem így van?
0: Ez nem így van. Aha. Mert amikor valaki elmeséli az életét, a történetét, a megtapasztalásait, akkor én úgy érzem magam, mint egy nyomozó. Mert ezekből az elmondott kis elemekből ki kell, hogy rajzolódjék az ő problémája. Uh-huh. És ez egy óriási kíváncsiság. Ez nekem az alaptermészetem is. És azt gondolom, hogy ez segít. Hogy én nagyon kíváncsi
1: vagyok.
0: Lehet, hogy abba kevésbé lennék jó, nem próbáltam
1: még. Ez a pszichológia, meg valahol a kérdezői hivatás
0: igen,
1: között van.
0: Abszolút, igen.
1: Izgalmas.
0: Szóval nagyon izgalmas. Én nagyon képszerűen látok mindent, amit valaki elmesél, úgyhogy én azt szoktam mondani, én egész nap mozizok, amikor jönnek az emberek és mesélik a történeteiket, akkor mintha a fejembe menne egy mozi. De nyilván ennek az összerakása, a kibontása, megtalálni azokat a pontokat, ahol én be tudok avatkozni, ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Tehát a maga megélése is egy izgalmas dolog. Nyilván van, amikor én is patthelyzetbe kerülök, hogy hú, akkor most mi lehet, cukimuki szülők, csodálatos gyerekkor, és jön valaki mondjuk nagyon komoly szorongással, na akkor itt kell felderíteni, hogy lehet, hogy nem is az ő kis életéről van szó, hanem a felmenői történetében kell
1: utakodni.
0: Így van.
1: Mélyre kell
0: ásni. És az ásás, ez izgalmas.
1: De hát mondjuk a párkapcsolati coach, ugye ez a hivatalos titulosod a párkapcsolatok terén, ott például mi a személyes siker? Tehát ha elmegy hozzád egy, gondolom párok mennek, ha párkapcsolati coach-a...
0: Jönnek egyedül is, tehát aki nem tudja a párját mondjuk rávenni, vagy nem elzárkózik az elől, hogy most...
1: Ennek a lélektanáról mesélj, hát, ez igen. Hogy van?
0: De jönnek egyedül is, hogy valaki megreked a saját párkapcsolatában, és szeretné tisztában látni, és akkor eljön, és nyilván az segítség a másik félnek is, hiszen akkor olyan útravalókkal engedem el, ami segíti az egész folyamatot, meg az egész rendszert. Amikor eljönnek párban, az megint egy izgalmas dolog, hiszen nagyon sok mindent a veszekedések miatt, ajtócsapkodások miatt be se fejeznek egy-egy mondatot, vagy egy-egy gondolatot. Hát nálam muszáj ott ülniük másfél órán keresztül, és valamilyen féleképpen egyetértésbe elmenni. Ugye kérdezted, hogy mi a siker? Nem mindig azzal jönnek az emberek, hogy szeretnének javítani a kapcsolatukon, és én azt szereljem meg, vagy segítsek ebben. Nagyon sokszor egy békés elválás is lehet a küldetés.
1: A megoldás.
0: vagy az a küldetésem, tehát azért jönnek el, az a megbízás, hogy ők szeretnének békében elválni, vagy már elváltak, de egyszerűen nem tudnak egymással kommunikálni, mert ugye mindenkit a múlt sérelme azért még úgy furkál, és ezért jönnek el, hogy valamiféle közös nevezőre segítsem őket azért, hogy mondjuk a közös gyerekeket tudják nevelni.
1: Én azt vettem észre, hogy akik például nekünk írnak, ők valószínűleg még nem voltak párterápián. És hogy tartanak attól, meg hát kíváncsiak arra, hogy itt egyáltalán mi történik. Én gondolkodtam ezen, amíg a stúdióba tartottam, meg készültem a veled való beszélgetésre, hogy hát hogy lehet elvinni oda egy olyan embert, aki egyébként otthon nem tudja megbeszélni a párjával a dolgait.
0: Hát van olyan, aki eljön, aztán karba tett kézzel ott végig duzzogja az egész történetet. Igen? Na de mégis abban bízok, hogy ha ő nem is akar szólni, valami azért eléri.
1: Valami csak elindul.
0: Igen. A lelkével lehet beszélgetni, hogyha mondjuk az eszével nem
1: de is. Egyébként a legtöbbször azért mennek, hogy összeragasszanak, vagy megoldjanak?
0: Hogy megoldjanak.
1: Széttört.
0: Vagy eltávolod, ezek az eltávolodások, vagy születik egy kisgyerek, és akkor a figyelem már a gyereken van, és ugye elfeledkeznek egymásról. De volt olyan, aki 30-35 éves házasság után, amikor kirepülnek a gyerekek, úgyhogy ők ezt az ürestészek szindróma, és akkor megint csak egymásra akarnak találni. Úgyhogy ez is lehet. De többnyire valóban ez, hogy szeretnének javítani a kapcsolatukon.
1: De neked ott van célod ilyen szempontból? Tehát most, ha elmegy valaki azért, mert eltávolodott, de megvan a hajlandóság, odaülnek, és akkor neked mi a cél, hogy mindenáron összetartsd őket, vagy ha azt látod, hogy ezek az büdös életben nem lesznek többet már boldogok együtt, akkor irányítod őket a boldog külön menetel felé?
0: Hát itt nem az én akaratom fog teljesülni.
1: Azt tudom. Hogy szóval te nem is adhatsz ugye konkrét tanácsot. Ha
0: van egy párkapcsolati tanácsadó, adhatok, igen.
1: Ott adhatsz?
0: Az egy tanácsadás,
1: ott, akkor igen. Az nem úgy van, mint mert a coachok itt, akik ugye, mert hogy itt ebben a műsorban azért gyakran megfordulnak, és akkor mindegyik felteszi a kezét, bocs, nem, tényleg nem a igen. te hivatásodat akarom minősíteni, hogy nem adhat tanácsot, és csak mindig kérdezem, hogy akkor minek fizetünk nektek? Hogyha kérdezni én is tudok. De nem azért
0: ugye ennek a szép magyar megnevezés ez a párkapcsolati tanácsadó, házassági tanácsadó.
1: Tehát akkor te adhatsz tanácsot.
0: Én adhatok tanácsot, igen.
1: Na oké, de ha mondjuk, ha látod, hogy ez tényleg nem működik, akkor te mondhatod azt, hogy jobb lesz ez külön?
0: Volt már ilyen, hogy ezt mondtam, hogy valószínűleg itt el kell, hogy gondolkodjanak azon, hogy mennyire rágja szét az életüket az, hogy minden áron össze akarják tartani. Általában, amikor mind a két fél már menne, akkor azért nem jönnek el hozzám. Tehát ez abban az esetben áll fel, ha valaki nagyon akar maradni, és azért valaki ebből kihúz. Ott jön az, hogy nincs ebben egyetértés. Az néha ott derül ki, eljönnek egy megbízás, hogy igen, ők szeretnének továbbra is együtt boldogan egy irányba tartani, aztán azért az ülések alatt kiderül, hogy egy valaki már nincs is benne. A lelkével, a szívével, az érzelmeivel.
1: Okoltak téged valaha?
0: Persze.
1: Te vagy a hibás is.
0: Persze.
1: Ja, mert nem ez a legkönnyebb, hát mutogatni a
0: persze, hogyne. Hát ezt
1: el kell viselni.
0: Ezt el kell viselni. Egyszer volt nálam egy hölgy, hogyha ezt elmesélhetem.
1: Hát bármit.
0: Jött egy olyan kérdéskörrel, hogy elbizonytalanodott a házas, a 15 éves házasság elbizonytalanodott, hogy mit tegyen, hogy tegyen. Egyéni üléses családállítással ott nem mondok tanácsot, mert ott a saját lelke dolgozza ki. És egy egyéni üléses családállítással ő azt az utat választotta, az ő kis lelke azt az utat választotta, hogy talán ebből a kapcsolatból már menni kéne. Még egyszer-kétszer eljött, ezen kicsit simogattunk, majd pár nap múlva bejelentkezett egy férfi. Nem passzoltak a nevek, tehát én nem is tudtam, hogy ő ki. Három mondat után azért oda szegezte nekem, hogy én tehetek róla, hogy az ő házassága tönkrement, mert a felesége itt nálam döntötte el, hogy el fog válni. És akkor mondtam, hogy na jó, akkor álljunk meg egy picikét, és akkor a 15 év elrontott dolgait, akkor én most ezt így nem fogom a hátamra venni. Szépen kitisztáztuk ezeket a dolgokat, hogy nem itt döntötte el, mert hogyha ő nagyon benne akar maradni a kapcsolatban, én mondhatok akármit, benne fog maradni. Én meg nem mondhatom azt, hogy de válj el. Az a döntés, az az ő lelkébe született meg, nyilván annak hatására, hogy eljött hozzám. Aztán még sok-sok alkalmat jött ez a férfi, és saját magán is dolgozott, igen.
1: Okay. Egyébként van olyan nálad, hogy szakmai hiúsági kérdés?
0: Mire gondolsz?
1: Hát, hogy mit tudom én, beleszeretsz egy párba, most tegyük fel, hogy nagyon szimpatikusakká válnak számodra, és azt mondod, hogy na, őket együtt kell tartani. Akkor lehet ebből szakmai hiúsági kérdést csinálni, vagy nem lehet túl menni az ő akaratukon, vagy legjobb érdekein.
0: Ez biztos már az évek és a rutin, hogy azért nagyon Nem mondom, hogy nem vonódok be, ez nem igaz. Mindenkinek a története megérint. De olyan szinten nem vonódok be, hogy én akarjak az ő életükből valamit kihozni. Tehát ez egy olyan állapot, amikor az ember tényleg kívülről nézi, mint egy mozit, úgy nézem, és elemeket látok, és rendszerelemeket, hogy hogy lehet ezt úgy jól összepakolni, hogy ebbe benne van a mi, a közös, tehát hogy közösen nekik jó-e, meg az egyén is. Volt olyan házaspár nálam, ahol mind a kettőjüknek már mindenféle daganatos megbetegedése volt. A férfinek férfiasságával kapcsolatos prostatarákja volt, a nőnek merrákja volt. És minden áron a férfi össze akarta tartani az ő kapcsolatukat. De hát én nyilván nem mondtam, hogy ez így nektek nem lesz jó, csak fölhívtam a figyelmet arra, hogy nem elgondolkodtató, hogy mindenkinek már a saját nemével kapcsolatos betegség. Azt mondta a férfi, nem, hát ennek semmi köze az ő párkapcsolatukhoz, de nyilvánvaló volt, hogy igen. Tehát ott nem tudtam nagyon drukkolni annak, hogy együtt maradjanak, hiszen már a testi tüneteket produkáltam.
1: Ja, megértem, tehát egy pár terapeutának az nem szakmai hiúsági kérdés, hogy együtt tartson egy párt.
0: Nem.
1: Aha, igazad volt, nagyon izgalmas. Tényleg a hivatásod, picit irigylem is tőled, hogy ilyen napi szinten merülhetsz el a mély vízben.
0: Igen.
1: Ez tényleg egy kivételes hivatás. Nagyon örültem a beszélgetésnek, őszintén. Mondom, gyere gyakrabban a műsorba.
0: Köszönöm.
1: És azt mondd el, kérlek, hogy hol lehet téged megtalálni, ez itt szabad.
0: Igen, Székesfehérváron vagyok.
1: Okay.
0: Van Facebook oldalam, honlapom.
1: Na ezt most mondd is el az elérhetőségeket.
0: Hát ez a csikianna.hu, ez okay. A honlapom, és a Facebookon is csikianna kineziológus, családállító párkapcsolati coach jelenek meg. Itt lehet tájékozódni az eseményeimről, női körökről, intim női körről, családállítási csoportokról, a 2025. szeptemberében induló családállító képzésről.
1: Szuper.
0: Úgyhogy igyekszem ezeken a fórumokon tájékoztatni azokat, akik ismernek, meg azokat is, akik még nem.
1: Köszönöm az idődet, hogy itt voltál, sok csillogó szempárt kívánok.
0: Köszönöm
1: ott
0: szépen.
1: Az eredményeknél akkor nagy baj nem lesz a tiéd is. Csillogni fog ugyanígy. Csiki Annával beszélgettem, kedves hallgatóink, és Annától most elköszönök, önöktől még nem. Jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, de jelbúcsúzás erejéig még mindenféleképpen visszajövök.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szeremleiné Koncz Krisztinának, Szőke Tímeának, Szepesi Ricsosznak és Csiki Annának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövő kedden lehet az államfőválasztás. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van. Születésnapi hétvégét tart a fővárosi állat és növénykert. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden, augusztus 11-én válaszza meg Magyarország új köztársasági elnökét. A frakció szerint ezzel tartható az alaptörvényben előírt 30 napos határidő, miután Súlyog Tamás államfői megbízatása július 20-án megszűnt. Addig az államfői feladatokat ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el. Hivatalos jelöltet egyelőre nem jelentettek be, bár korábban több név is felmerült a sajtóban. A köztársasági elnököt az országgyűlés titkos szavazás választja meg. Az első fordulóban kétharmados többség szükséges, eredménytelen szavazás esetén második fordulót tartanak. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A tájékoztatás szerint a kánikula miatt ugyan egyes településeken átmenetileg csökkenhet a víznyomás, a vízkészletek elegendőek, a problémát a megnövekedett fogyasztás okozza. A tegnap délutáni adatok szerint Magyarország 629 településén volt valamilyen fokú vízkorlátozás. A kormány arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel, lehetőleg ne locsoljanak, ne töltsenek medencét és kerüljék a felesleges vízhasználatot. Több meleg rekord is megdőlt tegnap Magyarországon. A Hungaromet tájékoztatása szerint Budakalászon 41,4 Celsius fokot mértek, ami új országos napi meleg rekord. Budapesten, Újpesten 41,1 fok volt a legmagasabb hőmérséklet, ezzel a fővárosi rekord is megdőlt. A hajnal is rendkívül meleg volt, a Jánoshegyen reggelre is csak 28 fokig hűlt le a levegő, ami új országos rekordnak számít a legmagasabb minimum hőmérséklet tekintetében. A meteorológusok szerint a hőség továbbra is komoly megterhelést jelent. Ma is 40 fok fölötti értékek várhatók. A legmagasabb fokú hőségriasztás péntek éjfélig van érvényben. A hőségriadó ideje alatt délelőtt 11 órakor befejeződik az ügyfélfogadás azokban a budapesti kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, ahol nincs légkondicionálás, közölte Budapest főváros kormányhivatala. A módosított nyitvatartást a harmadfokú hőségriasztás miatt vezették be. A klimatizált ügyfélszolgálatok működését az intézkedés nem érinti. A kormányhivatal azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az adott ügyfélszolgálat nyitvatartását és elérhetőségét. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A Városligeti intézmény vasárnap lesz 160 éves, ebből az alkalomból egész hétvégén látványetetésekkel, tematikus sétákkal, családi programokkal, bábszínházi előadásokkal és színpadi produkciókkal várják a látogatókat. A közönség bepillanthat az állatkerti kulisszák mögé, megismerheti az állatok takarmányozását, a vadállatmentők és a kertészek munkáját, emellett vezetett biodóm és állatkert történeti sétákon is részt lehet venni. Vasárnap ünnepi köszöntővel és születésnapi tortavágással kezdődik a program, az estét pedig a Budapest Bár koncertje zárja. Ma tetőzik a hőség, a napos időt már többfelé zavarhatják gomoly felhők, de csapadék még nem valószínű, a légmozgás gyenge mérsékelt lesz. A reggeli 25 fokról gyorsan melegszik a levegő, délután újra 40 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt. Holnap végre felfrissülést hoz egy hidegfront, záporok is jönnek, nyugaton 30, keleten 37 fokra hűl a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berecz András Harangok évgyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet paláston hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, surlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejsejlő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrál János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Több vasútvonalon is sebességkorlátozást vezetett be a MÁV. Először rendezik meg a Dunakanyar élménykörnapokat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el. Energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Részletes tájékoztatást későbbre ígért a kormányfő. A rendkívüli hőség miatt több vasútvonalon is sebességkorlátozást vezethet be a MÁV. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a tűző napon a sínek hőmérséklete akár 20 fokkal is magasabb lehet a levegőjénél, ami szélsőséges esetben síntörést is okozhat. A vasúttársaság ezért 45 fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendelt el. A tartós megoldások között szerepel a sínek fehér hővédőfestékkel történő bevonása is, amely a mérések szerint 3-7 Celsius fokkal csökkenti a sínek felmelegedését. Leállította a zuglói vasúti töltésen végzett fakivágásokat Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A tárcavezető azt követően intézkedett, hogy számos bejelentést és fényképet kapott a MÁV növénykezelési munkáiról. Elrendelte a beavatkozás felülvizsgálatát és felszólította a vasúttársaságot teljes zöldfelületkezelési gyakorlatának átalakítására. A klímaválság és a fák ökológiai értéke miatt a jövőben fenntarthatóbb eljárásokat vezetnének be. A MÁV történetében először főtájépítést is kineveznek a vasútmenti zöld területek szakszerű gondozására. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a közlekedésbiztonság továbbra is elsődleges, de az indokolatlan fakivágások gyakorlatának véget kell vetni. A Visit Hungary idén először rendezi meg a Dunakanyar élménykörnapokat, amelyet augusztus 7-e és 16-a között tartanak a Dunakanyar térségében. A 10-napos programsorozat célja, hogy bemutassa a térség aktív kulturális, családi és gasztronómiai élményeit. A kezdeményezésről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest Destináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
3: Nagyon sok szolgáltató olyan élményt, olyan programot hozott létre, amit kizárólag dedikáltott erre az eseményre született meg. Ilyen lesz például a Nagymarosi piacon, hogy a Budapest Play utca zenefesztiválnak a tagjai például zenélnek. Rengeteg olyan aktív program lesz, amelynek nagyon fontos szerepe ugye maga a környezet is. A programsorozatot nagyon sok gyalog és bicikli túra színesíti. Augusztus 14-én a Dobogókő természeti értékeit fedezzük fel. Közel 100 program élménnyel várjuk a kedves utazókat, rengeteg gyerekprogramunk is lesz, és nagyon örülünk neki, hogy az Aktív Magyarország, a Mahar, illetve például a Kajla és a helyi túrinformirodák is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
2: A programokról az esemény Facebook oldalán és a csodásmagyarország.hu oldalon tudnak tájékozódni. Nagyrészt derült napos idő várható, de néhol gomoly felhők is megjelenhetnek, csapadék viszont nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 39 és 42 fok között alakul. A hőséget már csak ma kell kibírni, holnap hidegfront érkezik záporokkal és akár 10 fokos leüléssel.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkok kamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövő kedden lehet az államfőválasztás. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van. Születésnapi hétvégét tart a fővárosi állat- és növénykert. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden, augusztus 11-én válassza meg Magyarország új köztársasági elnökét. A frakció szerint ezzel tartható az alaptörvényben előírt 30 napos határidő, miután Súlyog Tamás államfői megbízatása július 20-án megszűnt. Addig az államfői feladatokat ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el. Hivatalos jelöltet egyelőre nem jelentettek be, bár korábban több név is felmerült a sajtóban. A köztársasági elnököt az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Az első fordulóban kétharmados többség szükséges, eredménytelen szavazás esetén második fordulót tartanak. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A tájékoztatás szerint a kánikula miatt ugyan egyes településeken átmenetileg csökkenhet a víznyomás, a vízkészletek elegendőek, a problémát a megnövekedett fogyasztás okozza. A tegnap délutáni adatok szerint Magyarország 629 településén volt valamilyen fokú vízkorlátozás. A kormány arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel, lehetőleg ne locsoljanak, ne töltsenek medencét és kerüljék a felesleges vízhasználatot. Több melegrekord is megdőlt tegnap Magyarországon. A Hungaromet tájékoztatása szerint Budakalászon 41,4 Celsius fokot mértek, ami új országos napi melegrekord. Budapesten, Újpesten 41,1 fok volt a legmagasabb hőmérséklet, ezzel a fővárosi rekord is megdőlt. A hajnal is rendkívül meleg volt, a Jánoshegyen reggelre is csak 28 fokig hűlt le a levegő, ami új országos rekordnak számít a legmagasabb minimum hőmérséklet tekintetében. A meteorológusok szerint a hőség továbbra is komoly megterhelést jelent. Ma is 40 fok fölötti értékek várhatók. A legmagasabb fokú hőségriasztás péntek éjfélig van érvényben. A hőségriadó ideje alatt délelőtt 11 órakor befejeződik az ügyfélfogadás azokban a budapesti kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, ahol nincs légkondicionálás, közölte Budapest főváros kormányhivatala. A módosított nyitvatartást a harmadfokú hőségriasztás miatt vezették be. A klimatizált ügyfélszolgálatok működését az intézkedés nem érinti. A kormányhivatal azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az adott ügyfélszolgálat nyitvatartását és elérhetőségét. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A Városligeti Intézmény vasárnap lesz 160 éves, ebből az alkalomból egész hétvégén látványetetésekkel, tematikus sétákkal, családi programokkal, bábszínházi előadásokkal és színpadi produkciókkal várják a látogatókat. A közönség bepillanthat az állatkerti kulisszák mögé, megismerheti az állatok takarmányozását, a vadállatmentők és a kertészek munkáját, emellett vezetett biodóm és állatkert történeti sétákon is részt lehet venni. Vasárnap ünnepi köszöntővel és születésnapi tortavágással kezdődik a program, az estét pedig a Budapest Bár koncertje zárja. Ma tetőzik a hőség, a napos időt már többfelé zavarhatják gomoly felhők, de csapadék még nem valószínű, a légmozgás gyenge mérsékelt lesz. A reggeli 25 fokról gyorsan melegszik a levegő, délután újra 40 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt. Holnap végre felfrissülést hoz egy hideg front, záporok is jönnek, nyugaton 30, keleten 37 fokra hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom Pezsgő. Kulturális életének a legjavával kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és Ferenc Sándor szerintem jó régóta hatással van a kulturális életünkre, örülök neked. Még nem találkoztunk.
2: Még nem.
1: Sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik.
2: First time, igen.
1: Mit mondjak, hogy brand manager vagy?
2: Igen.
1: Vagy olyan alkotó, aki szeret létrehozni nagy dolgokat.
2: Az utóbbi mindenképp jobban hangzik, a brand manager az ilyen megfoghatatlan.
1: Meg fodrász is mellette.
2: Ja, igen, de hát arról most nem kell beszélni.
1: Jó, okay.
2: De okay. Amúgy emiatt mondanám azt, hogy igen,
1: az
2: alkotó ember, igen, amúgy ezt így, az egy szép megfogalmazása lehet ilyen.
1: Szeretsz tényleg létrehozni olyan, és azért is örülök, hogy végre beszélgethetünk, mert közösségépítés. Uh-huh. Az meg a mai világban nagyon fontos, amikor te is tudod, hogy ott van az információs stráda a zsebünkben, millió, hát mindenfajta információ, azt ember legyen a talpán, aki tudja választani, hogy melyik a hiteles, de lassan már a barátokkal is igazából üzenetben tartjuk a kapcsolatot, ezért fontosak az olyan események, amiket te összehozol. És ráadásul jubileum lesz idén?
2: Igen, ugye, igen, az ötödik jubileumához érkezett a Budapest Park legnagyobb népzenés rendezvénye, a Folk Park Tánchez Fesztivál.
1: Hát az is óriási dolog, hogy oda be tudtad ezt vinni, végig tudtad menedzselni.
2: Igen, nyilván ez kellett a csapatnak a támogatása, meg az a nyitottság, ami alapvetően benne van a Budapest Park értékrendjében, hogy olyan kulturális misszióink legyenek, amik nem biztos, hogy a mainstreamben, a fősodorban megállják a helyüket, de fontos, hogy megjelenjen és foglalkozzon velük, szóval ez a támogatás volt az, ami életre hívta ezt az egészet, meg az a néptáncos múltam, népzenei szeretetem, ami gyerekkorom óta végigkísért, majdnem 20 évig, úgyhogy egy szép jubileumot ünneplünk most ezzel. Szemszerint nem olyan sok, mert ötödik, de az a bejárt út, ami most így van előttünk, az ment mögöttünk, és most már láthatóan előttünk is, az egy szép szám, és tényleg azt lehet mondani, mert a legnagyobb ilyen fémjelzés ennek a küldetésnek, hogy a második legnagyobb ilyen táncházas rendezvény lett.
1: Mennyi
2: a
1: táncház embert érint ez évről évre?
2: Hát egyre több szerencsére, hát ilyen 1000 plusz nagyság, tehát több ezer ember az, aki így egy-egy estén ott táncol. Az első ilyen megmozdulásunk az 2019-ben volt, az még csak egy ilyen próbálkozásunk volt a Szabó Balázs bandája koncert után, hogy hozzunk létre egy táncházat. És emlékszem, hogy ott a koncerten is nagyon sokan voltak, talán majdnem ilyen teltházas létszámról beszélhetünk, és tényleg rengetegen táncoltak a csillagosség alatt, tehát ilyen elképesztő tömeg volt, nagyon-nagyon szép pillanat volt, és ez azóta növekszik, és a fesztivál életre hívásával, meg még inkább szerintem ez így ott van a radaron az emberek.
1: Ja, maga a táncház mozgalom, maga név is ilyen nemesebb,
2: igen,
1: küldetést enged sejtetni. Na most hogy zajlik egy táncházi kezdeményezés a Budapest Parkban? Tehát tényleg csak akik nem voltak ott, azoknak írd le, kérlek, vagy meséld el, hogy ott mi zajlik ilyenkor?
2: Lényegében a DJ pultot felváltja az élőzene, a hangszerek, és mondjuk ezen a fesztiválon, a Folk Parkon, három tánctéren különböző zenekarok zenélnek, és ilyenkor az egész park területén népzene szól. Hogyha most én nagyon szépen akarok fogalmazni, akkor népzenébe öltözik a park, népzenébe borul, ezt szoktuk használni amúgy így promószövegekhez. Okay. De ez valid, tehát tényleg az van, hogy azon az estén nincs más, csak népzene a parkban, élőzenével, és tényleg olyan, mint egy fesztivál, egy mini fesztivál, hogy a kisebb táncterek között tudsz mozogni, és hogyha másfajta népzenére, muzsikára, más stílusra vágysz, akkor szimplán csak átsétálsz, és ott becsatlakozol dolgozol egy ilyen táncforgatagba, aminek van lépésmestere is minden helyszínen.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy valaki ezt akkor irányítja?
2: Igen, minden helyszínen többen vannak, és ők, akik így viszik a hátukon. Ez nem azt jelenti, hogy most ilyen nagyon merev, oktatásszerű dologként kell ezt elképzelni, sokkal inkább egy olyan személy, egy lépésmester, aki a hátán viszi a hangulatot, meg a zenét lekövetve, a zenekar együttműködve csinál, teremt egy milliót, de szabad a tánc. Tehát te leköveteted azt, amit az a táncművész mutat, de ez igazából az a lényeg, hogy élvezd, és úgy, mint egy buliban.
1: De ott nincsenek gondolom beöltözve az emberek.
2: Nincsenek, de vannak, akik így, mint egy ilyen tematizált bulinál megragadják az alkalmat, és egy picit folkosabbra veszik a stílus, uh-huh. De egyébként nem kötelező a népviselet.
1: És nem néznek ki, hogyha
2: de
1: nem
2: úgy vagyunk költözve. Nem, ez egy nagyon-nagyon befogadó közeg szerintem. Igen, pedig nem ezt gondolná az ember elsőre, tehát nyilván így a népzene, a népi kultúra az valahogy egy ilyen archaikus, réges tartást hordoz magában, ami feltételezhet egy olyan stílust, hogy talán ez egy sokkal zártabb, zordabb, vaskalaposabb dolog, de nem. Ez egy nagyon-nagyon szabad és nagyon-nagyon mai trendekre és hullámokra ráfekvő dolog szerintem. Tud azonosulni, simulékony.
1: Mi van azokkal, akik életükben nem néptáncoltak, de érdekli őket?
2: Hát reméljük, hogy megjön az indítatás, hogy eljöjjenek. Nekem nagyon sok sikersztorim van olyan emberektől visszahalván egy-egy ilyen esemény után, hogy tényleg így nem, egyrészt nem is érezték, hogy helyük van ott, féltek is attól, hogy úristen, táncolni kell, botlában van, kinéznek, és amikor bekerültek egy-egy ilyen forgatagba, vagy esetleg még egy-két pia után még be is lazultak annyira, hogy így nagyon gyorsan így átálltak fejben erre a sztorira, akkor az jött vissza, hogy életük bulia volt, és annyira érezték ezt az egészet, mert megtörténik, tehát annyira ősi, ilyen zsigeri kapcsolódások vannak a népzene által, ami nagyon-nagyon megmagyarázhatatlan.
1: Tehát kinézés nincs?
2: Nincs. Nem, miért lenne?
1: És az ősi zsigeri mozdulatok azok táncban is? Tehát, hogy aki életében nem tanult ilyet. De tisztázzuk, meg tud mindenki tanulni? Néptáncolni?
2: Nem biztos, hogy tud, de nem is biztos, hogy kell.
1: Nem biztos, hogy kell, oké.
2: Nem kell. Egyáltalán nem kell. Pont ez a lényeg, mint egy buliban, hogy érezd, hogyha te tiszteled a ritmust, és nem lépsz rá, de élvezed a zenét, és a partnak a szlogenjével élve kint hagyod a valóságot, aha, senki okay. Nem fog foglalkozni azzal, hogy ez most jó okay. Vagy sem, vagy hogy neked 3 piercing van az orrodban, vagy be van fonva a hajad, vagy éppen kiáll melletted és kivel táncolsz.
1: Uh-huh. Olvastam sok mindent, amit rólad el lehetett olvasni, hogy készüljek a beszélgetésre, és azon gondolkodtam, amíg vártalak téged, hogy a magyar táncház mozgalom, meg egyáltalán ez a műfaj hálás neked? Vagy nem érzed? Vagy nem kell, hogy hálás legyen?
2: Szerintem az utóbbiak vannak így közelebb a válaszhoz. Ezen még nem gondolkodtam, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem érzem, hogy hálásnak kéne lennie, mert nem azért csinálom, hogy így.
1: De akkor is sokat teszel a műfajért.
2: Ezt visszahallom, és akkor mindig nagyon szerény vagyok, és ez például a Berec Pityú barátom, aki a táncházainak így az arca, lépésmestere, művészeti kurátora, ha lehet így mondani, ő mondja azt minden egyes alkalommal elmondja, ha bemutat valakinek, hogy ő a Sanyi, és hát olyan táncházakat csinál, stb. És mindig elmondja, hogy ne legyél szerény, mert tök nagy dolog, amit csinálsz, de valahogy ez nem így érkezik meg hozzám, és nem azért, mert ne látnám azt a munkát, ami bennem van, hanem sokkal inkább nem ez az indítatás, hanem az, hogy szeretem azt, amit csinálok, és megtörténnek olyan szép dolgok, uh-huh. Amiket nem úgy minősítek, hogy most éppen valahol úgy hivatkoznak rám, hogy most ő a Sanyi. Lehet, egyébként most nem is tudják, hogy ki vagyok szerintem ebben a színában, ha meg mégis akkor meg, amikor megismernek, az meg tök jó. Úgyhogy ez egy jó dolog.
1: No, de amikor éppen nincs Budapest Park, akkor te jársz még, vagy nincs időd arra?
2: Táncolni, gondolod. Hát én 2018-ban hagytam abba
1: Azt tudom.
2: Együttesben való táncolást, és onnantól kezdve csak a parkos szintéren van jelen az étterem, az életemben. Viszont felsejlik bennem azért, hogy hiányzik a mozgás, és pont a Camaro Budapest Band vezetőjével, Farkas Zsoltival nagyon jó barátságba lettünk, és ő egy ilyen legutóbbi beszélgetés során mondta, hogy ő tart táncoktatásokat, és így fejembe vettem, hogy amint időm engedi, szeretnék eljárni hozzá, mert nagyon hiányzik a például a cigány kultúra, a cigány tánc, amit annyira szerettek, és pont legutóbb ők muzsikáltak nálunk egy ilyen táncázás alkalmon, és olyan jó volt táncolni velük, és visszatérni abba a régi kerékvágásba, úgyhogy vissza fogok szerintem valahogy így kacsingatni ebbe az irányba.
1: Okay. Augusztus 21.
2: Augusztus 21.
1: Péntek és 22-e is?
2: Nem, augusztus 21-én a Bagossi Brothers egyébként népzenei koncertje, igen, után 10 órától egészen hajnalig nyomjuk.
1: A 22-e az miért van itt?
2: Azért, mert dupla napot csinálunk.
1: Ja, értem.
2: Az, okay, egyik, ez az egyik a Csillag az égen műsor 21-én, ez okay, a népzenei átdolgozás, a másik pedig egy klasszikusabb.
1: De ez mind a két napra érthető?
2: Nem, mert nem. Tehát, hogy a pont az van, hogy az első nap van ez a népzenei koncert, okay, amit lekövet a Folkpark Táncház Fesztivál, szombaton pedig egy
1: világos, oké,
2: okay, jó. Bevett,
1: de ez az ötödik jubileumi Folkpark,
2: igen, ez,
1: Táncház
2: ez, ez,
1: Fesztivál. Igen. Akinek pedig van koncertje, de az...
2: Az maradhat, az igen, maradhat bulizni, úgyhogy ez ilyen komplex népzenei élmény. Igen.
1: De milyen jól élet, úgy virágzik a folk. Mm. Na most azt mondod, hogy vannak ősi dolgok, uh-huh, amit csak föl kell egy picit, vagy kicsit le kell porolni, hogy mi a helyes megfogalmazás?
2: Szerintem alapul kell venni, mert ezek olyan dolgok, amiket nem kell és nem is szabad megmásítani, viszont tudni kell kontextusba helyezni, mai kontextusokba is szerintem. Remélem nem beszélek ilyen nagyon irodalmian, de máshogy nem lehet megfogalmazni szerintem a legegyszerűbben, tényleg csak úgy, hogy teret kell adni neki. Például volt most egy ilyen tök jó élményem a Művészetek Völgyében, a Folk udvarban, ott ugye minden este vannak táncházak, és egy ilyen páros tánc volt, körbe kellett állni, és akkor mindenki fogott magának egy párt, és két fiú együtt táncolt, és a lépésmester az így odaszólt, így nyilván poénosan, de srácok, annyi szép csaj van, hogy így valakit csípjetek már meg, és akkor ők mondták, hogy nem, mi együtt szeretnénk táncolni. Mm-hmm. És akkor mondta a lépésmester, hogy jó, hát hogyha nektek jó, akkor nekem is jó. És bele is vágtak, és így elkezdték, aha, a táncot, és ez egy ilyen szép pillanat volt, és szerintem ezzel jól tudtam érzékeltetni azt,
1: igen,
2: hogy,
1: igen, igen,
2: hogy megmaradt minden úgy, ami van, de mindenkinek kialakult saját kis világa ebben a sztoriban, és megfért egymás mellett.
1: Mit ad a tánc, ez a fajta tánc az embernek? Miért jó belekapaszkodni?
2: Szerintem szabadságot ad nagyon. Uh-huh. Tényleg az olyan értékrendek mentén, amit mondtam, hogy nem kell megmásítani, és nem kell átalakítani.
1: De ez értékrendet is ad?
2: Értékrendet is, nagyon sokat tanulsz a táncból, tartást, fizikálisan és lelkileg is, kapcsolódási formákat látsz, kötődést látsz, és tényleg, hogyha visszatérhetünk az első mondataidra, hogy ez a közösség és emberi kapcsolatok, azt ad. Tehát egy ilyen, uh-huh, pillanatnál, amikor összekapcsolódsz valakivel, akit már lehet, hogy 8 éve ismersz, de egy teljesen más síkon vagytok, amikor táncoltok, vagy lehet, hogy csak 2 percet találkoztatok a pultnál, de valami elindul, valami megtörténik, uh-huh, amit tovább visztek, és ez egy tök szép dolog.
1: De ha már továbbvívés, akkor ez a hétköznapokra is átvihető? Az értékrend, meg amit ott kapsz ebben?
2: Szerintem abszolút, igen.
1: Tehát hatással, igen, van.
2: Hát, hogy csak azokat az éveket nézem, amikor tényleg gyerekkoromtól kezdve néptáncos körökben mozogtam, én nagyon sokat fejlődtem, nekem azt tett ahhoz hozzá, hogy most így itt beszélgessünk, én egy borzasztó visszahúzódó kisfiú voltam, engem azért irattak be néptáncra, hogy legyek közösségben, hogy mozduljak ki, de hogy...
1: És ez segített?
2: Ez segített. Aha. Én évekig ilyen kis csendes emberke voltam, nem szerettem, ha hozzám szóltak, nem szerettem interakcióba kerülni, és utána meg teljesen kinyíltam, így, hogy noszogattak, ahogy vittek a színpadon, megélhettem egy másik személyiségemet. Teljesen hozzátett ahhoz, aki most ma vagyok, uh-huh, és rátok büszke vagyok.
1: Na, de akkor a színpadon mennyien megélhetnek más személyiséget?
2: Igen, és egyébként ez a Táncpark 2-en is lehet. Tehát pont azért mondom, hogy nem biztos, hogy egy ilyen nagy esemény kell hozzá, ott a park táncterén is lehetsz az, aki is táncolhatsz úgy, ahogy... Uh-huh. Ezek fontos momentumok szerintem.
1: Mit tapasztalsz évről évre, hogy hölgyek, urak egyformán és egy előarányban vannak, vagy van, amelyik nem több?
2: Amelyik nem erősebb. Szerintem amúgy sokan vannak így mindkét oldalról. Én szerintem vegyes. Tehát igen, igen, itt azért nem mondható el ez a, az a érts jól lustaság, mint amit is szoktak mondani nagyon sztereotíp módon a fiúkra, hogy jaj, hát ők nehezen mozdulnak meg, meg olyan inkább a pultnál vannak. Nem, tehát a néptáncos srácok azok tényleg jönnek, ott vannak, csajoznak, stb. Tehát
1: ezt akartam kérdezni, hogy ez erre is jó? Társkeresésre
2: is? Persze, igen, aha. Igen. Tehát pont Berec Pityúnak volt egy nagyon ikonikus mondása, amit utána nagyon sokan így át is vettek, meg így ez is szájra kelt, hogy tényleg egy-egy ilyen táncházzal, nem tudom, 6-7 randi is átugorható, mert olyan intimitás, aha, történik így a tánc nyelvén keresztül, ami nem biztos, hogy megtörténik egy sima találkozó során.
1: Na, hát akkor kedves hallgatóink, ez több funkciós.
2: Igen.
1: Augusztus 21-e Budapest Park, te ott vagy mindig?
2: Igen.
1: Be is állsz táncolni?
2: Szoktam. Inkább megfigyelő vagyok, azért így a szakmaiság ott van bennem, de most például a legutóbbi ilyen cigányzenés mulatságon nagyon jót táncoltunk, és lehet, hogy most is be fogok állni, de azért nézem tehát félszemmel mindig szakmailag ott nézem, hogy mi történik, minden oké, technika, nem tudom, de sok jó segítőm van meg.
1: Mert hogy te ilyenkor te vagy a felelős ennek a...
2: Lényegében igen, alapvetően nem kéne minden estén ott lennem, de szeretnék, tehát szeretném látni meg. Szerintem most még nagyon szépen átidaltuk szakmailag is így a dolgokat, mert ugye a működésünk alapvetően mainstreamre volt berendezkedve, tehát DJ-s lemezes produkciókra, de volt benne jó pár évünk, 5 évünk, 5-6, hogy azért így szépen beérjen, úgyhogy a kollégák is már értik, tényleg csinálják ügyesen, úgyhogy nagy segítséget.
1: De te egyébként a park valamennyi rendezvényén ott vagy?
2: Nem mindegyiken, nem. Változó. Igazából nagyon sokan azt hiszik, hogy nekünk mindig minden koncerten ott kell lenni, ez nem így van, hogyha tudunk, akkor ott vagyunk, mert jó látni a munkánk gyümölcsét, meg nagyon sok történés van, amit akár adhok kell lekezelnünk, meg nyilván látni így a későbbiekre is, hogy mit, hogyan kell csinálnunk. De ettől függetlenül szerintem fontos, hogy megmaradjon a saját privát életünk, hogyha egy ilyen nagyon erős főcsapás van benne, mint a Budapest Park, ami egy nagyon jó hely.
1: De szerintem rajtad kívül ember nem látott ennyi koncertet egybe.
2: Hát ezért a csapatból van. Jó, hogy így értem, amit mondasz. Hát ja, igen.
1: És nincs két egyforma koncert?
2: Szerintem nincs. Ez pont ez a szépsége is. Mindig ezt mondtam, hogy a munkánknak így van igazán visszaigazolása, tudod, hogy lehet, hogy nagyon kemény 3-4 promó hónap volt előtted, amikor így próbáltátok ezt a koncertet vagy eseményt felfuttatni. Aztán egyszer csak így jönnek be az emberek, egyik este a kis tarisznyászínes hajó lányok, aztán a kőkemény rockerek sörrel a kezükben, máskor meg nem tudom, néptáncos arcok, első ránézése néptáncos arcok, úgyhogy ez sokrétű, izgalmas.
1: Egyébként ti a néptáncosok megismeritek egymást? Hogy
2: szerintem igen. Aha, van egy ilyen kapcsolódás, meg tudod, mi nagyon árulkodó, és ez szerintem minden laikus embereknek is a tartás.
1: Aha.
2: Kicsit megint
1: szebb
2: visszatérve. Nagyon, igen, igen, igen, igen.
1: Akkor rajtam látszik, hogy életemben nem néptáncoltam.
2: Miért mondod? Nem, egyébként tényleg az van, hogy látszik, tehát szerintem elsőként így a fizikai megjelenéseden látszik, fiúk, lányok egyaránt, aztán meg ahogy egy helyzetben vagy, ahogy kommunikálsz, az látszik, az egy ilyen, van egy ilyen leugró ilyen üzenet, hogy igen, ő vagy táncol, vagy néptáncol, de szerintem ez beazonosítható.
1: De akkor hihetetlen, hogy mennyi mindenre, amiről már beszéltünk, használható.
2: Abszolút.
1: Igen, a néptánc.
2: Igen, sokkal több rétű, mint ami van a fejekben, de amúgy szerintem ez elindult már, hogy megkiguljon az a kép, hogy a néptánc az egyenlő azzal, hogy piros szalag, piros szoknya, és akkor így megy a tánc, hanem ez már sokkal színesebb, tehát tényleg egy ilyen reneszánszát
1: éli. Te szerettél beöltözni?
2: Én szerettem, én imádtam 40 fokban a sátorban öltözni és táncolni. Ez olyan szép, amikor felveszel egy nagyon szép viseletet férfiként is, és ilyen tartást, hogy így megérkezel, és ott a kalap, és a toll, és így, az szép, ez olyan jó. Ilyen
1: megvan
2: kis fűszer az egésznek, igen, ahogy a színpadra tudsz lépni.
1: De így most az 5. évben, akár tavaly is láttad, hogy vannak, akik tényleg felkészülten beöltözve mennek?
2: Vannak, viszont ők szerintem amúgy is így járnak a hétköznapokon. Értem, nem olyan durván, de mondjuk...
1: Tehát nem miattatok öltöznek.
2: Nem, de azért vannak olyanok, akik eleve úgy készülnek, hogy szoknyában. Most a lányoknál is például az van, hogy felveszik a szoknyát, de hogy ez lehet egy bármilyen szép színes szoknya, nem kell, hogy feltétlenül népi motívum legyen rajta. Uh-huh. Hajukat befonják, feltűzik, de ott sem kell, hogy most akkor szalag meg. Ez az én egyedi, tehát mindenki úgy formálja, uh-huh, hogy ez jól essik. És hogyha hozzá lila színű hajad van, na bum, tehát senki nem fog kinézni.
1: Belefér.
2: Belefér
1: az is.
2: Igen.
1: Na jó, mit kívánjak akkor? Sok csillogó szempárt augusztus 21-én?
2: Sok táncos talpat, igen, meg egy jó találkozásokat szerintem. Reméljük, hogy sokan lesznek. Sokat várunk az idei folkparktól, mert először tudunk pénteken, egy hétvégi napon ilyen eseményt tartani. Mi bízunk benne, hogy az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt is egy ilyen szép együttállás lesz, úgyhogy hát meg reméljük, te is ott leszel aztán.
1: Ja,
2: beállsz egy
1: ilyen hallgatókkal együtt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Ferenc Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, ami beletesz imádott hivatásában, figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm,
2: szépen,
1: hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
1: Sanyi is lehet?
2: Persze.
1: Sanyitól most elköszönök, de önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Több vasútvonalon is sebességkorlátozást vezetett be a MÁV. Először rendezik meg a Dunakanyar élménykörnapokat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el. Energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Részletes tájékoztatást későbbre ígért a kormányfő. A rendkívüli hőség miatt több vasútvonalon is sebességkorlátozást vezethet be a MÁV. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a tűző napon a sínek hőmérséklete akár 20 fokkal is magasabb lehet a levegőjénél, ami szélsőséges esetben síntörést is okozhat. A vasúttársaság ezért 45 fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendelt el. A tartós megoldások között szerepel a sínek fehér hővédőfestékkel történő bevonása is, amely a mérések szerint 3-7 Celsius fokkal csökkenti a sínek felmelegedését. Leállította a zuglói vasúti töltésen végzett fakivágásokat Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A tártevezető azt követően intézkedett, hogy számos bejelentést és fényképet kapott a MÁV növénykezelési munkáiról. Elrendelte a beavatkozás felülvizsgálatát és felszólította a vasúttársaságot teljes zöldfelületkezelési gyakorlatának átalakítására. A klímaválság és a fák ökológiai értéke miatt a jövőben fenntarthatóbb eljárásokat vezetnének be. A MÁV történetében először főtájépítést is kineveznek a vasútmenti zöld területek szakszerű gondozására. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a közlekedésbiztonság továbbra is elsődleges, de az indokolatlan fakivágások gyakorlatának véget kell vetni. A Visit Hungary idén először rendezi meg a Dunakanyar élménykörnapokat, amelyet augusztus 7-e és 16-a között tartanak a Dunakanyar térségében. A 10-napos programsorozat célja, hogy bemutassa a térség aktív kulturális, családi és gasztronómiai élményeit. A kezdeményezésről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest Destináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
2: Nagyon sok szolgáltató olyan élményt, olyan programot hozott létre, amit kizárólag dedikáltat erre az eseményre született meg. Ilyen lesz például a Nagymarosi piacon, hogy a Budapest Play utca zenefesztiválnak a tagjai például zenélnek. Rengeteg olyan aktív program lesz, amelynek nagyon fontos szerepe ugye maga a környezet is. A programsorozatot nagyon sok gyalog és biciklitúra színesíti. Augusztus 14-én a Dobogó kő természeti értékeit fedezzük fel. Közel 100 program élménnyel várjuk a kedves utazókat, rengeteg gyerekprogramunk is lesz, és nagyon örülünk neki, hogy az Aktív Magyarország, a Mahar, illetve például a Kajla és a helyi túrinformirodák is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
1: A programokról az esemény Facebook oldalán és a csodásmagyarország.hu oldalon tudnak tájékozódni. Nagyrészt derült napos idő várható, de néhol gomoly felhők is megjelenhetnek, csapadék viszont nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 39 és 42 fok között alakul. A hőséget már csak ma kell kibírni, holnap hidegfront érkezik záporokkal és akár 10 fokos leüléssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
0: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél.
2: Merkel Tíme a vállalkozói mentor Budapest 13. kerületében dolgozik azon, hogy a hozzáforduló, kezdő és fejlődő vállalkozók átlássák a működésüket, tudatosabban építsék fel a cégüket és fenntartható rendszereket alakítsanak. Ki. Személyes mentorprogramjaival, kis létszámú vállalkozói estjeivel és üzleti tapasztalatával olyan közösséget épít a fővárosban, ahol a résztvevők gyakorlati tudást, szakmai kapcsolatokat és egymástól használható tapasztalatokat kapnak.
1: Jó rég láttalak, örülök, hogy visszajöttél hozzánk. Szia!
3: Szia! Köszönöm szépen a meghívást!
1: És azért jöttél, azért is hívtalak, mert olyan egyedi dolgot képviselsz itt a fővárosban, ami persze kiterjed, nem csak a fővárosra. Esteket tartasz vállalkozóknak itt Budapest szerte, és hát egy olyan szolgáltatási csomagod van, ami tulajdonképpen senkinek a piacon. És annyira rálátsz egy tulajdonképpen az egész vállalkozói létre, de azon belül is akár a kezdő vállalkozókra is, ahogy más nem. Úgyhogy adj nekünk valami fajta helyzetjelentést, hogy vagyunk most mi vállalkozók kedvel, felkészültséggel, rátermettséggel, és mi az, amit ehhez hozzá tudsz tenni. Örülök neked.
3: Köszönöm szépen.
1: Ezek fontos témák, amiket felölelsz. Kezdjük talán az estekkel.
3: Abszolút, köszönöm.
1: Azokra sincs nagyon konkurenciád, mert ilyen kis csoportos estek, ahol figyelni lehet egymásra kellő időben, azok nem nagyon vannak.
3: Így van, így született meg a fejemben a gondolat, hogy szüksége van igazából arra, hogy mi vállalkozók egymást tudjuk támogatni. Ezek az estek, ezek úgy néznek ki gyakorlatilag, hogy a mastermind csoportoknak és a kicsit kötetlen beszélgetéseknek a keveréke általában egy 8-10 vállalkozó szokott nálam lenni. Ezeket jelen pillanatban még így az irodámban tartom.
1: És ami a belváros.
3: Ami a belváros, a 13. kerület szívében van, igen, és nagyon jó hangulatúak szoktak lenni ezek az estek, pont azért, mert hogy kis csoportban sokkal könnyebben megnyílnak a vállalkozók, és olyan témaköröket tudunk átvizsgálni közösen, mint például az árazási stratégiák, vagy hogy hogyan delegáljunk feladatokat ugye cégen belül, hogyan alakítsuk ki az üzleti folyamatainkat, de sok minden másról is tudunk beszélni, tehát költséghatékonyság, költségoptimalizálás, folyamatfejlesztés, célok kitűzése, és hát ezek az egész csoport, illetve a csoportos programjaim arról szólnak, hogy felhasználjuk a kapcsolatainkat. Tehát gyakorlatilag ezek kapcsolatépítő estek is kis csoportban. Uh-huh. Nagyon sok olyan vállalkozó jár nálam, vagy járt már nálam, akik például nem szeretik a tömegrendezvényeket, nem érzik magukat otthonosan abban a közegben, ahol több száz fő között kell, ugye valamilyen szinten egymást leszólítgatnunk, hogyha úgy mondhatjuk...
1: Igen, az mindig ilyen kínos.
3: Igen, valakinek ez megy, valakinek nem megy. Nekem ez nem okoz gondot. Tehát én teljesen simán odalépek bárkihez, bemutatkozok, elmondom, hogy mivel foglalkozom. Nyilván persze a kapcsolatépítés az nem ilyen egyszerű, meg hát nem is így szokott menni a gyakorlatban, hogy így ráugrunk a másikra, és próbáljuk a termékünket rögtön promózni. Mi nők egyébként azt hiszem, hogy nagyon könnyen megtaláljuk egymással a kapcsolódási pontokat, a legkülönbözőbb helyszíneken is, még akár a női mosdóban is, tehát hogy ott is olyan beszélgetések tudnak
1: ott
3: kikerekedni. Abszolút.
1: Tehát, hogy én
3: igen, és én mindenkit arra bíztatok, hogy használja ki ezeket a lehetőségeket. Nagyon könnyen lehet kapcsolatokat teremteni,

0: és nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki ebből az egészből, illetve én azt gondolom, legalábbis nekem nagyon olyan sikeres támogató hátterem van a kapcsolati hálómból, amit gyakorlatilag bármikor fel tudok használni arra, hogy a többi résztvevőt is támogassam. Tehát egyrészt az egyéni ügyfeleimnek is felszoktam ajánlani a kapcsolati hálómat, mindig azt figyelem, hogy kinek hol tudok segíteni, kinek mi lenne az a pont, ahol esetleg be tudok hozni egy olyan szemet, ami túlmutat mondjuk az én tevékenységi körömön, és ezt amúgy nagyon szokták szeretni a résztvevők, tehát akik így gyakorlatilag eljönnek egy-egy ilyen este. Sok sikeres kapcsolódás van mögöttem, tehát például podcastekbe mennek azáltal az emberek, hogy ott összeismertetem őket olyan tulajdonosokkal, hogy hívjuk ezeket így rendesen, akik a podcast.
1: Oké, hát a podcast gazdákkal.
0: Igen, akikről tudom, hogy jó podcasteket csinálnak.
1: De gyakorlatilag itt a kapcsolati ilyen, háló a lényeg.
0: A kapcsolati háló a lényeg, tehát egy ilyen esten a kapcsolati háló a lényeg, és az, hogy ténylegesen egymást támogassuk, tehát hogy nem konkurenciaként vagyunk ott, nem azért vagyunk ott, hogy a másikról minél több információt kiderítsünk, és esetleg majd egyszer felhasználjuk valahogy ellenet, tehát ez nem erről szól. Itt nem harcolunk mi egymás ellen vállalkozók, hanem pont arról szól az egész dolog, hogy támogatjuk egymást. És mindez tényleg így jókedvűen, étel, ital, minden biztosított, úgyhogy nagyon-nagyon sokat szoktunk nevetni közben, vannak feladatok,
1: jó, tehát szórakozva építettek kapcsolatot, és tulajdonképpen egymást motiváljátok.
0: Így van, ez egy nagyon-nagyon nagy motivációs lehetőség is, illetve most ez egy divatos kifejezés, hogy én idő, de hogy én időnek se rossz. Tehát, hogy az, amikor kiszakadsz otthonról, a családtól, és ugyan vállalkozók között vagy, de mégis kötetlenebbül, mint hogyha te csak azért mész oda, mert neked feltétlenül muszáj bármit is ott eladnod. Uh-huh. Tehát ez nem erről szól, ez arról szól, ez egy ilyen kis, jelen pillanatban egy kis mini közösség, de nagyon szeretnek visszajárni a vállalkozók.
1: Pont azt gondolkodtam, amikor hívtalak téged, hogy nálad többet talán ember nem tesz a vállalkozókért itt Magyarországon, mert hogy minden erőddel azon vagy, hogy komfortosabbá tedd, meg eredményesebbé az ő életüket. És akkor jön a következő, azon túl, hogy te esteket tartasz itt a fővárosban, azért mentorálod is őket, tehát millió hogy nevezik ezeket, konzultációktól így kezdve, van. Workshopokat, tehát komplett szolgáltatási csomagod van arra vonatkozva, uh-huh. hogy tulajdonképpen egy cégfejlesztést azt még a lélek részéről is
0: így van.
1: Fontosnak tartod.
0: Így van, én arra vagyok nagyon büszke, hogy gyakorlatilag komplexen összefogok egy vállalkozás fejlesztést, vagy egy olyan csomagot tudok kínálni, amiben magát a vállalkozót és a vállalkozását is figyeljük, fejlesztjük, odafigyelünk tényleg minden egyes részletre, mindegyik mentorprogramom személyre szabott. Ezek jelen pillanatban még személyesen érhetőek el, majd tervezem az online formáját is. Kezdővállalkozókkal és már felfutottabb vállalkozások mentorálása is foglalkozom. Kezdővállalkozásoknak nagyon-nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag a mentoráltnak az önismeretével kezdjük az egészet, az önismeret fejlesztésével, onnantól kezdve, hogy mit jelent neki az, hogy vállalkozás, miért akar ő tulajdonképpen vállalkozó lenni, mert nagyon sokan már az elején elbuknak, tehát hogy vágynak egy szabadságra, vágynak egy kötetlen életre, és gyakorlatilag nem tudják, hogy ezzel az is együtt jár, hogy bizonytalan a jövedelem, hogy bizonytalan a piac, és hogy a kezdeti időben rengeteg energiát és munkát bele kell tolni, és sokszor hajnalokig dolgozunk. Tehát, hogy az a tévkép, ami sokszor, és leginkább mondjuk a kismamáknál, akik otthon vannak, és azt gondolják, hogy gyerek mellett elkezdenek vállalkozni, mert abból hatalmas nagy profitjuk lesz, és ugye meg fogják keresni azt a pénzt, amit eddig vállalati oldalon munkavállalóként kerestek. Ők nagyon nagyot tudnak koppanni akkor, amikor rájönnek, hogy ez nem így működik. Tehát gyerek mellett mondjuk felépíteni egy vállalkozást, az hatalmas nagy erőforrás megmozgatást jelent az egész család részéről. És nem lehetetlen, nyilván én is 3 gyerekkel csinálom, tehát hogy én erre az élő példa vagyok, hogy azért
1: lehet
0: ez
1: így is
0: működik, igen, de nagyon-nagyon fókuszáltan, nagyon jól szervezetten, és hát nem árt, hogyha az ember mellett van valaki, aki tudja támogatni, és ez most vagy mentor, vagy befizet egy bármilyen vállalkozásfejlesztési programra, vagy eljár közösségekbe, ott beszélget a többi vállalkozóval. A lényeg az, hogy mindenképpen az önismeretünket fejleszteni kell akkor, hogyha vállalkozást szeretnénk indítani. És ugye a másik pedig az, hogy milyen formában egyáltalán, hogy akarok vállalkozni. Sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy mi az, hogy egyéni vállalkozás, vagy KFT, vagy melyiknek milyen adózása van. Nyilván ezeket mind-mind átbeszéljük a folyamat elején.
1: De egyébként honnan lennének?
0: Hát honnan lennének, ugye? Hát
1: nem
0: persze.
1: Nem való, ezt nem tudják.
0: Nem. Ez egy teljesen normális dolog, hogy nem tudják. Én ezért építettem fel így a mentor programjaimat, hogy ezeket mind átbeszéljük. Hogy mi az, hogy üzleti terv? Hát nagyon sokan nem hallottak arról, hogy üzleti terv. Annak milyen részei vannak? Egyáltalán mondjuk egy pénzügyi tervet hogy kell összerakni? Van bárkinek számviteli fogalma, vagy pénzügyi fogalma mondjuk, amikor elindít egy egyéni vállalkozást?
1: Ezt én sem tudnám, hogy kell üzleti. Tehát abban azt írod le, most bocs a bárgyú kérdésért, hogy mennyit akarsz keresni, vagy mennyiből lehet fenntartani az egész vállalkozást?
0: Hát ez így most egy elég érdekes kérdés. Egy picit részletesebb lenne kifejteni. Egy üzleti terv.
1: A hallgatókat képviselni.
0: Igen. Egy üzleti terv több részből áll. Tehát először is van egy piacelemzés, megnézzük a konkurenciát. Tehát ilyenkor így teljesen végig kell menni azon, hogy abban a
1: szegmensben,
0: igen, amiben ő el szeretne indulni, egyáltalán milyen esélyei vannak. Tehát, hogy van egy piacelemzés. Van benne marketing terv, mik a célok, hogy csináljuk, van benne pénzügyi terv, igen, teljesen cashflow számítástól kezdve gyakorlatilag bele lehet rakni ebbe mérleget, eredménykimutatást, bármit, bár most megint mondtam 2 olyan kifejezést, bocsánat, én ilyeneket szoktam elmagyarázni egyébként a mentorájtányúnak, amikor ezt így nem tudják, és nyilván egyéni vállalkozásokra teljesen más szabályozások érvényesek, tehát hogy azokra pont mondjuk nincs mérleg, eredménykimutatás, úgyhogy ezért nehéz ezt egy picit megfogalmazni, de az a lényeg, hogy komplexen végig kell nézni azt, a célkitűzések, rövid távú tervek, hosszú távú tervek, hogy áll össze ez az egész. Tehát még
1: olyan
0: akkor is
1: kapaszkodott, most akár, hogy hallgatlak, igen? Segítő kezet nyújtasz, amiről egy kezdővállalkozónak tényleg gőze nincs.
0: Tényleg.
1: Hogy ezeket mind össze kellene hangolni.
0: Ez így van, és volt már olyan ügyféljelöltem, aki az első alkalommal így feladta. Tehát konkrétan
1: elmenekült,
0: amikor azt mondtam, hogy jó, oké, akkor szedjük össze, hogy milyen termékeket szeretnél eladni, mert termékeket szeretett volna eladni, milyen szolgáltatásokat, milyen áron, egyáltalán mennyiért éri meg, mennyit szeretnél keresni vele, mi lesz az a profit, amivel te elégedett leszel a végén, és így rakjuk az egészet egy nagy-nagy táblázatban, és nem sikerült összeszednie, tehát hogy így az első alkalom után ő mondta, hogy köszöni szépen, ő erre nincs felkészülve.
1: Na most őszintén kérdezem, volt már olyan a történelemben, hogyha valaki ilyen Hűbele Balázs módjára beleugrott, hogy majd ő vállalkozni fog, és működött neki?
0: Persze, tehát mindig vannak szerencsés esetek, és mindig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy őket nem érdekli, ők megpróbálják, és van, hogy szerencséjük van. Uh-huh. De a legtöbbnek én azt gondolom, hogyha nincs egy megalapozott terved, és nincsenek meg az irányok, és nem tartod magad egy bizonyos stratégiához, akkor azon közé, vállalkozók közé fogsz sorolódni, akik majd egy év alatt kihullanak a piacról. Lehet próbálkozni, okay. Tehát mindenkinek ez egy lutri, és igen, és olyanok is vannak, akik elkezdik ezt persze egyedül, mert ők meg tudják oldani, meg most már a ChatGPT és mindenki is a barátunk, és majd megmondja, hogy hogy kell vállalkozást indítani. Van, amit tud, van, amit nagyon jól tud már, de például adózási kérdésekben senkinek nem tudom ajánlani megbízható forrásként, mert nem mindig úgy van, ahogy azért ott még mindig a törvényeket kellene.
1: Te ugye gazdasági ember, szakember vagy, azért is tudod hozzátenni a pénzügyi részt.
0: Igen, igen, igen. Én 25 éven keresztül a pénzügyi, számviteli és HR vonalon mozogtam, tehát hogy ezért tudom hozzárakni gyakorlatilag nem csak a pénzügyi részt, hanem a HR részt is, amikor azt mondjuk, hogy hogyan lehet emberekkel bánni, hogyan lehet őket motiválni, hogyan lehet delegálni feladatokat. Vezető pozícióban voltam több cég, építőipari cégnél, mentőgyárnál, például kaszinóláncnál, tehát így nem olyan kicsi cégeknél, és hát ezt a tudásomat gondoltam kamatoztatni én is a saját vállalkozásom keretében. Egyébként 25 évesen alapítottam meg az első vállalkozásomat, ami egy könyvelőiroda volt, és gyakorlatilag az elmúlt, hát nem is tudom, talán 5 évvel ezelőtt volt az, amikor azt gondoltam, hogy már nekem túl sok, akkor még pénzügyi vezetői állásban voltam, pont a kis tartsai mentőgyárnál, ha ezt így lehet mondani.
1: Már kimondtad.
0: Már kimondtam, mindegy, szerintem senkit nem fog szólni.
1: Nem, abszolút.
0: A LinkedIn-en az önéletrajzom úgyis pont van, hogy bárki bármikor rá tud keresni. A lényeg az, hogy akkor nekem is el kellett gondolkodnom azon, hogy a vezetői pozíciómat, a három gyereket és ezt a könyvelővállalkozást tudom-e vinni, úgy, hogy közben én hozzászedtem ugye az emberi tényezőket, elvégeztem a coach tanfolyamokat, a life coachot, a business coachot, elkezdtem foglalkozni karrierépítésekkel is, és hát valamiről le kellett mondanom, és én azt mondtam, hogy nekem a könyvelés már túl száraz, túl sok.
1: Nem annyira kreatív?
0: Nem. Nekem egyszerűen tök jó, hogy rákérdeztél, mert hogy a kreativitás hiányzott az egészből, és egy vállalkozás felépítése viszont iszonyatosan kreatív feladat. Tehát egy ebben lehet szárnyolni, és azt a részt viszont bele tudom vinni, amiket nagyon-nagyon szerettem ott is, a tervezéseket, a szervezéseket, a folyamatoknak az optimalizálását, tehát hogy
1: én valahogy
0: így a stratégia felépítés, így van, én így kerültem át így a vállalkozói szektorba, mert ugye az, hogy 25 éves koromtól elkezdtem vállalkozni, azért teljesen mást mutatott az, hogy egy könyvelő irodában X ügyféllel az ember elégedett, mint az, hogy amivel most foglalkozom, itt ugye folyamatosan új és új ügyfelek jönnek, de nekem ez viszont nagyon-nagyon tetszik, hogy állandóan emberek között vagyok, vezetők között vagyok, fejlődésre vágyó vállalkozók között. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél jobb helyen én most nem lehetnék.
1: Na, milyen jó. Mondanám, hogy végszó. Hát lassan már végzünk is, de azt gondolom, hogy nevezhetem ezt valami fajta küldetésnek is? Amit a magyar vállalkozókért teszel?
0: Azt gondolom, hogy igen, abszolút a mikro és a kisvállalkozásoknak szeretnék abban segíteni, hogy ténylegesen olyan rendszereik legyenek, amik nem veszik ki az embert a saját életéből. Uh-huh. Mert ugye sokszor az van, hogyha csinálom a céget, akkor megszűnt a magánéletem. Tehát, hogy nekem az a célom, hogy olyan a csapdahelyzeteket valahogy kerüljük el úgy, hogyha már elkezdtem vállalkozni, és azért csinálom, mert szeretnék több szabadidőt, és azért csinálom, mert szeretnék esetleg a családommal lenni. Nyilván egy csomó oka van még azért, hogy az ember vállalkozó legyen, de hogy ne kerüljek abba a csapdába, hogy éjjel-nappal dolgozom, a cégem működik, vagy nem, mert sok esetben még akkor sem működik, és hogy ott állok, hogy akkor miért vállalkozom?
1: Na, szerintem nagyon, nagyon hasznos, amit képviselsz, és az összes olyan hallgatót, aki érintett a témában, arra ösztönzök, hogy ezt a törekvést, azt a figyelmével hálálja meg.
0: Nagyon köszönöm.
1: Hol találunk meg téged?
0: www.merkeltima.hu honlapom, egyébként Facebook, LinkedIn, Instagram.
1: Ott megtalálnak mindent.
0: Uh-huh. Bárki beírja a nevemet.
1: Oké, nagyon élveztem a beszélgetést, köszönöm,
0: hogy nagyon köszönöm
1: újra itt voltál. és bízom benne, hogy amikor legközelebb beszélgetünk, akkor azt mondod, hogy sokkal nyitottabbak, sokkal felkészültebbek már a vállalkozók.
0: Arra, bízom amit, benne.
1: Amiről most még nem tudják, hogy mire kell.
0: Én mindent megteszek azért.
1: Na, ez a végszó.
0: Hogy segítsek neki.
1: Ez a végszó. Merkel Tímával beszélgettem, kedves hallgatóink. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ferenc Sándornak és Merkel Tímeának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövő kedden lehet az államfőválasztás. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van. Születésnapi hétvégét tart a Fővárosi Állat és Növénykert. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden, augusztus 11-én válassza meg Magyarország új köztársasági elnökét. A frakció szerint ezzel tartható az alaptörvényben előírt 30 napos határidő, miután Súlyog Tamás államfői megbízatása július 20-án megszűnt. Addig az államfői feladatokat ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el. Hivatalos jelöltet egyelőre nem jelentettek be, bár korábban több név is felmerült a sajtóban. A köztársasági elnököt az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Az első fordulóban kétharmados többség szükséges, eredménytelen szavazás esetén második fordulót tartanak. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A tájékoztatás szerint a kánikula miatt ugyan egyes településeken átmenetileg csökkenhet a víznyomás, a vízkészletek elegendőek, a problémát a megnövekedett fogyasztás okozza. A tegnap délutáni adatok szerint Magyarország 629 településén volt valamilyen fokú vízkorlátozás. A kormány arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel, lehetőleg ne locsoljanak, ne töltsenek medencét és kerüljék a felesleges vízhasználatot. Több meleg rekord is megdőlt tegnap Magyarországon. A Hungaromet tájékoztatása szerint Budakalászon 41,4 Celsius fokot mértek, ami új országos napi meleg rekord. Budapesten, Újpesten 41,1 fok volt a legmagasabb hőmérséklet, ezzel a fővárosi rekord is megdőlt. A hajnal is rendkívül meleg volt, a Jánoshegyen reggelre is csak 28 fokig hűlt le a levegő, ami új országos rekordnak számít a legmagasabb minimum hőmérséklet tekintetében. A meteorológusok szerint a hőség továbbra is komoly megterhelést jelent. Ma is 40 fok fölötti értékek várhatók. A legmagasabb fokú hőségriasztás péntek éjfélig van érvényben. A hőségriadó ideje alatt délelőtt 11 órakor befejeződik az ügyfélfogadás azokban a budapesti kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, ahol nincs légkondicionálás, közölte Budapest főváros kormányhivatala. A módosított nyitvatartást a harmadfokú hőségriasztás miatt vezették be. A klimatizált ügyfélszolgálatok működését az intézkedés nem érinti. A kormányhivatal azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az adott ügyfélszolgálat nyitvatartását és elérhetőségét. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A Városligeti Intézmény vasárnap lesz 160 éves, ebből az alkalomból egész hétvégén látványetetésekkel, tematikus sétákkal, családi programokkal, bábszínházi előadásokkal és színpadi produkciókkal várják a látogatókat. A közönség bepillanthat az állatkerti kulisszák mögé, megismerheti az állatok takarmányozását, a vadállatmentők és a kertészek munkáját, emellett vezetett biodóm és állatkert történeti sétákon is részt lehet venni. Vasárnap ünnepi köszöntővel és születésnapi tortavágással kezdődik a program, az estét pedig a Budapest Bár koncertje zárja. Ma tetőzik a hőség, a napos időt már többfelé zavarhatják gomoly felhők, de csapadék még nem valószínű, a légmozgás gyenge mérsékelt lesz. A reggeli 25 fokról gyorsan melegszik a levegő, délután újra 40 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt. Holnap végre felfrissülést hoz egy hideg front, záporok is jönnek, nyugaton 30, keleten 37 fokra hűl a levegő.
3: Jó reggelt, mondom a friss közlekedési infókat. Az 51-es számú főúton Dunaharaszti térségében már erősödik a forgalom. Apropó Duna, a Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is közlekedik a komp. Napnyugtáig igény szerint szállítja át a járműveket. Nézzük, milyen helyzet a városban. Az Erzsébet hídon Pestre, a pesti hídfőnél sávzárásra kell ma számítani majd a délelőtti és a kora délutáni órákban daruzási munkák miatt. A Margit körúton a Lövőház utcánál mától mindkét irányban korlátozás lép életbe felújítás miatt. A második kerületi Törökvész úton szintén mától sávzárást kell kerülgetni a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Az ötödik kerületben a Honvéd utcát időszakosan lezárják a Szabadság tér és a Bátori utca között, majd egészen este 9-ig, illetve a Szabadság teret az Auli utca és a Honvéd utca között, de azt majd csak a délutáni órákban filmforgatás miatt. Számítok önökre, hiszen önök a mi szemünk és fülünk, ugye mi itt a stúdióból nem láthatunk mindent, de ha látnak valami rendkívülit, üzenjenek 0630 30 30 95 8, hadd figyelmeztessük a többieket. Köszönöm.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Aki már a tegnapot meg a tegnap előttet alig bírta, kapaszkodjék, mert szenvedni fog. Ma lesz akkor a legmelegebb.
4: Ma nagyon durva lesz.
3: Te is ezt mondtad tegnap. Így, jó, így. Meg még jössz részletekkel. Ott Pordán Petra.
4: Itt pedig Somogyi Zoltán velem szemben.
3: És ott vannak önök is, akkor kezdjünk John Newman-nel.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7:42.
2: Imádom ezt a dalt, meg ezt
3: jó
2: a
3: nőt. Jó reggelt és jó éjszakát kívánok.
2: Jó reggelt, jó éjszakát. Egy dolgot nem értek, csak Janet Jacksonnal kapcsolatban, hogy ő hogy nem volt benne a Michael filmben. Tehát, hogy a testvérei készítették, mindenki benne volt a sztoriban, producerként, nem tudom, íróként, és őt még bele se komponálták. Tehát még a családi asztalnál sem ült ott, és senki nem beszél erről, hogy miért.
1: Hát figyelj.
2: Na.
1: Erre én sem tudok, erre sem tudok mit mondani. Csak ezt akartam mondani. Nem tudom.
2: Hogy lehet ez? De hogy lehet ez?
1: És volt köztük valami...
2: Nem tudom, hogy a Jermaine-nél volt-e valami, ugye a Jermaine...
1: Ott valami volt,
2: de hogy nem tudom, hogy mi lehetett. És ugye a Latoya, a Jermaine, az összes tesó benne volt, aki még él, és mozog, meg minden, de hogy ő valahogy ebből kivonta magát. Hívott Janet Jacksont?
1: Megcsörgettem.
2: Jó, légy, kérdezz már meg tőle.
1: Időeltolódás nem
2: volt korábban. Ja, persze.
1: Akkor majd legközelebb.
2: De figyelj, én nyomoztam, kerestem egy csomó, de csak ilyen konteókat találtam, és akkor ugye konteókkal kapcsolatban azt mondtam, na jó, oké. És ha már konteók, és ugye beszéltünk mi is arról, hogy a Duna vizét azt elterelik hova? Az északi tengerbe? Az a osztrákok, hogy nekünk ne legyen. Tegnap
1: hát vagy a németek,
2: vagy a németek?
1: Mindenki.
2: Valaki. Szóval tegnap pont egy olyan filmet néztem, nagyon érdekes volt a Netflixen, Kétkedők az a címe, új egyébként a listában, és egy olyan Conteo gyártó apukáról szól, akinek a lánya szegény teljesen sokkot kap attól, hogy mennyire megőrült, de hogy ilyen mindenféle hülyeséget találnak.
1: Nem, hogy az apja megőrült, vagy hogy ő maga megőrült?
2: A lány teljesen kiborul azon, hogy apa egy kicsit bekattant, és hogy például olyan sztorikat gyártanak, hogy kisgyerekeket rabolnak el szerintük, akik mostanában eltűntek ott a környéken gyerekek, hogy nagy gyógyszergyártó cégek azért, hogy ő belőlük valamit kivonjanak, és a lány így néz, tudod, és így nyomoz, és az egésznek az az ijesztő kifejlete, hogy a végén egy ilyen tüntetésen vesz részt a lány Spanyolországon, tehát valószínűleg ott is probléma, nem csak nálunk Magyarországon.
1: Nem, ez mindenhol van.
2: Ahol rengetegen megjelennek, akik skandálják azokat a konteókat, amiket gondolnak, hogy azok valós dolgok. És erről jutott eszembe, hogy bakker, akkor most már nem csak kommentek formájában csinálnak az emberek ilyeneket, hanem utcára vonulnak, és ezeket az őrületeket, igen, mint a chemtrail és társaik viszik.
1: Látod, azt nem tudom, hogy amíg nem volt mondjuk az internet, és nem volt ilyen fokú összekapcsolódás a világ különböző tájainak, állampolgárai között, addig is voltak, mert igen, is voltak ilyen összeesküvés elméletek, csak talán nem talált olyan komoly táptalajra, mint most, amikor. És hogy az benne a durva, ugye, amikor pszichológussal is beszélgetsz, hogy ha próbálod észérvekkel megmagyarázni, akkor na, még gyanúsabb, ugye, akkor az a gyanús, mert minél jobban tagadják, annál inkább úgy van. De hogy így próbálsz, hát figyelj, mint ahogy tegnap már olvastam este, hogy na, milyen érdekes, hogy lett víz a Dunában.
2: És mitől lett akkor víz?
1: Hát attól, hogy ők most megmondták, felhívták rá a figyelmet, hogy elterelik az északi tengerbe, és ettől most jól megijedtek a tudjukik. Nem mondjuk, tudjuk, és most jól megijedtek, és ezért most visszarakták a vizet a Dunába, vagy nem tudom. Szóval, hogy egyébként én azon szoktam gondolkodni leginkább, hogy vajon nekik ez jó, vagy nem jó? Tehát, hogyha nem lennének ezek a fejükben ezek az elméletek, akkor bármire unalmas lenne az életük? Vagy hogy akkor, tehát, hogy ez tényleg arról szól, hogy így kitöltik azt az űrt, amit mondjuk a saját életükben nem tudnak?
2: Nem tudom, Zoli, de hogyha a bármelyik családtagom, tehát édesanyám mondjuk közeledik a 70-hez, és egyszer csak így bekattana, mint ebben a filmben az apuka, és elkezdeni ezeket mondani, akkor én nem lennék olyan türelmes, mint a lány. Már hogy nem bántanám, hanem próbálnék orvosi segítséget kérni minél előbb, hogy ezt üssük ki a fejéből, mert
1: baj. Hát ez nem tudsz, mert nem olyan jellegű orvos, itt nincs olyan mérvű elváltozás. Hát ez
2: de Zoli, tehát hogyha valaki már jegyzetel meg, cetliket ír meg, már megy keresni bizonyítékokat, és ő tudja, hogy az ott van, csak elrejtik előle, akkor az már nagyon ijesztő, tehát ott már valami baj van, kérem.
1: Hát, de nem tudsz mit csinálni. Emlékszel egyszer?
2: Tudom, hát
1: egyszer
2: nem tudsz.
1: Két éve, vagy mikor foglalkoztunk ugye itt a Sláger reggelben is az összeesküvés elméletekkel, és végigmentünk.
2: Igen.
1: Ugye a chemtrailen, itt pilótáktól kezdve, akik tök abszolút nagyon egyszerű és nagyon érthető magyarázatot szolgáltak, hogy miért hülyeség az egész, ugyanígy a HARP-ot megbeszéltük, hogy az időjárás befolyásoló, nem tudom micsodát. Meg hát egyébként meg, tudod, erre most mondanád, hogy higgy a saját szemednek. Tehát most itthon van, unokatestvérem pont megjött Németországból, mondja, náluk is baromi, mondta, fönt Hamburgnál 30 nem tudom hány
2: ami
1: fok
2: nem
1: van.
2: Ami nem normális.
1: 31-35, ott éjszakon. Mondta, hogy dögmeleg van.
2: Igen.
1: Ott is, aki jött ismerősöm, mondja, hogy Ausztriában is végig. Nyilván van az Alpoknak olyan része, ami ugye magasabban van, nincs annyira meleg, ott még zöld a fű, de hogy mondja, hogy ugyanúgy ki van égve nem tudom.
2: De hát az angoloknál is. Tehát nem értik, hogy mi történik.
1: Hollandiában már attól félnek, hogy némelyik gát azért adja meg magát, mert ugye, hogy nincs az egyik oldalon, tehát annyira kiszáradt, nincs nedvesség benne, mint hogy halljuk, hogy a nem tudom, ugye már többfelé a világban, például a Szibéria felé, meg a permafrost szűnt meglétezni, ahol ugye építettek mindenféléket a fagyott talajra, és az, hogy fölengedett, meg abból is a nedvesség, tehát hogy elkezdik így összerogyadozni az épületek. Tehát, hogy mindenhol a világban most ebből baj van, de nem baj, mert itthon vannak azok, akik azt mondják, velünk akar mindenki, az egész világ összeesküdött ellenünk, és minket most kész, térdek észrelítelek.
2: Szerintem nem így van,
1: nem
2: de...
1: jó, nekik nem jó. Most bocsánat, erről arra jutottam, az előbb tettem fel a költői kérdés, hogy nekik vajon jó-e, hogy ezeket így elhiszik, mert legalább valami leköti őket.
2: Nem félnek, jó, mert folyamatos rettegésben élnek. Igen, az... Én nem akarnék. Nekem volt már olyan, hogy egy pár napig gyomorgörcsöm volt valamitől, rettenetesen rossz érzés, majdnem csúnyábban mondtam. Tehát, hogy annyira rossz, hogy azt akartam, hogy vége legyen, és mindent megtettem, hogy vége legyen. Nem, hogy így éljem a mindennapjaimat éveken keresztül, hát biztosan nem.
1: Aztán csodálkozunk, hogy annyi betegség. Hát ez van, az, meg minden. Igen. Pedig, ha jól érzed magad a bőrödben, meg
2: na,
1: boldog,
2: ezért hogy... vagyunk mi itt.
1: És még tudsz is tenni érte.
2: Ezért vagyunk mi itt, hogy jól érezzék magukat.
1: Annál nincs ennyi. Jobb, higgyék-e, mint ennyi, boldognak ennyi. Lenni. Ebben segít most nekünk Teddy Swims is. A Break Up in Reverse.
2: Ez az új dal, amit azért írt, mert a párjával külön mentek.
1: Ugye mindennek lehet törülni, ahogy veszük. A zenei kvízben benne van egyébként, töltsék ki.

0: Jó reggelt kívánunk. Fél hét lesz már 5 perc múlva. Nagyon érdekes cikk ugrott elém ebben a pillanatban.
1: Szerinted érdekes?
0: Rólad szól.
1: Mi?
0: Hát nem úgy, nem név szerint rólad szól.
1: Jaj, már megijedtem, mondom, mit.
0: Mind ismerünk olyan, a kócsokról szól, és tudod, hogy egyébként ezzel kapcsolatban nekem mindig vannak fenntartásaim, ja. Tehát, hogy azért, amikor most megosztom veled, akkor ne úgy nézz rám kérdőn s csúnyán, hogy na, már megint zrikál az Oli, hanem úgy nézzem, hogy fenntartásokkal olvasom én magam is a cikket.
1: Igen.
0: Mind ismerünk olyan párokat, akik például, amikor szóba jön a párkapcsolat, azonnal rávegek, hogy náluk minden tökéletesen működik. Nincsenek hangos veszekedések, nincs dráma, működnek a közös tervek. Kívülről stabilnak tűnnek, mégis valami hiányzik. Ilyen az, amikor egy pár túl jól akar működni, de végül kifullad egy kapcsolat. Felcsillant számomra a remény szikrája. Nézd el nekem.
1: Már kifullad a kapcsolatunk?
0: Ez az állapot az érzelmi eltávolodás egyik leggyakoribb formája, mondja a szakértő. Aha. Kívülről a kapcsolat valóban szilárdnak tűnik, a felek együtt intézik a mindennapi teendőket, nincs látványos feszültség, működnek a közös projektek. Azonban a konfliktus hiánya nem egyenlő a harmóniával. Ha nincs vita, az a harmonikus állapot helyett inkább elkerülést jelent, a felek ugyanis ilyenkor magukban tartják a feszkót, a feszültséget, hogy megőrizzék a felszíni békét. A jól kezelt konfliktus ezzel szemben mélyítheti a kötődést. A valódi kérdés így aztán nem az, hogy vitázunk-e, hanem hogy felvállaljuk-e a nézett különbségeket, még akkor is, ha abból konfliktus lehet.
1: Szóval, mi a kérdés hozzám?
0: Hát sokszor említetted már, hogy ti sosem szoktatok vitázni a nyúlbogár. Én mondtam, nem. Hogy úgy tudom,
1: nem
0: hogy...
1: Nem veszekszünk. Vitázunk. Nem, ja. Veszekszünk.
0: Á.
1: Vitáink vannak. Sőt, nézeteltéréseink, veszekedni nem szoktunk. Igen. Mert a vitát azt meg tudjuk beszélni. Veszekedésig azért nem fajul, mert ő mindig valami humorral előti a sztorit.
0: Be már ismer.
1: Hát igen, hát hogy így valamit mondom, amikor így bekapom a számat, ahogy fogalmazni szoktam, és aztán azon elröhögöm magam. De vitáink vannak, persze. Aha. Persze. Veszekedéseink szerintem azért nincsenek, mert megbeszéljük a dolgokat. Tehát most volt például egy nem olyan jó élményem, és akkor én azt úgy megosztom vele, tehát ami engem bántott. És akkor így mivel megbeszéljük, ezért...
0: Aha. De most a költözés az biztos szül ilyenkor ilyen nézeteltéréseket.
1: A költözés az igen, sőt én mondtam neki, hogy ha mi ezt túléljük, mármint azt, hogy ennyi csúszás van, van a lakásunkkal kapcsolatban, akkor soha nem fogunk elválni, ha nem, akkor most fogunk elválni. Tehát én mondtam neki. Aha. És azért, mert én magam részéről úgy érzem, hogy borzasztó kibírhatatlan vagyok, mert annyira rosszul viselem a rendetlenséget. Tehát azt, hogy én szeretem a rendet magam körül, nem feltétlenül kell itt ilyen tüktik dolgokra gondolni, de hogy például ne legyenek dobozok, hogy ne rúgjak bele reggelente dobozokba, hogy ne történjenek meg ezek a dolgok, és most ez bennem egy ilyen belső feszültséget ad, abszolút, hogy nincs rendezettség az életemben.
0: Pont akartam kérdezni, hogy miből volt a legutóbbi vita, hogy milyen színű legyen a fal, hogy milyen legyen a burkolat a konyhaszekrény fölött, vagy akkor ezek szerint a dobozokból?
1: A dobozokból, igen, meg hogy ha mondjuk nem veszem fel a papucsomat, akkor bármennyit is takarítok, poros lesz a lábam, mikor felérek a hálószobába, és ettől annyira kivagyok, tudod, mert én itt élek, tehát hogy szeretem a tisztaságot, a rendet, és ezzel nem tudok mit kezdeni.
0: Majd nézd meg, légy szíves, az Isten hozta Őrnagy úr című filmet, tudom, akkor dobozolnak.
1: Ja, igen, igen. Szóval én most nem vagyok olyan jó fej. Mm. És ő ezt egészen jól bírja, ez idáig, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Mondtam neki, mondom, egyébként most tapossuk a 14. évünket, tehát, hogy az 2x7, szóval, hogy ezt a túléljük, szerintem akkor még lesz benne egy hetes legalább.
0: Legyen így.
1: Legyen így.
0: Mondtam, hogy jó kedvet derítjük önöket.
1: Persze, abszolút. Ebben... meg én őszinte vagyok, tudod, tehát ez...
0: Hújlúz is a segítségünkre lesz.
1: Hújlúz.
0: Jön a the power of love, a szerelem hatalma. Küldöm Pordán Petrának és Nyúlbogárnak.
1: Köszönöm szépen.
0: Fél hét, 1 perc, és persze mindenkinek, aki így van.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Na kérem szépen, a piros figyelmeztetés az még ma tart, és ma tetőzik a hőség, de a jó hírem az, hogyha ezt a mai napot átvészeljük valahogy, és az akár 42 fokot is, akkor holnaptól jön az enyhülés, egy kis csapadék is megérkezhet, és majd csak 31 fokot mérünk.
2: Tudjuk esetleg pontosítani, hogy a holnaptól, az holnap a délelőtti órákban, vagy már reggel, vagy majd csak délutántól, hát ez megvan már?
1: Mert... Figyelj, a front, hogy mikor érkezik meg, ezt annyira nem tudom sajnos megmondani, mert ugye ez sosem lehet. Elvileg reggeltől már érezni fogjuk a hatását, és elvileg a csapadék is megérkezhet.
2: Oké, legyen így! A Mávinform ügyeletese Jancsurák Bence a vonalban. Jó reggelt! Mi újság a vasúthálózaton?
3: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat, jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatforgalom. Tart a karbantartás a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon. A monori S50-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispesti közlekednek és onnan is indulnak. A Lajos-Mizsei S21-es vonatok helyett Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen! Erősödik már a forgalom a főváros felé az M3-ason, főleg a bevezető szakaszon, tehát nagyjából az M0-ástól befelé, illetve az 51-es számú főúton Dunaharaszti térségében. A Margit körúton mától a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkület nehezíti a közlekedést felújítás miatt, és a második kerületi Törökvész úton is korlátozásra, sávzárásra kell készülni a mai naptól a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 6:41-kor, Petra, én egy 1-től 10-es skálán szerinted mennyire vagyok naív?
2: Te nem vagy naív, de, az én vagyok.
1: Ne, én is. Figyelj, most, hogy itt ez a kánikula, én azt hittem, abban bíztam, hogy most egy kicsit felértékelődik a természetnek, a környezetnek a fontossága. Például tegnap, most már újabban este 9:30-kor járok biciklizni a plástófelébe, és figyelj, ahogy megyek ott a Szilaspatak mentén, a fák, ott van egy olyan rész, ahol nincsenek házak, mert a természetvédelmi terület, rengeteg nagy fa van. Figyelj, hogy fokokkal hűvő, kimondott a hűvös volt. Tehát, hogy ott érződik, hogy ugye napközben a fák, a lombok óvják a talajt, nem tud úgy fölmelegedni, és hogy azt gondolnám, hogy erre most így az emberek ráébrednek itt-ott, és ehhez képest például döbbenetes ez a hír, hogy most ugye Új-Budán fordult elő, hogy egy nagyon szép öreg hársfát akar valaki mindenáron kipusztítani, szó szerint, mert egy lukakat fúrt bele, ja, amikbe Istenem. Gázolajat öntött, Jézus ami ugye hát leszivárog majd a gyökeréhez, és ez, hát ez egy, hát egy fél, egy, másfél év alatt, tehát ez egy ilyen nagyon komoly haláltussal ráadásul szerencsétlen fa számára, de nem bízta véletlenül, mert állítólag ilyen 30 centi mély vágást is ejtett rajta láncfűrésszel. Jézus Mária.

0: Től nem dőlt ki a fa, tehát hogy az meg annyira szívós és annyira ellenállna, de hát nem tudni, mi van. És nem tudják, hogy ki meg miért csinálta, bár ott erős a gyanú, hogy ott az utcában több fában is tettek már kárt, sőt valaki a saját telkén vágott ki engedély és bejelentés nélkül fát.
1: Ez nagyon szomorú.
0: Tippelik, hogy ő lehetett, de ezt még nem tudják, de egyébként, hogyha meg lesz, ha más nem, legalább tudod, ilyenkor szoktam mondani a büntetés, hogy ha más nem, legalább azt tartson vissza valakit, hogy állítólag valami 30 millió forintnyi bírságot is kaphat, mert mire az önkormányzat, meg a rendőrség, meg a természetkárosítás, meg a nem tudom mi minden
1: csak
0: összegyűlik. Hát fi, azért 30 millió. Na, azért a 30 milliós hidd el, hogy lehet visszatartó
1: mert
0: erő.
1: Attól, hogy egy fának nincsen olyan cuki arca, meg hangja, mint mondjuk valaki egy állatban tesz kárt, attól még annak a fának ez ugyanúgy fáj. Tehát, amit most te elmondtál, a szívem szakadt meg, hogy lukakat fúr ebbe a fába, és közben gázolajat önt bele, hogy aztán lassan ez a fa elpusztuljon. Hát milyen ember csinál ilyet? Na jó, hát például, ugye van egy másik ilyen csodálatos esetünk Fonyódon, egy testvérpár kitette a Facebook oldalára, hogy van egy kellemes, kedves kis szomszéduk, aki folyamatosan cseszegeti őket a fák miatt, amik ugye az ő telkükön vannak, mármint a srácok telkén. Uh-huh. És képzeld el, hogy nagyon durva, most azt csinálta, hogy amire ők megérkeztek Fonyódra, a nyaralójukba, addigra ő az ő telkükről kivágta a fájukat, azaz ketté vágta a fájukat. A saját fájukat. Érted?
0: Tehát átment az idegen telekre, és így ott van. Elkezdett rendezni.
1: És állítólag korábban már volt olyan, hogy az idős szüleiket, tehát 80 éves szülőkről beszélünk, azzal riogatta, hogy egyszer csak megjelentek ott emberek, akik kivágják a fákat, mert azt mondták az idős embereknek, hogy hú, ezek olyan veszélyesek, ezeket ki kell vágni. Tehát már ezzel is vegzálta őket, majd most fogta magát is, hogy ketté vágta a fát.
0: De mert mi a valódi ok?
1: Hát, hogy a kilátását eltakarja.
0: Áh!
1: Tehát neki kell az a panoráma, és a kilátást akarja, és akkor így most ugye bírósági ügy lett az egészből. Igazából a srácoknak az ügyvédje azt mondta, hogy tehát ezt így nem lehet csinálni. Tehát, hogy így,
0: biztos, hogy nem.
1: Ilyen nincsen, hogy te azt mondod, hogy már pedig az én panorámám miatt, akkor én kivágom a fákat, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz az ügynek a vége. Nem tudom, hogy milyen büntetés
0: most
1: lesz.
0: Bocsánat, józan paraszt, te semmit nem csinálsz a szomszédod portál.
1: Az átlogó fákat,
0: a saját oldaladon,
1: azokat
0: igen.
1: Levághatod, a és saját ennyi. Oldaladon. Így van. Igen. Tehát, hogy semmi mást.
0: De nem mehetsz át a szomszédba, az ő telkére, az ő kertjébe bármit is csinálni. Ott egy gyufaszállat nem tetsz keresztül.
1: Meg nem riogathatod az embereket. Tehát,
0: hát
1: hogy,
0: az nettó bunkóság is, de...
1: Ja. Na, úgyhogy azért vannak ilyen kis kellemes, kedves szomszédok, éppen ezért az jutott eszünkbe, hogyha esetleg van olyan szomszédos történetük, amikor mondjuk felhúzta önöket valamivel, akár fakivágással, szemétlerakással, nekem ez a másik heppem, imádtam, volt ilyen szomszédunk, amelyik állandóan lerakta kint a közös részre a kukát. De úgy, hogy tudod, a szemetes zsákot, ami büdös volt, és ugye mikor én indultam hajnalban, az még mindig ott volt. És akkor egyszer megkértem arra, hogy te figyelj, nem lehet, hogy lesétálj vele esetleg? Hát majd holnap reggel, amikor ő indult, de mondom, akkor miért rakod ki a lakáson kívülre? Tehát, hogy miért rakod ki, hogy mindenki ott érezze, főleg nyáron 40 fokban? Hát erre nem tudt választ adni.
0: Hát mert büdös meg csúnya. Ja, és lépcsőházban ott nem büdös, igen, és csúnya, ugye? Ja.
1: Hogy reggel ne felejts el, ez volt az indok.
0: Hát, ha bejárati ajtón belül hagyja ott, akkor se felejtje.
1: Hát ez az, és akkor összekolgathatja, nem mi. Na mindegy is. Hogyha volt ilyen esetük, akkor osszák meg velünk, akár a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben. Köszönjük!
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágereggel, 7 óra előtt 9 perccel, Csilla filmes ajánlata a témánkba vágóan. A Jó szomszéd iszony, Adam Sandlerrel és Drew Barrymore-ral, ugye egy idős hölgy feletti vagy alatti lakást vásárolnak ők meg, és a néni totál kicsinálja őket, és aztán van persze slusz poén, de hát ezt nem akarom spoilerezni, emlékszem rá.
1: És ha már idős szomszéd néni, Timinek is van története, jó reggel.
0: Szia, Timi.
2: Szia. Jó reggel, sziasztok.
1: Hát nálatok mi a helyzet?
2: Hát nálunk nagyon kedves a szomszéd, azt mondja, azt, hogy mindenbe belekötött, az már egy dolog. Télen az volt a legnagyobb problémája, hogy a havat az útról az ő tér felére dobálta az uram.
1: De hát nem csinált ilyet, nem?
2: De hát most az útról, amit leszedett, nem oda dobálta az összeset, nem oda kupacolta, csak amit letolt az útra, egy pár darab átesett hozzá véletlenül.
0: A nagy hóhányó.
1: Hát figyelj, és próbáltatok vele beszélgetni először kedvesen, aztán utána
2: hát
1: nyilván már elfogy a türelem.
2: Valami felelősödés van nála, mert aztán feljelentett minket a kerítés miatt.
1: Mi csináltatok a kerítéssel? Mi van a kerítésetekkel? Mi csináltatok a kerítéssel?
2: Semmi, a kerítés ugyanúgy, mint van, ahogy amikor oda költözött, úgyhogy nem történt semmi változás, akkor megbeszéltük, hogy maradhat. Semmi szabályellenes nem követtünk el, mert ki volt az ellenőrzés is, nem volt semmi probléma. Aha. Neki az magas, akkor a kertikülőnket szüntessük meg, akkor a kutya ne ugasson, akkor ne vágjunk füvet.
1: Jézus Mária!
2: Semmi más, ennyi.
1: Tikém, és mennyi ideje éltek ti így ebben a furcsa kapcsolatban?
2: Hát az első másfél év az jó volt, akkor kedves volt, és mondom, akkor történt vele valami, és onnantól kezdve megjövettel a lejtőn.
0: Hány éves nagyjából?
2: Hát 80 fölött van, úgyhogy ott volt az ütőkártyán még, hogy a korát tiszteljük. Jó, oké, tehát értem én csak. Na.
0: Aha. A rigolyák, ilyenkor már
1: hát,
0: jönnek.
1: Hát nagyon meg sajnáljuk, Timikém.
0: Meg lehet, hogy a demencia alakul.
2: Ja.
1: Hát de figyelj, most már tök jó, hogy így mosolyogva tudsz róla beszélni, mert mi más tehetne az ember, nem? Ilyen esetben.
2: Hát, más mit tudok
1: hát,
2: csinálni.
1: Hát teljesen igazad van.
0: Hát az ember már beveszi a tablettát, és
1: így,
0: akkor
1: így, pontosan.
0: Nagyjából ezt tudod vele kezdeni.
1: Köszi, Timi! Szia! Szia.
2: Sziasztok, szép napot!
0: Nyugodtan osszák még meg velünk, hogy a szomszédjuk leginkább mivel tudja felbosszantani önöket, vagy hogy önöknek mivel sikerült felbosszantani a szomszédot?
1: Misi azt írja, hogy engem mivel tud leginkább felbosszantani? Hát azzal, hogy ő nyírja félmeztelen a füvet, nem pedig a feleség.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Ha én rózsa volnék.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagykoncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
8: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
9: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
10: 10 éves a soha véget nem érős. És mivel nem ért véget, ezért augusztus 28-án a Budapest Parkban egész éjjel együtt fogjuk énekelni a Bell Hello-val azokat a dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Bell Hello. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Több vasútvonalon is sebességkorlátozást vezetett be a MÁV. Először rendezik meg a Dunakanyar élménykörnapokat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el. energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Részletes tájékoztatást későbbre ígért a kormányfő. A rendkívüli hőség miatt több vasútvonalon is sebességkorlátozást vezethet be a MÁV. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a tűző napon a sínek hőmérséklete akár 20 fokkal is magasabb lehet a levegőjénél, ami szélsőséges esetben síntörést is okozhat. A vasúttársaság ezért 45 fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendelt el. A tartós megoldások között szerepel a sínek fehér hővédőfestékkel történő bevonása is, amely a mérések szerint 3-7 Celsius fokkal csökkenti a sínek felmelegedését. Leállította a zuglói vasúti töltésen végzett fakivágásokat Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A tárcavezető azt követően intézkedett, hogy számos bejelentést és fényképet kapott a MÁV növénykezelési munkáiról. Elrendelte a beavatkozás felülvizsgálatát és felszólította a vasúttársaságot teljes zöldfelületkezelési gyakorlatának átalakítására. A klímaválság és a fák ökológiai értéke miatt a jövőben fenntarthatóbb eljárásokat vezetnének be. A MÁV történetében először főtájépítést is kineveznek a vasútmenti zöld területek szakszerű gondozására. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a közlekedésbiztonság továbbra is elsődleges, de az indokolatlan fakivágások gyakorlatának véget kell vetni. A Visit Hungary idén először rendezi meg a Dunakanyar élménykörnapokat, amelyet augusztus 7-e és 16-a között tartanak a Dunakanyar térségében. A 10 napos programsorozat célja, hogy bemutassa a térség aktív kulturális, családi és gasztronómiai élményeit. A kezdeményezésről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest Destináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
12: Nagyon sok szolgáltató olyan élményt, olyan programot hozott létre, amit kizárólag dedikáltott erre az eseményre, született meg. Ilyen lesz például a Nagymarosi piacon, hogy a Budapest Play utca zenefesztiválnak a tagjai például zenélnek. Rengeteg olyan aktív program lesz, amelynek nagyon fontos szerepe ugye maga a környezet is. A programsorozatot nagyon sok gyalog és bicikli túra színesíti. Augusztus 14-én a Dobogókő természeti értékeit fedezzük fel. Közel 100 program élménnyel várjuk a kedves utazókat, rengeteg gyerekprogramunk is lesz, és nagyon örülünk neki, hogy az Aktív Magyarország, a Mahar, illetve például a Kajla és a helyi túrinformirodák is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
11: A programokról az esemény Facebook oldalán és a csodásmagyarország.hu oldalon tudnak tájékozódni. Nagyrészt derült napos idő várható, de néhol gomoly felhők is megjelenhetnek, csapadék viszont nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 39 és 42 fok között alakul. A hőséget már csak ma kell kibírni, holnap hidegfront érkezik záporokkal és akár 10 fokos leüléssel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
13: Élénkül már a forgalom az autópályákon és a főutakon, főképp a fővároshoz közeli szakaszokon. Így aztán az M3-ason Budapest felé, az M0-es csomópontjától befelé, valamint az M1-es autópályán Tatabánya és a főváros között, valamint a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre és Budakalász között, a 31-esen Mendén és Maglódon, az 51-es főúton pedig szintén a főváros irányában. Tessék egy pici lassulással számolni már. Itt Budapesten az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávzárás lesz majd a délelőtti órákban, erre is fel kell készülni lelkileg. Aztán a Margit körúton mától a Lövőház utcánál mindkét irányban korlátozás van felújítás miatt, és sávzárás lépett életbe a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között is útépítés miatt. Egyelőre nagyjából ennyi. Ha van még közlekedési infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8, de úgy tűnik alapvetően csendes most a város, és jól lehet autózni, persze a hőség miatt óvatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: fújunk hűségriadót.
14: Hűségriadót?
13: Igen. Legyenek hűségesek hozzánk. Chapel Royale is jön.
14: Ez az. És írjanak még szomszédos történeteket 0-30-30-30-95-8 vagy a Sláger FM Facebook oldalán.
13: Mármint, hogy kit mi bosszantott fel a szomszéd tekintetében. Sláger!

0: Jó reggelt kívánunk, 4:08 előtt egy perccel. Jani írja, a szomszédomnál, zárójel Budapest, Mátyásföld, kb. Kettő éve tűnt fel, hogy sosem húzza ki a kukát a szemétszállítás napján. Egyszer megkérdeztem viccel, ütve el az egészet, hogy mégis hogyan. Ő azt válaszolta, ennyit nem hajlandó fizetni a szemétszállításért. A körben élő többi szomszéddal beszéltük meg, milyen érdekes, hogy fűtési szezonban fekete füst gomolyog mindig felettük. A kettő valószínűleg összefügg, nem vagyok feljelentős típus, de idén szerintem lépni fogunk, mert ez így nem állapot.
1: Tehát mindent eléget, és nem rakja ki a kukát, az kemény.
0: Én nálunk is valahogy szoktam bringázni egy-két utcával odébb, ott Árpádföldön. Van egy érdekes ház, tehát hogy a kertjében nem tudsz bemenni, mert hogy ott minden is van. Három roncs autótól kezdve, minden.
1: Én azt szerettem a legjobban, amikor egyszer láttam egy ilyen házat, és tudod, ami gyerekkorunkban volt az ijesztő baba fej, az volt ráhúzva ilyen karókra. Figyelj, én azt hittem, hogy összepisilem magam a félelemtől. Azt írja nekünk Rozália a Facebook oldalunkon, sziasztok, az én szomszédaimmal egy baj van, képtelenek normális, vagy még annál is kisebb hangerőn létezni. Csak üvölteni megy, de az reggel 6-tól éjjel 1-ig. Ó, szegényem. Kicsit nehezen tűröm utóirat, úgy 40-50 családról beszélünk, mert két átmeneti otthon van pár méterre tőlem. Szegényem.
0: Zsoltiéknál a társasházban az egyik lakó a mai napig a kertben a füvön mossa samponnal a kocsiját, és nem lehet eltántorítani.
1: Jézusom!
0: Azért azok az idők már elmúltak.
1: Hát már nagyon rég.
0: Most így visszagondolok, szinte szégyellem magam, hogy a 80-as években én is a Lajosnak, a nagybátyámnak a Volgáját, azt kint a kertben, kaptam érte 50 forint,
1: ne viccelj.
0: Szépen lemostam, de mondjuk hátul a felhajtón, ami részben betonból volt, és onnan azért elcsurgott a víz, de hát ma már nem mosnék otthon autót samponnal.
1: Melinda azt írja, hogy a hangos zenével, Móni üzenete, sziasztok. Hál' Istennek nincsenek szomszédaim, aztán Kriszti azt írja, sziasztok, semmivel bírom a szomszédaimat, sőt, még a kutyájukat is. Hajni üzenete, azzal, ha este 10 és reggel 6 óra között nem bír csendben maradni. És Krucsó Zoltán is azt írja nekünk, hogy a sok kutyával, tehát ezek az alapproblémák úgy tűnik, még mindig léteznek.
0: Otéknál a szomszédban egy kis vendéglő áll, néha vannak szülinapok, ilyesmi, de már messze nem olyan zajosak, mint a Covid előtti esküvőkkel. Ehhez képest egy most beköltöző szomszéd, idézőjelben írja, hogy szomszéd, becsöngetett, hogy ő aláírást gyűjt az étterem bezárásáért. Szeretném megjegyezni, 3 utcával arrébb lakik, de őt zavarja a zaj, mondta. Én megmondtam, nem írom alá. Kérdezte, miért? Válaszoltam, mert mi ebben a társasházban mind jóban vagyunk az étteremmel, és eddig bármit kértünk, például szagelszívó, ilyesmi, azt mind megcsinálták. Nem fogok egy 3 utcával arrébb lakó hülye miatt összebalézni a közvetlen szomszédommal.
1: Teljesen jogos.
0: Hát ez is érthető. Nyugodtan üzenjenek még 0630 30 30 95 8.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7:30 előtt járunk 6 perccel.
2: Még a szomszédos témához Évi üzenete, ezt nem is tudom értelmezni, egyetlen szomszédom volt bosszantó, őt idegesítette a mosógép, pedig csöndes volt. Azért vannak furcsa emberek. Hát jó, egy mosógép is idegesít téged, azért az fura.
1: Hát várjál, hogyha fölötted lakik valaki, aki mos az éjszaka közepén, és olyan házban laksz, egy panelben, az tud idegesíteni. Egyébként figyelj, ilyen sokszor van, hogy te nem gondolsz bele, hogy ami neked tök természetes, az a másiknak lehet idegesítő.
2: Nem feltételezem Éviről, mert akkor nem írta volna meg, hogy éjszaka mos. Az éjszaka mosást az én sem értem, volt olyan szomszédunk, bevallom őszintén, ráadásul még gyerekkoromban az a fajta mosógép, ami magától megindult, tudod, a fürdőszobában, tehát hogy annyira hangos volt. A mostani modern mosógépek. Jaj, képzeld el, van új mosógépem. Mert ugye nálunk minden, ma mosógépről jutott eszembe, minden ilyen fekete a fürdőszobánkban, és lett egy ilyen gyönyörű antracit, szürke, mert tiszta feketét nem lehet. Figyelj, olyan hangtalanul mos, hogy megőrülök tőle. Hát imádom.
1: Pedig én imádom. Láttam fekete mosógépet.
2: De nem olyan fekete, képzeld el, hanem ilyen szürkés-feketés, tehát nem teljesen fekete. Hát én teljesen szerelmes vagyok. Nem gondoltam volna, hogy egy háztartási eszközbe ennyire bele tudok szeretni, de beletudtam. Olyan csöndes, imádom.
1: Ne, azt értem, hogy a tiétek antracit szürke, csak mondom, hogy léteznek fekete mosógépek is.
2: Ja, az méretre nem volt jó. Nagyon, igen, de nálunk csak felültöltős lehetett, mert kicsi a hely. És abból nincs. Uh-huh. Igen.
1: Olyan mókás nem, hogy régen a mosógép az fehér volt.
2: Persze.
1: Régen a számítógép az, emlékszem még arra, amikor ilyen vajszínű volt.
2: Persze, ilyen ondormány színe
1: olyan,
2: volt.
1: És pláne, amikor idővel besárgult még jobban.
2: Persze, mindig besárgult,
1: igen. És ez szürkés vajszín, és amikor, emlékszem, amikor először megjelentek a fekete színű számítógépek, meg monitor, meg klaviatúra, mindenki fekete billentyűzetet akart, ma már nem is létezik másmilyen, szerintem csak ez a fekete. Vagy van még a klasszik szürke?
2: Hát az szerintem vagy... nincs, de színesek vannak, azt tudom, azt már láttam.
1: Mi az, aminek még ilyen tipikus színe van? Nem is tudom most írtani.
2: Most én sem. Hát az a robotgép, amit mindenki kapott, az a narancssárga, tudod?
1: Ja, az esküvőkre. Túl mix gép a levelető. Úristen,
2: az is mennyire rocsmány.
1: De olyan, egyébként ma már tudod, kenyérpirítókból, meg nem tudom, olyan szépek vannak, hogy annyiféle színben létezik, hogy
2: Úgyhogy én soha nem gondoltam volna, lehet megöregettem, hogy beleszeretek egy háztartási eszközbe, de ez van, imádom a mosógépemet.
1: Most beszéltük meg reggel, nem szoktál a férjeddel sem nagyon veszekedni, vagy vitázni, ehhez képest már a háztartási gépekbe vagy szerelmet.
2: Látod?
1: Ki a nagyobb szerelem, a kenyérpirító, vagy a mikrohullámú sütő, vagy a turmixgép?
2: Kenyeret nem eszem, úgyhogy ez annyira nem érint meg, de mondom, a mosógépem. Tehát én ezt most imádom.
1: Uh-huh.
2: Igen. Tegnap mostam, nem akkor, amikor nem lehetett, hanem akkor, amikor lehetett.
1: Szép mentés.
2: Tiszteletben tartom, amit kér tőlem.
1: Ma már úgy vagyok, hogy mondom, ma muszáj hazaérnem 3 óra környékén, akkor még 5 előtt ki tudok
2: mosni, mert
1: utazom el nem sokára. És
2: igen, hát én is.
1: Minden nap eszem, hogy egy délután csapkodom a homlokon, hogy basszus, megint nem mostam ki, és hogy figyelj, tényleg komolyan veszem, tehát hogy 10-kor meg már nem állok neki nyilván, bár az enyém is csendes, és az alattam lakó szomszéd, a Geri mondta, hogy nyugodtan mosatok, nem hallja, de hogy most 10-kor nem állok neki, mert meg kéne várni, amíg akkor éjfélkor feküdnék le, mire kiteregetnék. De ma posti fogok.
2: No, tovább megyünk így a szerelemből, egy fantasztikus kis játékot hozunk még hozzá, a hablatyaz. Igen.
1: Tovább megyünk a szerelemből. Miért hát, szerelemről volt szó?
2: Hát a szerelemről, igen. Hát arról a fétisről,
1: hogy
2: bele tudsz szeretni háztartási eszközökbe. Jó. Egyébként erről egyszer beszélgethetnénk. No, szóval, hogy a szerelemről tovább nyorgolva, Rúzsa Magdi koncertjegyek vannak itt a kezemben, Gergó koncertjegyek, úgyhogy ezeket lehet megnyerni, hogyha valaki nagyon ügyes és kitalálja, hogy a mi Csabink mit hablatyol.
1: 0630 30 30 95 8. Ezen a számon lehet jelentkezni a játékba, kérjük, hogy ne hívjanak, hanem SMS-t küldjenek rá benne a játék, vagy a Hablaty, vagy a Cila, vagy a Petra, vagy a Zoli szóval, vagy hogy én.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. biggeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
4: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
5: Van megoldás!
4: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
5: www.hotelnautis.hu

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.

0: Ezre működik a Parnograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: 6 órás megfeszített munkával oltották el a Székesfehérvár határában pusztító tüzet. 11 szállodahajó várakozik a folyó magyarországi szakaszán. A tévében is lesz Szigetfesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Hat órás megfeszített munkával oltották el a Székesfehérvár határában pusztító tüzet. A lángok tegnap délután mintegy 150 hektáron terjedtek, és lakóházakat, zárt kerteket, valamint egy közeli ipari létesítményt is veszélyeztettek. A tűzoltásában több település hivatásos és önkéntes tűzoltói vettek részt. A környékről elővigyázatosságból 61 embert kellett kimenekíteni. Ők az oltás befejezése után visszatérhettek otthonukba. Személyi sérülés nem történt, a tűz okát még vizsgálják. A tűzben 3 zárt kerti ingatlan és egy tanya is megrongálódott. Az önkormányzat segítséget ígért a károsultaknak. A Duna alacsony vízállása miatt 11 szállodahajó várakozik a folyó magyarországi szakaszán. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A hajózást nem tiltották meg, a járművek haladásáról a kapitányok döntenek. 500 kilós bombát találtak a Kisoroszi sziget csúcson, írták a Kisoroszi önkormányzat honlapján. A szükséges védőtávolság biztosítása érdekében arra kérték az embereket, hogy a sorompont túli területet további értesítésig ne látogassák. A tűzszerészek később a helyszínre érkeztek, és elvégezték a robbanótest semlegesítését. Együttműködési megállapodást kötött a Közmédia és a Sziget Fesztivál. Ennek köszönhetően az M1 csatorna még a nyár folyamán bemutatja a fesztivál magyar előadóinak koncertjeit. Az adások korlátozott ideig a MediaClick oldalán is visszanézhetők lesznek. A szervezők szerint az együttműködés célja, hogy minél többen megismerhessék a hazai könnyűzenei élet sokszínűségét, azok is, akik nem tudnak személyesen részt venni a szigeten. A koncert közvetítések pontos időpontjairól és a fellépőkről a Közmédia később a tájékoztatást. Augusztus 7-e és 9-e között ingyenes koncertekkel és magyar jazz előadókkal várja a közönséget Székesfehérváron az Alba Régia Fest, amelyet idén takarékos energiahasználat mellett, de a szakmai színvonal csorbítása nélkül rendeznek meg. A Bartók Béla téren és a Múzeumkertben a hazai jazz több generációja találkozik, fiatal tehetségektől a legendás mesterekig. A szervezők jelentős energiaoptimalizálással készülnek, a fénytechnikai eszközök számát csökkentették, korszerű LED-világítást és nagy hatásfokú hangtechnikát alkalmaznak, minden koncertnél egyedileg figyelve az energiafelhasználásra. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
6: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma még forróság vár ránk, ma lesz a legmelegebb, bár tegnapra is ezt mondták, de tényleg ma 42 fokot is mérhetünk, viszont a jó hírem az, hogy ma ha ezt átviszeljük, akkor holnaptól már igen kellemes lesz az időjárás, ugyanis visszakúszik, hát 31 fokig. Most azt nem tudom, hogy hideg vagy meleg, szerintem az az ilyen normális, ideális nyári hőmérséklet, úgyhogy holnap már elvileg csapadék is várható emellé.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a Tudatos Napvédelemért.

0: Vonalban a Mávinform ügyeletese, ott mi újság? Jó reggelt!
1: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat, jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatforgalom. Tart a karbantartás a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. A monori S50-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispesti közlekednek és onnan is indulnak. A Lajos-Mizsei S21-es vonatok helyett Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Jó utazást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: 7:40-kor.
1: Te haver, figyelj, képzeld el! Nekem teljesen modern betegségem van, tudod? Orvosok nem is veszik észre.
2: Én meg nem árulom el.
1: Nem vagyunk a jó viszonyban, nem. Az orvos sem mondta meg, hogy mit írt fel, én sem mondom meg, hogy mire használ. Teljesen modern betegségem van, tudod? Neked elárulom, de nem ám elpofázni valakinek. Én vagyok a magyar népgazdaság. Azért vagyok felakasztva, mert így legalább úgy látszik, mintha állnék.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Zoltánunk úgy jelentkezett a hablagy játékunkra, hogy nagy Rúzsa Magdi rajongó, úgyhogy szerintem ő ezekre a belépőkre pályázik. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, így van.
2: Túl ezen mit jelent az, hogy nagy rajongó vagy? Az összes dalszöveget tudod betéve?
3: Talán nem, de már a Megasztár óta folyamatosan figyelem, többször voltunk koncerteken, úgyhogy nagyon szeretjük, figyeljük minden szempontból.
1: Én ugyanígy érzek.
2: Figyelj, és arról mit gondolsz, hogy a, ugye a mezítlábas lánya, hogy akkoriban emlegettük a Megasztárban, hogy azért mára, és ezt most nem bántó értelemben mondom, de hogy kicsit inkább ilyen divává vált mostanra.
3: Abszolút egyetértek. Itt azért voltunk színházban is többször, ahol olyan előadást adott elő, hogy amikor a francia sanzonokhoz hasonló előadás, az is nagyon tetszett nekünk, és az is szerintem teljesen helyén való.
2: Oké, szóval nem bánod a változást.
3: 18 éves korában máshogy viselkedik egy hölgy is, mint mondjuk 40 év környékén, vagy a fölötti.
1: Így van.
2: Jogos, elfogadom.
1: Én is nagyon elfogult vagyok vele, eleve az, amit ő képvisel a gyerekneveléssel kapcsolatban, meg amit ő megoszt a világban magáról, meg amilyen gondolatai vannak. Szóval ugyanígy érzek, Zolikám, úgyhogy szurkolok neked nagyon, de szerintem Zoli is.
2: Na figyelj!

0: Nem Rúzsa Magdi, ennyit leszögezhetünk.
1: Igen, hát állam megvan. Még tart, még...
0: Még tart az időnk, hogy még tart. Megfest. Egyébként míg tart.
2: Míg él, míg.
0: Aha. És nem még, így van. Míg.
1: A szerelemnek múlnia kell, Zorán.
2: Igen, ez az. Zorán meghozta neked a páros belépőt Rúzsa Magdi augusztus 9-i koncertjére a Budapest Parkba. Úgyhogy ehhez már gratulálunk, de kapsz még két fő részére szóló belépőt augusztus 29-ére Szikora Robert és az Ergo koncertre is a Margit Szigeti Színház jóvoltából, valamint egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval is a tiéd. Gratulálunk!
1: Jó, nagyon köszönjük.
0: Jó szórakozást. Szia!
2: Érezzétek jól magatokat. Szia!
1: Nagyon köszönjük.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez a... Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you it's Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
5: Pihensz, Anna?
6: Igen, pihenek és álmodozom.
5: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
6: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
5: Már megint felújítunk?
6: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
7: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
10: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek biggeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
11: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
12: Van megoldás!
11: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
12: www.hotelnautis.hu.
1: Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Jövő kedden lehet az államfőválasztás. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van. Születésnapi hétvégét tart a Fővárosi Állat és Növénykert. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden, augusztus 11-én válassza meg Magyarország új köztársasági elnökét. A frakció szerint ezzel tartható az alaptörvényben előírt 30 napos határidő, miután Súlyog Tamás államfői megbízatása július 20-án megszűnt. Addig az államfői feladatokat ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el. Hivatalos jelöltet egyelőre nem jelentettek be, bár korábban több név is felmerült a sajtóban. A köztársasági elnököt az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Az első fordulóban kétharmados többség szükséges, eredménytelen szavazás esetén második fordulót tartanak. Magyarország ivóvízkészlete biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A tájékoztatás szerint a kánikula miatt ugyan egyes településeken átmenetileg csökkenhet a víznyomás, a vízkészletek elegendőek, a problémát a megnövekedett fogyasztás okozza. A tegnap délutáni adatok szerint Magyarország 629 településén volt valamilyen fokú vízkorlátozás. A kormány arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel, lehetőleg ne locsoljanak, ne töltsenek medencét és kerüljék a felesleges vízhasználatot. Több meleg rekord is megdőlt tegnap Magyarországon. A Hungaromet tájékoztatása szerint Budakalászon 41,4 Celsius fokot mértek, ami új országos napi meleg rekord. Budapesten, Újpesten 41,1 fok volt a legmagasabb hőmérséklet, ezzel a fővárosi rekord is megdőlt. A hajnal is rendkívül meleg volt, a Jánoshegyen reggelre is csak 28 fokig hűlt le a levegő, ami új országos rekordnak számít a legmagasabb minimum hőmérséklet tekintetében. A meteorológusok szerint a hőség továbbra is komoly megterhelést jelent, ma is 40 fok fölötti értékek várhatók, a legmagasabb fokú hőségriasztás péntek éjfélig van érvényben. A hőségriadó ideje alatt délelőtt 11 órakor befejeződik az ügyfélfogadás azokban a budapesti kormányablakokban és kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, ahol nincs légkondicionálás, közölte Budapest főváros kormányhivatala. A módosított nyitvatartást a harmadfokú hőségriasztás miatt vezették be. A klimatizált ügyfélszolgálatok működését az intézkedés nem érinti. A kormányhivatal azt kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az adott ügyfélszolgálat nyitvatartását és elérhetőségét. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A Városligeti Intézmény vasárnap lesz 160 éves, ebből az alkalomból egész hétvégén látványetetésekkel, tematikus sétákkal, családi programokkal, bábszínházi előadásokkal és színpadi produkciókkal várják a látogatókat. A közönség bepillanthat az állatkerti kulisszák mögé, megismerheti az állatok takarmányozását, a vadállatmentők és a kertészek munkáját, emellett vezetett biodóm és állatkert történeti sétákon is részt lehet venni. Vasárnap ünnepi köszöntővel és születésnapi tortavágással kezdődik a program, az estét pedig a Budapest Bár koncertje zárja. Ma tetőzik a hőség, a napos időt már többfelé zavarhatják gomoly felhők, de csapadék még nem valószínű. A légmozgás gyenge mérsékelt lesz. A reggeli 25 fokról gyorsan melegszik a levegő, délután újra 40 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt. Holnap végre felfrissülést hoz egy hideg front, záporok is jönnek, nyugaton 30, keleten 37 fokra hűl a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
12: A Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utcánál baleset nehezíti a közlekedést, számítsanak sávzárásra. Az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt az egyenesen haladó belső sávot egy műszakhibás jármű foglalja el, és közben erősödik a forgalom a Rákóczi úton befelé, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. A Margit körúton a Lövőház utcánál mától mindkét irányban korlátozás van felújítás miatt, illetve a Törökvész úton a második kerületben a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt kell sávzárást kerülgetni. Most 8 órától az 5. kerületben a Honvéd utcát a Szabadság tér és a Bátori utca között időszakosan lezárják este 9-ig egy filmforgatás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában pedig ma és holnap napközben irányonként csak egy-egy sávon lehet közlekedni elektromos közműépítés miatt. Bármilyen további közlekedés infójuk van, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra, hadd figyelmeztessem a többieket. Köszönöm és jó utat és balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: Nem tudom, mivel leesik a fejem egyszerűen. Szerintem az időjárás, nem? Tehát annyira kiszívtam most már az energiánkat. Írják meg nekünk azért, ha még bírják, hogy hány éves az autójuk. Csak egy számot. Jó, SMS-ben vagy Facebookon. Közben pedig, hogy mégiscsak fölpörgessük magunkat. Robbie Williams segítségét kérnénk. Sláger!

0: Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 2 perccel. Jó reggelt kívánunk. Döbbenetes statisztika került elénk, vagy lehet, hogy nem a statisztika döbbenetes, hanem csak mi döbbentünk meg rajta. De az derült ki, hogy a magyar autós flotta 72%-a, tehát csaknem 3/4-e, több mint 10 éves. És csupán 6%-a a Magyarországon futó autóknak, vagy magyar rendszámos autóknak 2 évesnél fiatalabb. Szóval mondhatjuk, hogy talán, hogy előregedett a járműpark. És ehhez még azt is hozzátenném szívem szerint, hogy 15 év leforgása alatt az Eurostat nemrég kiadott statisztikája alapján kimondhatjuk, hogy nagyjából 55%-kal nőtt a Magyarországon tartott autók száma. Tehát miközben egyre több autó lett, egyre öregebbek is lettek, ez meg így pláne furán hangzik. Úgyhogy itt van velünk a vonalban Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Tehát azt ugye látjuk, hogy egyre több az autónk, ez stimmel, meg hogy egyre idősebbek, de szerinted ez mennyire számít furcsának európai viszonylatban?
3: Egyáltalán nem. Mind a két adat egyébként alapvetően valamennyire összhangban van a teljes európai mechanizmussal, ha más országokat nézünk, akkor is. Itt mindig Hollandiát szeretem példaként hozni, hogyha arról van szó, hogy mennyi autó van, meg milyen korú autók vannak. A Hollandia azért általában az emberek fejében úgy szerepel, mint egy ilyen biciklis ország, ahol az emberek már gyakorlatilag az egyéni mobilitásuk kapcsán elkezdtek lemondani az autótartásról, hát ez nagyon messze van az igazságtól. A hollandoknál van a legnagyobb autósűrűség, legalábbis amikor utoljára néztem a statisztikát, akkor ez így volt, és ezzel együtt természetesen igaz, hogy a nagyvárosokban a városi közlekedést azt amennyire csak lehet biciklivel próbálják megoldani, de ez nem jelenti azt ezzel párhuzamosan, hogy lemondanának az autóról. Aha. És ezt azért osztam föl példaként, mert nagyon sokat szugerelják ezt a narratívát, hogy az egyéni autózás korszaka az kezd lejárni, meg az emberek már, főleg a fiatalok már kevésbé akarnak jogosítványt, meg nem annyira érdekli az embereket az autó. Ha statisztikai alapon nézzük ezt a kérdést, akkor ez egyszerűen nem igaz. Egyre több autó van, egyre nagyobb az autósűrűség mindenhol. Magyarország ilyen szempontból egyébként egyáltalán nincs az élvonalban, tehát valószínűleg akik Budapest és környékén autóznak, azok úgy érzik, hogy marhasok az autó, de hogyha a dugószinteket nézzük, vagy a perfőre eső autózást, akkor egyébként egyáltalán nem vagyunk az élvonalban. Az öregedő autópark viszont sajnos az egy teljes kontinensünkre kiterjedő probléma kezd lenni, nálunk jelentősen gazdagabb országok esetében is.
2: Ezt nem gondoltam volna.
3: Így van, ez sajnos azért van így, mert iszonyatosan megdrágultak az autók. Covid óta történt években, főleg az entry levelnek nevezett, tehát belépő modell kategóriának nevezett autók, amelyek különböző Európai Uniós szabályozások miatt lényegesen jobban sújtva vannak ezáltal a tendencia által, tehát sokkal drágábbak lettek a belépőszintű autók is, különböző technológiai követelmények miatt, illetve nagyon sok autógyártó egész egyszerűen elhagyta ezeket a szegmenseket, tehát nem kínálnak már modelleket. Mondjuk ebben a Suzuki Swift, vagy Opel Corsa, vagy Fiat Punto kategóriájú szinteken. Azért mondtam sokat, hogy ne kelljen egyet kiemelnünk. És ez összességében abban az irányba vitte el a dolgokat, hogy gyakorlatilag már mindenhol 10 év fölött vagyunk átlag életkorban, helyenként jóval 10 év fölött. Ha megint csak, hogyha nem rosszul emlékszem, akkor Görögország van az abszolút utolsó helyen, ott a 20 évhez közelebbi az átlag életkor, mint a 10 évhez.
1: Te mondtad Hollandiát, mondtad most Görögországot, nekem eszembe jut Németország. Ugye mindig arra hivatkoztunk itt Magyarországon, hogy hát mert a németek 2-3 év után lecserélik az autójukat, ugye akkor azt ide lehetett hozni. És emlékszem, amikor most már jó pár éve történt, de hogy volt egy éppen 10 éves német autóm, amivel volt egy kis műszaki gondom Németországban. És amikor bementem egy szervizbe, akkor összecsapták a kezüket, hogy úristen, ez a régi csotrogánya, mit akarok ebben a szervizben, hogy ehhez már nincs alkatrészük, mondták a 10 éves német autóra. Ez változott náluk is, vagy azért a németek még viszonylag jól tartják magukat?
3: Hát a németek 10 év fölé mentek átlag életkorban, közel vagyunk a meccshez.
1: Nem akarok kárörvendő lenni, de ez jó hír, hogy már ott is ez van, oké?
3: Hát ugye ez azért szimbolikus jelentőségű, mert hát azért mégiscsak Európa gazdasági motorja, és leginkább Európa fellegvára autózás szempontjából, az mégiscsak Németország. Tehát hogyha valahol alapvetően fiatalabb autóparkkal kellene, hogy találkozunk, az Németország kellene, hogy legyen, de hát Németország autóipara nem technológiai értelemben, hanem gazdasági értelemben van erősen szorongatva a globális színpadon, leginkább ugye az új jövevények által, illetve azáltal, hogy eszméletlenül drágák ott a termelési költségek, tehát összehasonlíthatatlanul drágábban lehet Németországban autót gyártani,
1: mint mondjuk Kínában.
3: Magyarországon. Hát Kínáról ne is beszéljünk. Hát Kínában az egy autóra jutó energiaköltség, meg bérköltség, az szó szerint kell érteni, hogy a töredéke annak, amit Európában mi a magas életszínvonalunkkal és a drága energiánkkal hát okozunk ennek az iparágnak. Ez ugye nézőpont kérdése. Én azt gondolom, hogy azért azok az előnyök és erények, amiket mondjuk a szakszervezetek által egy ilyen ipari munkahelyen el lehetett érni az elmúlt évtizedekben, azok azért nagyon-nagyon hasznos és jó dolgok, de ez egy másik beszélgetés.
1: Igen, viszont eszméletlen verseny hátrányt okoztak, tehát hogy igen.
3: Egészen addig ez nem volt probléma, ameddig más piacokról lehetett ezeket a versenyhátrányokat kasírozni azzal, hogy marha jól lehetett keresni mondjuk a világ túlfelén Kínában azokkal az autókkal, amelyek gyártására még ott nem voltak felkészülve, mondjuk akár csak 5 évvel ezelőttig nézve a dolgot. Szóval iszonyatosan gyorsan történnek itt a folyamatok a világ autóiparában, és az európai autó átlag életkor meg, hogy az alapkérdésekre visszatérjek, az azért növekszik ennyire drasztikusan, mert egész egyszerűen egy csomó olyan dologgal drágítottuk meg a saját autóinkat, amelyekre egyébként az átlag vásárlók egy jelentős részének nincs is szüksége. És ez egy olyan, hát szerintem tévút, amit korrigálni kellene.
1: Két példát mondj, hogy értsük, hogy miről beszélsz.
3: Jó. Az egyik az minden, ami a széndioxid kvótákkal kapcsolatos. Okay. Tehát van egy erős tervgazdasági jellege annak, ahogyan az európai autóipart szabályozza az Európai Unió, ahol ugye egy forszírozott elektromos átállás irányába, tehát nem egy organikusan működő, nem egy kicsit lassabb, de biztosabb alapokon működő átállásra, hanem egy erőnek erejével végigvitt és a piac igényét kevésbé figyelembe vevő átállásra forszírozza az autógyártókat. Ebből fakad szerintem minden jellegű problémánknak legalább a fele, ami arról szól, hogy ugye te, mint autógyártó, folyamatosan figyeled azt, hogy miből mennyit adtál el, tehát mennyi elektromost, mennyi plug-in hibridet, mennyi nagy benzinest, mennyi dízelt, és amikor kicsit túlszaladna időarányosan mondjuk az egyébként kereslet szempontjából jól működő benzines vagy dízel verzió, akkor azokat vagy mesterségesen meg kell drágítanod, hogy visszafogd a piacon a szereplésüket, vagy azok után olyan büntetéseket kell fizetned, amelyek körülbelül a profitodnak megfelelőek egy-egy autón.
1: Oké, értjük.
3: Ez beépül az autó árába. A másik meg, hogy az egyszerűbb autók esetében is kötelezővé vált gyakorlatilag minden menetbiztonsági szempontból városokban kevésbé releváns extra is, tehát mondjuk sávtartót vagy távolságtartó tempomatot kvázi alapként kínálni mondjuk egy olyan autóban, amely nem nagyon hagyja el a várost, szerintem felesleges.
1: Jó.
2: Gábor, szerinted milyen állapotban vannak itthon nálunk az autók? Tehát ezek a 10-15 éves autók, mondjuk egy német példához képest.
3: Hát,
2: mert nem annyira szeretik szervizbe vinni az autót, csak akkor, amikor már úgy világít, mint egy karácsonyfa.
3: Ez egyre inkább jellemző a német autókra is sajnos. Tehát, az is látszik, a német autópark átlagos karbantartottsága nyilván fényévekre van a magyar autópark karbantartottságától, tehát ne legyenek illúzióink, a magyar autók 10 pluszos időszakban azért erősen a buára irányába kezdenek el menni, vagy hát mindig is ott voltak, és reménykedtünk abba, hogy ebből egy kicsit kinövünk. Bizonyos szempontból látszanak olyan tendenciák, amelyek kedvezőek, de hát azért a műszaki vizsga még mindig egy olyan dolog, ami nem mindenhol egyenlő szigorúsággal van véve. Ebben szerintem egyébként fényévekre tartunk mondjuk egy 20 évvel ezelőtti állapothoz képest, tehát azért ma már egy műszaki vizsga az nem egy olyan dolog, ahol elég belerakni egy bankjegyet az autóforgalmába, és akkor hirtelen nem látszik a rossz, tehát azért nem itt. Hála Istennek, így van, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, de összességében ugye fontos érteni, hogy a műszaki vizsga és az általános karbantartottság az autónak azért nem feltétlenül jár kéz a kézben, tehát a műszaki vizsgán azért alapvetően azt nézik meg, hogy az autó környezetvédelmi és biztonsági szempontból alkalmas arra, hogy részt vegyen a forgalomban. Ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot.
1: Igen, ettől még lehet tré.
3: Ettől még az autó sok szempontból lehet elhanyagolt, lehet mondjuk később mit tudom én, elvégezve egy olyan nagy szerviz, amit már nem kellene halogatni, de adott esetben problémát fog okozni később, és így végig lehetne sorolni egy csomó ilyen dolgot. Nagyon-nagyon-nagyon nehézé vált egyébként a 10 évesnél öregebb autóknak a szervizelése, mert egyre kevesebb szerelő vállalja ezeket, mert egyre több vesződés van ezekkel, egyre kiszámíthatatlanabbak ezek a dolgok, és ma már az a helyzet, hogy egy jó autófényező vagy egy jó autószerelő az nem a magyar átlag bérekhez nézi a saját munkáját, hanem ahhoz, amennyit mondjuk egy országgal arrébb tud keresni, és hát ilyen értelemben ez jelentősen megdrágult, tehát a sufni tunai kezd visszaszorulni.
1: Oké, most jutottunk el a lényeghez, hogy mi lesz velünk a közeljövőben. Egyébként emlékszem, hogy 2005-ben azt mondta a szerelőm, hogy csak 2000 előtti autót vegyek, mert ami utána van, az már gatya. Aztán 2015-ben azt mondta, hogy csak 2007-2008 előtti kocsit vegyek, mert azok még jók. Most azt mondják, hogy a 2010, nem tudom, az még nagyon jó, és közben azt látom, hogy valójában, hogyha én vigyázok rá, és már pedig mit tudom én, az olajcserét az 15 ezerenként megcsináltatom, meg amikor van valami kontrollámpa, gyorsan nézzük meg, és azonnal rakjuk rendbe, akkor egyébként nem igaz, hogy a mai, szerintem nem igaz az az általános vélekedés, hogy fú, mert a mai autók már sokkal rosszabbak, mint régen a zsiguli, tehát ma is el lehet menni 3-400 ezer kilométert egy jobb autóval. Csak kérdés az, hogyha nincs utánpótlás, mert most már németek se cserélik le a 3-4 éves autót, hanem megtartják 10 évig, akkor mi magyarok, akiknek azért a pénztárcánk az jóval vékonyabb, mondjuk 3-4-5-8 év múlva mit fogunk vásárolni? Mert új autóra nem lesz pénzünk, de ha így megy tovább, akkor használtból meg nem lesz nagyon kínálat.
3: Nagyon jó helyen kapis gáz, de azért azt hozzáteszem, hogy a kép megbízhatóság szempontjából rendkívül komplexé vált. Az autóipar nagyon minimális ráhagyásokkal dolgozik, mondjuk egy 20 évvel ezelőtti helyzethez képest, ahol minden túl volt méretezve, egyébként többek között azért is, és most nagyon konyha nyelven fogom ezeket lefordítani, jó. Tehát egy mérnök hallgató ne kérje számon rajtam a pontos megfogalmazást, most nem mérnöki szempontból szeretném ezt kifejteni, hanem ilyen átlag felhasználó szemszögéből nézve. Tehát kicsit úgy lehet ezt a történetet elmesélni, hogy 20-30 évvel ezelőtt, amikor terveztek egy autót, akkor az anyagtudomány, meg sok minden, ami kellett ahhoz, hogy belőjék, hogy miből mit kell és hogyan beletenni egy autóba, az nem volt azon a szinten, hogy megengedhette volna magának egy autógyártó, hogy ne hagyjon masszív ráhagyásokat különböző extremitásokra az autó használatánál. Ma ez már nagyon pontosan belőhető, és az autó sokkal inkább egy hát sajnos egy eldobható háztartási cikkhez hasonlatos életciklust jár be, mint egy tartós fogyasztási cikké. Bizonyos dolgokat nagyon tartósra és nagyon jóra meg lehet csinálni, és bizonyos dolgok sajnos úgy vannak kitalálva a mai autókban, hogy szerelhetőség és hosszú távú tartóság szempontjából nem biztos, hogy boldogok leszünk a végeredménnyel, aminek nagyon sok esetben az az oka, hogy rövid távú compliance kérdések oltárán fel van áldozva a hosszú távú tartóság. És nem rébuszokban beszélve, de az a helyzet, hogy az autógyártóknak nagyon kemény előírásokat kell betartaniuk, és ezek az előírások nem mindig vannak optimálisan megfogalmazva. A szerelhetőség és az, hogy mikor éri el egy autó a gazdasági totálkár fogalmát, az egy nagyon komoly probléma, amivel egyre többet kezdenek el foglalkozni, egyre többen veszik észre a nyugati világban, beleérte ide egyébként az Egyesült Államok autópiacát is. Egy rossz tendencia irányába megyünk az autóiparban, ahol túl komplikálódtak az autók, és nagyon nehezen szerelhetővé váltak, és erre csak egy egyszerű példát mondok nektek, egy mai modern fényszóró, az milliós tétel. Uh-huh. Amikor van egy 5 milliós autód, mert használtam mondjuk 6-8 évesen ennyire veszed, és akár csak lekoccolod egy picit az autó elejét, akkor nem kell különösebben nagy dolgot csinálni ahhoz, hogy gyakorlatilag gazdasági totálkáros legyen az autód. Nyilván ez egy törésből fakadó ügy, nem egy javításból fakadó ügy, de mondok javítási kérdést is. Egy mai modern motor, különösen az elhíresült és hírhetté vált olajban futó vezérléses motorok, nagyon könnyen produkálhatnak olyan problémákat, hogy az autód ér mondjuk 5 évesen 5 millió forintot, és a motor cseréd, ami sajnos elkövetkezik a hibás konstrukcióból fakadóan, független attól, hogy mennyi olajat cserélsz és mennyire vigyázol rá, mondjuk 100 000 km környékén és mondjuk 5-6 évesen, az pedig meghaladja az autó akkori értékének a felét. Magyarul gazdasági totálkár az autód egy nagyon fiatal autó esetében. Igen. És sok-sok ilyen extrém példát tudok mondani a mai autóipar felhozatalából. Ennek az ellenkezőjét is értem mondani, tehát vannak nagyon megbízhatóak is, de tendenciózusan az a helyzet, hogy minden jelentősen drágult, ami javítani való, és ezt konkrét statisztikákkal lehet alátámasztani.
1: Akkor egyszer majd gyere be és beszéljünk még erről. Mára meg köszönjük szépen Várkonyi Gábor autópiaci szakértő segítségét.
3: Szép napot!
2: Szép napot!
1: Neked is további jó munkát, szevasz! Hát nem dobott fel, fogalmazunk.
2: Hát igen, kicsit lelombozott minket, úgyhogy mindenki tartsa karban az autóját, amennyire tudja és szeresse. Nagyon is írja meg nekünk SMS-ben, hogy hány éves a kocsi.
1: Ez a Sláger reggel, most Andrea Bocelli és David Guetta újdonságával.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 000 000 forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
4: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
5: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
6: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
7: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
8: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2 400 000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. BigGeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
11: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A Koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Továbbra is stabil a helyzet Pakson. Civilek festenek fel pop-up kerékpárutat a Gellért rakparton. Vitézi Dávid azonnal intézkedett a MÁV durva fakivágásai ügyében. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter óvatosan optimista Paks kapcsán. A kormányfő arról számolt be a védelmi munkacsoport ülése után, hogy a Duna vízszintje lassan emelkedik Paksnál, már 7 centivel a minimum vízállás felett van. Az atomerőmű helyzete egyelőre megnyugtató és stabil, jelentette ki. Emellett Szlovákia nyilvánosan megerősítette, hogy a nemzetközi kötelezettségeinek eleget tesznek, a Magyarországnak járó vízmennyiséget akadálytalanul tovább engedik. Jelezte, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja nemrég átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de rövidesen újraindul a termelés. Kiemelte, hogy a következő órák és napok még kritikusak lesznek, így továbbra is mindenkitől takarékosságot kért, mind az áram, mind a víz tekintetében. Saját kezükbe veszik a civilek a Gellért rakparti kerékpárút megépítését. A Magyar Kerékpáros Klub és több civil szervezet augusztus 11-én demonstrációt tart a Rudasfürdő előtti szakaszon, ahol lemosható festékkel jelölik ki a tervezett kerékpárút nyomvonalát. A szervezők szerint a budapestiek már korábban megszavazták a beruházást a közösségi költségvetésben, a megvalósítás azonban még nem kezdődött el. Úgy vélik, a parkolósáv helyén kialakítandó kétirányú kerékpárút biztonságosabbá tenné a közlekedést és tehermentesíteni a gyalogosok által használt járdát. A civilek azt szeretnék, hogy a beruházás még idén megvalósuljon, ezért online petíciót is indítottak a projekt támogatására. Leállította a zuglói vasúti töltésen végzett fakivágásokat Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A tárcavezető azt követően intézkedett, hogy számos bejelentést és fényképet kapott a MÁV növénykezelési munkáiról. Elrendelte a beavatkozás felülvizsgálatát és felszólította a vasúttársaságot teljes zöldfelületkezelési gyakorlatának átalakítására. A klímaválság és a fák ökológiai értéke miatt a jövőben fenntarthatóbb eljárásokat vezetnének be. A MÁV történetében először főtájépítést is kineveznek a vasútmenti zöld területek szakszerű gondozására. A magyar málna gyakorlatilag eltűnt a nagyobb üzemi gyümölcsültetvények közül, így a hazai piacot a nemzetközi folyamatok alakítják, írja az Agroinform. A budapesti nagybani piacon a szezon csúcsán 9200 forintot is elkértek 1 kg magyar málnáért, az átlagár pedig továbbra is 5000 forint körül alakul. A drágulást a hazai termelés zsugorodása okozza. A központi

0: Hu.
1: Az M5-ös autópályán Röszke irányában egy személyautó a belső szalagkorlátnak ütközött. A 114-es kilométernél Kiskunfélegyháza térségében zárva a belső sáv és nagyjából 2-3 kilométeres torlódás alakult ki, szóval ha valaki arrafelé indult, arrafelé tart, arrafelé van dolga, induljon el időben. Egyébként élénkül az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain a forgalom most már, így az M3-ason Budapest felé, főképp az M0-ás csomópontjától befelé, valamint az M1-esen Tatabánya és a főváros között, de a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főúton is kicsit erősebb már a forgalom. Itt Budapesten, a Megyeri úton, a Homoktövis utcánál a körforgalomnál baleset nehezíti a közlekedést. Az Üllői úton, kifelé a Nagyvárad tér előtt, az egyenesen haladó belsősávban műszaki mentés zajlik éppen, és erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, valamint a Pesti alsó rakparton, a Szent István parktól a Lánchídig. A Margit körúton mától a Lövőház utcánál mindkét irányban korlátozás van felújítás miatt, a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között szintén útépítés miatt, és az Erzsébet hídon kell majd a Pesti hídfőnél sávzárásra számítani a délelőtti órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel.
3: My name is Benson Boone.

0: Sláger reggel.
1: 3:49 előtt 2 perccel. Marci azt írja, neki 3 éves a Swiftje, és ugye ez már japán Swift, mert hogy állítólag itthon, ezt nem tudom, hogy itthon már nem készül.
2: Én sem tudom, miért Esztergomban mi történt.
1: Hát a Vitarát azt tudom, hogy gyártanak azt a nagyot.
2: Igen, de Swift ez már nem.
1: Hát azt írta. Okay. Aztán Zolcsi üzenete, az ő autójuk Cimbi, idén 12 éves, Cimbi. És imádják, mert hogy személyautó, csuklós busz és pótkocsis ifa egyben, rengeteg labubú, plusz tűzoltóautó és párna fér bele a 3 gyerek mellett. Azt mondták, hogy milyen típus. De például van, aki azt írja név nélkül, hogy neki egy 530-as XD BMW-je van, amiben 540 ezer kilométer van már, 18 éves, és hogy nem cserélni újabb darabra, nem kellnek az újabbak.
2: Itt van velünk Gyuri, jó reggelt!
3: Csodálatosan szép reggelt kívánok a

0: legszebb hercegnőnek, és annak a szerencsésznek, aki minden nap vele lehet.
1: Jó, köszönöm!
2: Nekem ennyi jutott. Róla csupa szép, és jó, én megörüljek, hogy veled lehetek, értem. Oké, parancsolj!
1: De cuki, hogy nagyon közi. Beszéljünk inkább az autókról, mert elpirulok, az a baj. Szóval, hány éves az autód, és milyen típusú?
0: Én egy 16 éves felmúlt Honda Accord, ez a 8. generáció.
1: Azok jó kocsik, igen.
0: Ugye ez volt az utolsó, amit az EU-ban forgalmaztak, mert a Hondának már nem volt kedve onnantól kezdve vacakolni ezzel az emissziós
2: előírásokkal.
0: Emissziós méregetéstel, most nyilván nem fogom kimondani, hogy milyen méregetés. És hát az autó ez jelenleg 298 000 km fölötti kutatás teljesítménnyel van, és képzeljétek el, egyet nagyon tud eljutatni engem mindig A pontból B pontba.
1: De szervizeled rendesen, vagy szervizelteted, azért működik ilyen jól.
0: Így van, tehát azért ez, tehát minden autónak a kulcsa, illetve úgy mondom, hogy az autók többségének a kulcsa, az a rendszeres, minőségi, tehát nem a fog meg a csöröm, hanem minőségi szervizelés. Lehetőség szerint mindig minőségi anyagokkal, ami elő van írva gyárilag. És akkor az autó az úgynevezett menni fog.
1: Igen,
2: ez egy csodát lehet tenni, hogy hova figyelsz.
0: Nem az, kér még egy beindulás előtt, kér még egy kávét Rákóczi túrossal, egy coachingon legyet, hanem tényleg elindul és megy.
2: Én erről leszek majd egyébként gyűri. Tényleg kíváncsi, és most még nem leszólni akarom, mert vannak kedvező tapasztalataim, de hogy amitől most így el vagyunk állulva, ugye ezek a kínai autócsodák, amikre viszont ott ugye eleve nem így tekintenek gyártás közben sem, hogy ez a fontos, hogy A-ból B-be vigyen, hanem hogy az egy szórakoztató elektronikai berendezés, aminek egyébként van kereke. Igen. Tehát fütyül, sípol, zenét játszik, mindent csinál, és mellesleg elvisz A-ból B-be, szóval, hogy majd amikor már ezekből a modellekből is lesznek 4-5-6 éves autók itt a hazai utakon, majd akkor nézzük meg azt, és akkor jelentsük ki azt egyértelműen, hogy oké, megbízható alternatívát jelentenek. A méreg drága ám, de már sokat bizonyított mondjuk európai modellekkel szemben. Én erre őszintén kíváncsi leszek. Nem tudom, hogy lesz, meg ugye itt majd, amikor az akupakokat kell benne cserélni egy újabb autó áráért, szóval, já, jó, oké.
1: Köszi, nagyon köszi, Gyuri, szia.
0: Én annyit elmondanék, hogy ezekkel az autókkal nem biztos, hogy megérjük azt, hogy betöltik a 7-8 éves
1: mondjuk
0: korúat.
1: Igen, szerintem Zoli sem.
0: Hát nem erre készültek, és ami a legnagyobb probléma, és az expert úr nem mondott, hogy a mai autók egy kaptafára készült, egy vonal, hát valahol csináltak egy ilyen master plan, és mindegyik autógyár azt
2: mondja, hogy
0: egyénisége a mai autóknak, és az nem csak a japán autókra vonatkozik egy Audira, egy Mercedesre, bármilyen európai autóra, megnézitek, régen kimentél az utcára 1988-ba, és tudtad, hogy ez egy 124-es Merci, tudtad, hogy ez egy E34-es BMW.
1: Igen,
0: tudtad,
1: ebben tök igazad van.
2: Gyuri, ne húzd föl magad.
0: Nem, de tök igazad van.
2: Hát figyelj, ugyanez van a mobiltelefonokkal.
1: Hát meg az öltözködéssel, hát erről mindenne is beszéltünk
2: nagy
1: már.
2: A mobiltelefon, az összes telefon egy fekete téglalap.
0: Más egy autó és más egy öltözködés.
1: Igen, ebben tök igazad van.
2: Köszi Gyuri, szia!
1: Szia, szép napot!
0: Szép napot!
1: Hello!
2: Szerintem a mi rekorderünk most így hirtelenjében a hozzászólások alapján Locsi kocsia, 20 éves. Szia!
1: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Sziasztok. Hány kilométer van benne?
3: 210 ezer.
2: Hát az nem sok ahhoz képest. Tényleg annyi van benne?
1: Kíméled? Vigyázol rá nagyon?
3: Családom van, használtan vettük, Németországból hozták be.
2: Ja, már ott visszatekerték, jó.
3: És... ott volt benne egy szervízkönyv, ami valósnak tűnik nekem, de értelemszerűen százalék biztonsággal nem tudom kijelenteni, de mi nagyon elégedettek vagyunk vele. Ez még egy vezérlő láncos kéthiteles benzines autó. Aha. Hát 10 000 kilométerenként igen, lecserélem az olajat. Én nem szeretem ezt a 15-20-at sem megvárni. Aha. És ha foglalkozom vele, szerintem ez valahol meghálálja, mert eddig elvitt bárhova.
1: Na, ez lenne jó, hogyha mindenki betartana, hogy vigye el folyamatosan szervizbe, és akkor nem kéne óriás nagy összegeket rákölteni.
2: Hát
1: mi így csináljuk az autóinkat.
2: Én már taxistól is tudod, ültem benne, és tényleg, ahogy mondta Petra, hogy olyan volt, mint a karácsonyfa, hogy mondom, ott világít, jaj, ez csak a lambda szonda, jaj, ez csak, de mondom, nem kéne megnézni, mert hosszabb távon azért nyilván. És akkor, na hát azok az autók, amiket nem szabad megvenni 2 évesen se, nemhogy 10 évesen. Vigyázz rá nagyon!
1: Szia, Locsi!
3: Köszönöm, szervusztok, sziasztok!
2: Szervizkönyv egyébként egyszer, én egyszer vettem, az is német szerviz tízkönyves pecsételt volt, mindegyik pecsétnek más színe volt egy picit, tehát látszik, hogy nem egyszerre pecsételték végig, mit tudom én, 4 vagy 5 éves volt, és akkor benne volt, hogy 96 000 kilométer. Akkor lepődtem meg, amikor a szerelőmmel találtunk a motortérben egy ilyen kis ráakasztott címkét, hogy olajcsere volt benne 165 000 kilométernél. Tehát, na, hát ennyit a pecsétet német szervizkönyvből.
1: Ha pedig a Facebook üzeneteket nézzük, akkor ott megállapíthatjuk, hogy egyébként a hallgatóink többségének, hogyha átlagot vonunk, a 20 és 25 év között vannak az autóik. De mindenki karban tartja őket, úgyhogy meg kell, hogy dicsérjük őket.
2: Figyelj, akkor igazából nagy meglepetés nincs, ugye?
1: Nincs.
2: Tehát ha vigyázol rá és karban tartod, sokáig bírja. És egyébként ez befektetés a saját
1: jövőbe. Ez a házasságoknál is így van. Ha vigyázol rá és karban tartod, akkor sokáig fog működni.
2: Hát innen szép felállni jut eszembe, és akkor Zola azonos című dalával folytatjuk Máris és Lágereggelt. 8 óra 49 perckor. Van az

0: felállni.
1: És csak a rendkedvéért, Zola újdonság is megtalálható a zenei kvízünkben. Ugye online, hogyha ránéznek a Sláger FM különféle felületeire, akkor megtalálják a zenei kvízünket, ami azt jelenti, hogy ott belehallgathatnak dal részletekbe, szépen egymás után dobálja őket fel a gép, és csak nyomkodni kell rá, hogy ezt még többet szeretném hallani, ezt meg még annál is többet, mert nagyon-nagyon-nagyon tetszik.
2: Mi pedig szeretnénk honorálni azt, hogyha kitöltik a zenei kvízünket, elsősorban azzal, hogy hallhatják azokat a slágereket, amiknek mondjuk bizalmat szavaznak, másodszorban pedig ugye három wellness hétvégénk is gazdára talál.
1: Így, ez egy plusz extra jutalom. És hát közben egyébként meg még ugye zajlik a koncertélmények nyara is itt a Sláger FM-en, ha már itt a legjobb zenékről és előadókról beszélünk, ugye Luis Capaldi, Somber, a Florence and the Machine, vagy éppen Natasha Bedingfield meg a Morcsiba is jön, köztük, vagy közülük ugye nagyon sokan ugye Sziget fellépők lesznek, és ráadásul, hogyha nyernek az ő koncertjükre belépőt, mert figyelnek, és amikor felhívjuk a figyelmet arra, hogy éppen az egyikük énekel, zenél itt nálunk, és most kell jelentkezni, akkor azzal a napi belépővel értelemszerűen a Sziget egyéb más eseményeit is végig látogathatják. Szóval érdemes rés ellen is figyelni, mert most ma még eddig nem játszottunk, tehát lehet, hogy pont a következő órában fogunk, meglátjuk. Most viszont úgy szintén egy zenei kvízes újdonság, a Maroon 5-tól a Heroin következik, 9 előtt 7 perccel itt a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek biggeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
3: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu a pótfelvételiben is!
4: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspar.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu.
2: Pihensz, Anna?
3: Igen, pihenek és álmodozom.
2: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
3: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gras burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
2: Már megint felújítunk?
3: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
0: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Halálos kerékpárbaleset történt Budapesten. Kezdődik a balatonfüredi borhetek. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el. Energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Részletes tájékoztatást későbbre ígért a kormányfő. Megszűnnek a járdán vezetett kerékpársávok a József körút egy szakaszán, jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte, a biciklisávot áthelyezik, emellett új rakodóhelyeket és parkolókat jelölnek ki. Az átalakítással több hely jut majd a gyalogosoknak, biztonságosabbá válhat a kerékpáros közlekedés, és rendezettebb körülményeket teremtenek a helyi üzletek számára. A változtatás egyben tesztként szolgál a Nagykörút 2029-ig tervezett átfogó megújításához. A tapasztalatokat és az eredményeket folyamatosan értékelik, és szükség esetén módosítanak a kialakításon. A fejlesztés Európai Uniós támogatással a főváros, a Budapest közút és a BKK együttműködésében valósul meg. Halálos kerékpárbaleset történt Budapesten a harmadik kerületben. A biciklis a Bécsi úton haladt, amikor egy szemből jövő autós elvesztette uralmát a járműve felett, áttért a szemközti sávba és frontálisan ütközött a kerékpárossal, majd egy autóbusszal. A kerékpáros a helyszínen életét vesztette, a buszban senki sem sérült meg. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Milliókkal próbálta megvesztegetni a pénzügyőröket egy hamis napszemüvegeket szállító férfi Budapesten. A NAV munkatársai a Golgota úti piac közelében ellenőriztek egy magyar rendszámú furgont, amelyben két vietnámi férfi utazott. A járműben csaknem 1800 hamis napszemüveget találtak, amelyek eredetét a sofőr nem tudta igazolni. A férfi ekkor 2-3 millió forintot ajánlott fel azért, hogy a pénzügyőrök szemet hunjanak az ügy felett. A járőrök az ajánlatot visszautasították, az árut pedig lefoglalták. A hamisítványok a beslések szerint több mint 19 millió forintos kárt okozhattak a jogtulajdonosnak. Iparjogvédelmi jogok megsértése, valamint hivatali vesztegetés gyanúja miatt indult eljárás. Megnyitja kapuit a Balatonfüredi borhetek, a Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai fesztiválja. Augusztus 30-áig 21 borászat várja a látogatókat a Tagore sétányon, ahol csaknem 300 féle bort lehet megkóstolni. A kínálatban elsősorban a Balatonfüred csopaki borvidék híres olasz rizslingjei szerepelnek, de rozék, vörösborok, dűlőszelektált tételek és gyöngyöző borok is kóstolhatók. Az idei év füredi borásza Koroncai Martin lett, a város borának pedig a Balogh Pince 2025-ös olasz rizsling dőlőborát választották. A borok mellett gasztronómiai kínálat, koncertek és borkóstolók is várják a közönséget. A szervezők kedvező időjárás esetén idén is mintegy 200 000 látogatóra számítanak. Holnaptól jön az enyhülés, de ma még tombol a hőhullám. A perzselő napsütésben ma is 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Néhol már több felhő gyűlhet össze, de csapadék még nem várható. A szél a Dunántúlon megélénkül. Holnap is több órás napsütés valószínű, de egyre gyakrabban fordulnak elő záporok. Az északias szél megerősödik és hűvösebb levegő jön. 29-34 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
7: Aki az M5-ös autópályán hátrahagyja a főváros környékét, számítson rá, hogy Lajos Pizsák közelében portáltáblákat helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél ezért lezárták a belső sávot, nagyjából 2 kilométeres a torlódás, Újhartyán előtt pedig a Budapest felé vezető oldalon dolgoznak. A 44-es kilométertől a 20-asig mozgó terelés mellett burkolati jeleket festenek, a külső és a leálló sávot tartják zárva, ott nagyjából 1 kilométer hosszan csak arra szólni lehet. Budapesten a Rákóczi úton befelé, valamint a pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig továbbra is igen erős a forgalom. A Margit körúton a Lövőház utcán Álmától mindkét irányban útszükület nehezít, illetve lassítja a haladást. A második kerületi Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt kell sávzárást kerülgetni a mai naptól. Az ötödik kerületben pedig a Honvéd utcát a Szabadság tér és a Bátori utca között este 9-ig filmforgatás miatt időszakosan lezárják.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
7: Volt olyan mese gyerekkorukban, hogy mindig újra és újra hallani akartak, vagy a gyermeküknek van ilyen? Ha igen, írják meg, melyik az?
8: 0630 30 30 95 8.
7: Itt Pordán Petra.
8: És Somogyi Zoltán.
7: Na meg a DNC, a Cake by the Ocean-nál 9 óra 6 perckor. Jó reggelt! Sláger!

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 9:10 lesz már, 2 percen belül. Petelek csillog a szeme, azt mondja, mesés reggelünk lesz.
2: Ez pontosan így van, nekem nagyon kedves barátaimnak vannak kicsi gyerekeik, és amikor elmesélik azt, hogy egy mesét 42-szerre megnéznek, és olyankor már hullik ki a hajuk, akkor ez egy kicsit oda vannak. És képzeld, hogy találkoztam most egy cikkel, ami tök érdekes, mert elvileg, hogyha a gyerek ugyanazt a mesét szereti megnézni, akár századszorra is, az tulajdonképpen jó és megnyugtató is lehet számára. És így felcsillant a szemem, át is küldtem a barátaimnak, hogy mondom, nézzétek, a gyerek nem véletlenül csinálja ezt titeket, ez ne idegesítsen. Mondjuk ez lehet, hogy nekik nem megnyugtató, amikor a Bogyó és Babócának a 42. részét 65-szor látják.
1: Neked volt ilyen mese?
2: Volt ilyen becsípődésem, igen, a Kishableányt. Tehát szerintem anyukám a Kishableányt, azt nem tudom hányszor látta, nagyon sokszor, de akkor még nem volt az, mint most a YouTube-on, hogy bekapcsolhatja a szülő újra és újra a gyereknek, tudod, hanem akkor ki kellett várni, hogy mikor lesz legközelebb. Igen, hát igen.
1: Vajon mi állhat mindennek a hátterében? Ezt szeretnénk most megtudni. Így itt van velünk a vonalban Szakács Adrián, gyermekpszichológus. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Te mit gondolsz arról, hogyha valaki, egy kisgyerek újra és újra ugyanazt a mesét szeretné meghallgatni?
3: Hát ez azért van, mert ugye nyilván azok a helyzetek, amik már ismerősek a számunkra, azok biztonságot adnak, mert kiszámíthatóak. És ezért nyugtatja meg a gyerekeket az, hogyha ugyanazt a mesét újra és újra hallják. Egyébként mindig újabb és újabb részletet vagy apróságot figyelnek meg benne, hiszen ugye először csak így felületesen értelmezik, és aztán egyre mélyebbre és mélyebbre mennek. De hogyha visszadobom a kérdést, hogy van-e olyan film, amit ti már nagyon sokszor láttatok, akkor biztos, hogy azt fogjátok válaszolni, hogy igen.
2: Igen.
3: És nyilván ti is mindig találtok benne valami újat, amit addig még nem is vettetek észre.
2: Ez pontosan így van.
1: Hát a filmekkel én csinyán bánok. A popslágerek inkább vannak, amiket újra és újra szeretek hallgatni. A filmeknél szerintem nincs olyan film, amit mondjuk életemben háromszor többé láttam volna.
2: Komolyan, én nekem a Több mint testőr, azt legalább 10-szer láttam.
1: De mese volt mondjuk, tehát hogy egyébként kiskoromban igen, volt ilyen mese. A répa volt az,
2: igen, emlékszem,
1: amikor apuka répát ültetett, és amikor apukám esténként mesélt, akkor valamiért a széttáncolt cipellők,
2: azt
1: de hogy amikor a kis királylányok, vagy herceg is, azt mondja, nem tudom, valahova ellógtak, de nem a cipő, meg nem a tánc, hanem hogy valami rejtett ajtón keresztül mentek, és ez nekem annyira tetszett,
2: Narnia.
1: Mindent szerettem, ahol igen, tehát ahol ilyen rejtett világba mentek át
2: igen.
1: A szereplőkhez.
2: Adrián, egyébként tök érdekes, mert ebben a cikkben az is benne volt, hogy a gyerekeket annyi zaj, meg annyi impulzus, meg inger éri a nap folyamán, hogy megnyugvást jelent számukra, amikor egy olyan mesét néznek, ahol már kiszámítható, és tudják, hogy mi fog történni.
3: Hát igen, pontosan ezért, mert ugye biztonságot ad a számukra, meg ugye így le tudja nyugtatni az idegrendszert. Aha. Például este nem is ildomos új mesét olvasni a gyerekeknek, ami számukra ismeretlen, mert ugye azzal nem azt érjük el, hogy így lecsendesednek, meg tudnak nyugodni és utána elaludni, hanem ugye beindítja az idegrendszert meg az agyukat, mert elkezdenek rajta gondolkodni. Ugye ezért érdemes azt csinálni, hogy mondjuk napközben is olvasunk mesét, és akkor már elolvasunk egyszer ezt a mesét, és utána akár egy héten keresztül is érdemes minden este ugyanazt a mesét olvasni a gyereknek. Egyébként ez nem csak azért jó, mert lenyugtatja az idegrendszerét, és segít mondjuk elaludni, hanem azért is, mert ugye azáltal, hogy egyre jobban ismeri már a mesét, vagy egyre többször hallotta, egyre jobban oda tud figyelni az apró részletekre, és ez például a gondolkodást, a probléma megoldás kialakulását, azt nagyban elősegíti, tehát ilyen hatása is van igazából ennek, mert ugye egyre mélyebbre és mélyebbre megy, egyre mélyebben próbálja értelmezni, így alakul ki például a szimbolikus kép, ami azt jelenti, hogy amikor történik valami, azt megpróbálom elképzelni. Tehát a gyerek szeme előtt valójában egy film pereg, a saját filmje, és ugye így dolgozza fel ezeket a jeleneteket.
2: Még egy kérdés, Adrián, nálatok mi volt az a mese, amit te nagyon sokszor néztél meg a gyermeket kedvéért?
3: Hát nálunk nagyon sok ilyen mese van, nekem két kislányom van.
2: Aha.
3: Az egyiküknek a kedvence az szintén a Hableány.
2: Hableány,
3: a másiknak pedig a Szépség és a Szörnyeteg, meg a Tiána.
2: Oké.
1: Okay. Milyen fura, hogy nem a Jégvarázs. Azt mondom, hogy legalább az egyik az lesz.
2: Szerintem fogunk olyan SMS-t kapni, mert most ezt a kérdést tovább dobjuk a hallgatóinknak is.
1: Köszönjük szépen Szakács Adrián gyermekpszichológusnak.
3: Szép napot, sziasztok!
1: És akkor hát a kérdés valóban így szól, melyik az a mese, amit a legtöbbször olvastak föl, vagy mutattak meg a gyerekeknek?
2: Hát, vagy néztek meg a gyerek kedvéért, mondjuk, és amikor már kicsit tikkált a szemük, azért az jó volt, mert ugye ilyen a Baby Shark dalban, tudod?
1: Ja.
2: Amit a szülők ilyen agyvérzés közeli állapotban tudnak már hallgatni.

0: Sláger reggel.
1: Let's go! Évit szólítanánk Budapestről. Szia, jó reggel!
2: Hello, sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Figyelj csak, van itt valamink a számodra.
3: Mutatjuk.
1: De mi a baj?
3: Évi, mit érzel?
2: Nem véletlenül írtam nektek, hogy elmúlik.
1: Elmúlik?
2: Most 23 éves a fiam, és pont tőle kérdeztem meg egyébként, hogy mi volt az a mozdonyos, amit állandóan néztél, a szomaszagűz mozdony.
1: Aha, mert hogy kérdeztük, hogy kinél voltak ilyen visszatérő mesék, hogy valakinek a gyermeke volt ugyanazt, és ugyanazt akarta újra és újra. Szóval nagy
2: mi
1: Tomasz...
2: minden áraknak le kellett hallgatni, és volt egy ilyen zenéje, igen, tehát egy borzasztó voltál minden áldott hajnalban, meg reggel, meg délelőtt, meg délután, meg este, meg minden, mind állandóan mindig az lent.
3: De úgy tűnik, akkor 23 éves korára azért csak elmúlt.
2: Elmúlt, sőt, mondom, meg nekem is elmúlt, tehát hogy még nem is jutott eszembe a neve, úgyhogy szóltam neki, hogy figyelj már, segíts már.
3: Na ez a
2: volt az a vonatos szart. Amit állandóan mindig néztél, és akkor...
1: Látod, mondta, nem, hogy meséltél volna neki. Nem, hogy meséltél volna neki.
3: De biztos mesélt is. Nem? Évi, tuti meséltél is mesekönyvből.
2: Persze, vagy ne, rengeteget.
3: A Tomasznak volt mesekönyv változat, én abból olvastam. Biztos. Az unokaöcsémnek, nálunk, náluk is egyébként.
1: És milyen hangon előadnád, Petra? Mert ugye a tévében a Csankó Zoltán volt a mesélő.
3: Hát sajnos nem tudom.
1: Bordán Petra hangján, hogy hangzott?
3: Én mindig játszottam a hangommal.
1: Mondd, hogy jött a kövér ellenőr.
3: Jött a kövér ellenőr.
2: Tényleg,
3: úristen.
2: Mennyire jönnek vissza az élet, tehát, hogy így nagyon...
1: Bocs, még egy kérdés, neked gyerekkorodban nem volt olyan, amit nagyon szerettél volna? Amit mindig újra és újra akartál hallani?
2: Nekem nem, én nem emlékszem rá.
1: Aha, hát jó, oké.
3: Okay. Szia!
1: Szia!
2: Nekem annyira nem volt, köszönöm szépen, puszillak, sziasztok!
3: Puszi, szia.
1: Gabriella írt, hogy hol le anyó? Jaj, tudod, abban volt a csecsebecse kezecske, meg a vacsa-vacsa lábacska, vagy fordítva.
3: Te erre már emlékszem. Jó, ég, ez már nekem nincs meg.
1: Na, ha volt olyan mese, amit mindig újra és újra hallani akartak, vagy a gyermeküknek ilyen kedvenc, írják már meg, hogy mi volt, azt köszönjük.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban már több felé zavarhatják gomoly felhők, de csapadék egyelőre még úgy látom, hogy nem várható ma estére, de holnap talán már azért végre megérkezik. Egyébként délutára 39 és 42 fok közötti értékeket ígérhetek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsek közelében portáltáblákat helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél lezárták a belső sávot, nagyjából 2 kilométeres a torlódás. Újhartyán előtt Budapest felé dolgoznak, a 44-es kilométertől a 20-as kilométerig mozgó terelés mellett festik a burkolati jeleket, a külső és a leálló sáv van zárva, itt nagyjából 1 kilométeres a torlódás. Budapesten még mindig erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Blahalujza tér előtt, de egyébként nagyjából ennyi. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban korlátozás van a mai naptól, aztán a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt kell sávzárásra számítani. Időszakosan lezárják a Honvéd utcát az 5. kerületben a Szabadság tér és a Bátori utca között este 9-ig, valamint egy filmforgatás miatt, valamint a 18. kerületben a Haladás utcában ma és holnap nehéz haladni, mert hogy irányonként csak egy sáv használható elektromos közműépítés miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:15 perccel. Szia, Csiszi! Nálatok melyik mese volt az, ami állandóan visszatért?
2: Jó reggelt!
3: Nálunk az Oroszlán király, de úgy, hogy amikor legelőször kijött az eredeti mesekazetta, tehát nem ilyen felvett valami, azt a gyerekek megkapták karácsonyra, és onnantól kezdve Oroszlán király éjjel-nappal, reggel, délbe, este. Aha. Hát a fiúk most már 34-36 évesek, a pici unokám 3,5 éves, de a mai napig szóról-szóra, tehát betesztük, megnézzük, nyilván már nem, vagy mi az Isten kazettán, és gyakorlatilag az egészet, mintha megtanultuk volna.
1: Tudod fejből? Na már ezt teszteljük már. Mondd vele!
4: Milyen gyönyörű szó!
3: Hakuna Matata!
4: Hakuna Matata!
1: És?
4: Nem rász, mégis jó!
1: Na, Csiszi, lemaradsz!

0: Én éneklem helyetted is.
1: Petra, bármikor. Petra, megnyomunk egy gombot, és már dalra fakad. Oroszlán
0: király jöhet.
1: Szerintem, te miért nem lettél énekesnő? Mindig. Ezt feltűnt, hogyha meghalasz itt valamit, rögtön elkezded énekelni.
0: Tudom, én tudom, szeretek énekelgetni.
2: Én is énekelem, csak akkor, hogyha nem éppen veletek beszélgetek.
1: És nem hallgatják néhány száz ezen. Értem,
0: jó? Hát látom, nem zavar. Köszi, Csiszi!
1: Pedig
0: kellene, hát tudom. Magamba szállok, majd én kérek elnézést. Szia, Andi, jó reggelt!
3: Sziasztok!
1: Hello.
0: Andikám, kérlek, mondd el, hogy Satz per kb. Hányszor hallottad, vagy láttad az Alice Csodaországban, mert hogy ugye azt írtad nekünk SMS-ben, hogy a most 31 éves lányod 5-6 éves korában másfél-két éven keresztül csak azt nézte. Ez nagyjából, igen, hogyha kiszámolnád, akkor hány alkalom?
3: Hú, hát nem tudom. Hát
0: 1200
3: biztos, hogy volt.
0: Jézus Isten! És mit éreztél a századiknál?
3: Volt, tehát házi szabadatot nem kellett írni.
0: Jobb, persze.
3: És végén is ment. Aha. Mert hát ugye voltak azok az időszakok, amikor nem volt olyan jó idő, hogy lehessünk játszótelezni, vagy valami, és akkor bizony azt ment. Öcsi még kicsi volt, ő még nem volt szava ehhez.
1: Uh-huh. De figyelj, és hogyha próbáltál neki valami mást mutatni, akkor mi történt?
3: Hát igazából előtte egy-két évvel vettük a videókat, ugye még akkor ez videóról igen. ment. És akkor, hát ugye 5-6 évesen ő már önállóan kezelte, és minden alkalomra, szülinap, karácsony, stb. Mindig kaptak újabb és újabb videókazettákat, de ez valami
0: azután kellettek. Aha.
3: És hát jött haza az apukája, és akkor belépett az ajtón, meghallotta, úristen, ma megint ezt nézzük. És akkor, de tényleg, ugye nekem jóval fiatalabb a kisebbik lányom, és akkor neki is megmutattuk akkor, amikor hasonló korú volt, és akkor állt ott a nappaliban a nagylányom, és mondta szóról szóra a szöveget, még most is tudja szerintem.
0: A kicsinek is becsípődött az Alice, vagy neki nem, valami másik
3: nem,
0: mese?
3: Nem, neki más.
0: Mi volt?
3: Hát ő például a Szörnyertét nézte.
0: Ja, tényleg, igen, az már más korosztály.
3: Meg a mindegyikre volt valami, azt mondta erre, hogy szörnyök, anya nézzük meg a szörnyököt, meg a Mici Mackó és az elefánt volt, amit még nézett, de nem
1: zenefánt,
3: volt
1: zenefánt, már bocsáss meg, zenefánt.
0: Zenefánt, tényleg az volt. Nagyon köszi,
1: köszi, hogy ezt elmesélted.
3: Köszönöm, sziasztok, szép napot.
1: Tőlem csak azért nem kaptak szerintem hülyét a szüleim, mert hogy nagyon sok meselemezünk volt otthon, és én kiszolgáltam magam, tehát nem őket nyaggattam vele, hanem mentem, feltettem a Bakelit lemezjátszóra, és akkor volt a Róka Rudi a Balatonban, például az nagy sláger, és mondta, hurrá, gyerünk a Balatonban, lesz itt lubickolás. Meg nekem is a Mici Mackó volt az örök kedvenc, de még az a klasszikus, a Magyar Rádió féle ilyen fehér színű tokban volt a Bakelit lemez, folyóírásra volt ráírva, nem tudom mi, és akkor bizonyos szavak helyén oda volt rajzolva a lemez, meg a malacka, meg a méhecske, meg a nem tudom micsoda. Azt imádtam, azt minden mennyiségben. És akkor közöltem ott,

0: nem tudom, 3 éves, hogy én vagyok a zsebi baba.
1: Na, látod, ennyi. Ja. Még egy üzenetet engedj meg. Az én férjemnek az Oroszlán király kattant be kicsi korában, olyannyira, hogy a zenéjére vonultunk az esküvőnkön is. Mindkettőn.
0: Tudom.
1: Kétszer házasodtak, kétszer Oroszlán királyra, oké.
0: Okay. Akkor majd az aranylakodalmad is, vagy nem tudom, vagy ezüst, vagy porcelán, vagy ami éppen jön. Hát jó, köszönjük szépen. Ez a Sláger reggel 3:10-kor, és bár még csak most indul a reggel, de már nagyon várjuk, hogy lemenjen a nap. És nem csak úgy, hogy majd este lesz, hanem
1: hogy tényleg
0: jöjjenek az ivatalfelhők, de már csak holnapig kell kibírni.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 10 előtt 9 perccel, akkor hát tök normális, mint megtudtuk ugye a gyermekpszichológusunktól, hogyha a gyerek ugyanazt a mesét szeretné, hogyha ugyanarra vágyik újra és újra, tudod, volt régen az a vicc, amikor hazam, hogy a szülés, igen, igen, elakadt a lemez, tudod, ez a igen. Szeretnétek hallani egy mesét? Szeretnétek hallani egy mesét? Szeretnétek hallani egy mesét? Milyen jó volt régen a bakerit azért. Ja, szóval, hogy fölöslegesen felizgatjuk vele, hogyha mást akarunk neki mesélni. Még ezt is megtudtuk. Ez egy meglepő info volt egyébként számomra.
2: Igen, meg az, hogy tényleg őket ennyire lenyugtatja, hogy biztonságban érzik magukat tőle, bevallom, én ezt nem gondoltam volna. Azt hittem, hogy csak úgy simán kérik, mert hogy tetszik nekik, de hogy közben biztonságot nyújt, és szerintem ez egy fontos szempont ilyenkor.
1: Igen, meg az is fontos, hogy vigyázzunk az autónkra, ezt is megtanultuk ma, hogy igazából nem az a kérdés, hogy régi vagy új autó, hogy vigyázzunk rá, de azért kicsit aggódjunk, ugye, hogy majd pár év múlva milyen kocsikat fogok venni használtam, mert nem nagyon lesz. Ez mit jelent? Milyen jó, hogy nincs jogsid, látod? Téged ez nem izgat ez a kérdés. Az viszont mindenkit izgat, hogy mi lesz a nagyszerű nyári élményekkel, jelentem. Most nem játszottunk, ez növeli annak esélyét, hogy a következő órákban valamikor egyszer csak, majd megint jön a játék. Ugye a közös nagy nyári koncert élmények kapcsán, főleg most itt még a Szigettel tetézve az egészet, vannak még mindig ajándékbelépőink Dögivel, úgyhogy tessék figyelni, mert ha kérjük adásban, akkor viszont azonnal kell telefonálni, hát pontosabban a harmadikként, de az majd egy picike szerencse is kell.
2: És ráadásul a Szigetben az a jó, hogyha egy koncertre, egy előadóra kíváncsiak, és arra szeretnének pályázni, akkor azon a napon még rengeteg másik előadó koncertjét is megnézhetik.
1: A zenei kvízben meg az, hogy nem is kell menni sehova, se a Szigetre, se sehova, ebben a nagy melegben, otthon vagy a munkahelyen ülve online kitölthetik néhány perc leforgás alatt, ezzel pedig wellness hétvégét nyerhetnek, ami meg még hajde jól jön a következő hetekben. Úgyhogy köszönjük szépen szíves közreműködésüket, és mára meg a figyelmüket. Búcsúzik Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: További szép napot kívánunk. Viszal!
2: Csók! Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.

0: működik a Parnograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
2: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
3: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
4: Van megoldás.
3: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
4: www.hotelnautis.hu.
5: Pihensz, Anna?
6: Igen, pihenek és álmodozom.
5: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
6: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gras burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
5: Már megint felújítunk?
6: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
7: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Sláger FM.
9: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Biztonságosan termel a Paksi erőmű 1-es blokkja. A polgárőrök is segítenek a hőségben bajba kerülő állatokon. Újabb KÁV villamos állt forgalomba Budapesten. Jó napot kívánok, Szendőfi Pari vagyok. Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte a miniszterelnök ma reggel a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre a délutáni esti órákban. Orbán Anita külügyminiszterre közben közölte, telefonon egyeztetett Szlovákia környezetvédelmi miniszterével, aki megígérte, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. A tárcavezető egyúttal cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink bármilyen módon felelősek lennének a Duna alacsony vízállásáért. A polgárőrök segítségét is kérik a hőségben a bajba kerülő állatok megmentéséhez. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány arra kéri az ország mintegy 70 ezer polgárőrét, hogy szolgálatuk közben fokozottan figyeljenek a tűző napon víz és árnyék nélkül tartott, illetve bezárt autóban hagyott állatokra. Az alapítvány a bajba került szervezeteknek vízhiány vagy műszaki probléma esetén gyors segélyt is nyújt. Emellett locsolóeszközöket, párakaput, hűtőmatracokat, vízgyűjtőhordót és nagyméretű itatótálakat tartalmazó kánikula csomagot állítottak össze. Ezeket az alapítvány honlapján lehet igényelni. 6 órás megfeszített munkával oltották el a Székesfehérvár határában pusztító tüzet. A lángok tegnap délután mintegy 150 hektáron terjedtek, és lakóházakat, zárt kerteket, valamint egy közeli ipari létesítményt is veszélyeztettek. A tűzoltásában több település hivatásos és önkéntes tűzoltói vettek részt. A környékről elővigyázatosságból 61 embert kellett kimenekíteni. Ők az oltás befejezése után visszatérhettek otthonukba. Személyi sérülés nem történt, a tűz okát még vizsgálják. Már 39 új KÁV villamos szállítja az utasokat Budapesten. A legújabb szerelvény a műszaki ellenőrzések, az 500 kilométeres hibamentes próbafutás és a hatósági engedélyezés lezárása után állhatott forgalomba. A főváros összesen 51 ilyen korszerű, alacsony padlós járművet rendelt. A további villamosok folyamatosan érkeznek, illetve már a vizsgálati folyamat különböző szakaszaiban járnak. A beszerzés több mint 54 milliárd forintos európai uniós és állami támogatással valósul meg. Az új jármű Évek kényelmesebbé és akadálymentessé teszik az utazást, forgalomba állásukkal pedig 40% fölé emelkedik az alacsony padlós villamosok száma Budapesten. Szeptembertől megújul az iskolai közétkeztetés Újbudán. A közbeszerzési döntőbizottság elutasította a vesztes pályázó kifogásait, és megállapította, hogy az önkormányzat eljárása megfelel a jogszabályoknak. A jogvita lezárása után a kerület szerződést kötött a nyertes új szolgáltatóval. Az eddigi 5 helyet már 6 iskolában működik majd önkiszolgáló étkeztetés, 4 intézményben pedig svédasztalos rendszerből választhatnak a gyerekek. Az önkormányzat szerint a közbeszerzés több részre bontása nagyobb versenyt teremtett, és lehetővé tette a legjobb árérték arányú ajánlatok kiválasztását. Az új rendszer a tanév kezdetétől indul. Ma még ki kell bírnunk a 40 fokos hőséget és az erős napsütést. Egész nap és este is nagyon meleg lesz. Pár felhő megjelenhet, de csapadék nem várható. A szél a Dunántúlon egy kicsit megélénkül. Holnap már északi a szél és több felhő várható. Többfelé alakulnak ki záporok, és megérkezik a várva várt lehűlés. A maximum hőmérséklet így is 29 és 34 fok között alakul. A hétvégén már enyhébb, de meleg nyári idő várható.
4: Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, a Népfürdő utcában, a Dagály utca közelében. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Blaha-Lujza tér előtt, illetve az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti híd főnél sávlezárásra kell készülni, várhatóan 14:30-ig daruzás lesz ott. Mától a Margit körúton, a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse közelében portáltáblát helyeznek ki, az új csomópont közelében a 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás közel 2 kilométeres, Újhartyán előtt a Budapest felé vezető oldalon dolgoznak. A 44-es kilométertől a 20-as kilométerig mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek a külső és a leálló sáv zárása mellett, ott 1 kilométeres az araszoló kocsi sor hossza. Egy személyautó és egy kis tehergépkocsi koccant a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között, a 23-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, ezért mindkét irányban torlódnak a járművek.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: A mikrofonnál innentől kezdve Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük, együtt pörgetjük a munkaórákat és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Mika, Grace Kelly, ezzel indulunk.

Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Slágerekkel, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Látszik már az alagút vége, itt az asszály, illetve a meleg kapcsán. Szépen lassan folyamatosan emelkedik a Duna Paksnál, ez mindenképpen egy jó ír, úgyhogy szépen lassan majd tovább tud emelkedni a paksi atomerőműnek a teljesítménye, illetve majd a turbinákat is vissza lehet kapcsolni, egyelőre egy működik, de ki kell tartani, ott van az a bizonyos minimális emelkedés, ami tud adni nekünk egy kis reményt, úgyhogy most már jöhet a Bronski Beat, ezt tőlük a Small Town Boy, itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, olyanokkal, mint hamarosan Rosé és Bruno Mars közöse, ez lesz az Apathe, ami az időjárási és közlekedési infók után megnyitja az óra második felét. Tetőzik a hőség a mai napon, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, de csapadék térségünkben nem valószínű. A légmozgás gyenge mérséket lesz, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet vételkörzetünkben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, úgyhogy ha tehetjük, akkor mindenképpen kerüljük a tűző napfényt. Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, a Népfürdő utcában, a Dagály utca közelében. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Blaha-Lujza tér előtt, illetve az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti hídfőnél a sávlezárásra kell készülni. Várhatóan 14:30-ig daruzás lesz ott. Mától a Margit körúton, a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse közelében portáltáblát helyeznek ki, az új csomópont közelében a 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás közel 2 kilométeres, Újhartyán előtt a Budapest felé vezető oldalon dolgoznak. A 44-es kilométertől a 20-as kilométerig mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek a külső és a leálló sáv zárása mellett. Ott 1 kilométeres az araszoló kocsi sor hossza. Egy személyautó és egy kis tehergépkocsi koccant a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között a 23-as kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben, ezért mindkét irányban torlódnak a járművek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Lager FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vastag Csabával folytatjuk, aki amellett, hogy nemrég az új dalát a Sláger reggelen mutatta meg, kertészkedésben is otthon van, nemrégiben posztolt egy képet a kezében egy irgalmatlan nagy salátáról, amiről elmondta, hogy nem ő termesztette, hanem a szülei kertjében termett ez a gigantikus méretű zöldség. A komment szekcióban pedig megírták neki, hogy valószínűleg a sok törődést hálálta meg ilyen formában ez a szép nagy saláta, amit valószínűleg azóta már egyébként elfogyasztottak, úgyhogy most már jól érzik tőle magukat, úgyhogy ennek kapcsán érkezzen most Vastag Csaba, és az Ugye érzed itt a Sláger FM-en.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több mint 50 önkéntes tisztította meg a Kisdunamedrét Esztergomnál. Újabb súlyos rollerbalesetek történtek. Iszabba süllyedt egy nő a Velencei tóban. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Több mint 50 önkéntes tisztította meg a Kisdunamedrét Esztergomnál. A rendkívül alacsony vízállás lehetővé tette, hogy olyan hulladékokat is eltávolítsanak, amelyek máskor a víz alatt rejtőznek. Az Esztergomi Természetbarátok Egyesületének felhívására fiatalok és idősebbek egyaránt csatlakoztak a több órás akcióhoz. A mederből vasbetont, hullámpalát, nagy mennyiségű fémhulladékot, sőt még WC csészét is kiemeltek. A nagyobb tárgyak eltávolításában egy darus teherautó segített. A szervezők szerint az összefogás hosszú távon is hozzájárul Esztergom természeti értékeinek megóvásához. Autó kanyarodott egy szabályosan közlekedő rolleres elé Veszprémben. A rendőrség által közzétett videón látható, hogy a kijelölt kerékpárúton haladó rolleres az ütközés erejétől a levegőbe repült. A fiú súlyos sérüléseket szenvedett. Fehérvár megyében két súlyos rolleres baleset is történt. Csóron egy 14 éves fiú utast szállított, majd úthibába hajtott. 15 éves utasa pedig leesett és súlyosan megsérült. Abán egy 28 éves férfi a járdáról egy vízelvezető árokba csapódott, és szintén életveszélyesen megsérült. A rendőrség mindkét Fejér megyei ügyben büntető eljárást indított. A hatóság ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék, tilos utast szállítani az erre nem alkalmas járművön, és a bukós isak viselését is javasolják. Egy szolgálaton kívüli vízirendőr mentett ki egy nőt a Velencei tó iszapjából. A rendőrséghez kedd este 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy valaki elsüllyedt az iszapban, és önerőből nem tud kijutni. A segítségkérést egy hazafelé tartó vízirendőr hallotta meg a szolgálati rádión, majd visszafordult és a helyszínre sietett. Egy civil segítővel közösen mentették ki a 35 éves dunaújvárosi nőt. A kiérkező járőrök a mentők megérkezéséig mellette maradtak, majd további vizsgálatokra kórházba szállították. A Velencei tó rendkívüli alacsony vízállása miatt a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a fürdőzőktől. A Visit Hungary idén először rendezi meg a Dunakanyar élménykörnapokat, amelyet augusztus 7-e és 16-a között tartanak a Dunakanyar térségében. A 10-napos programsorozat célja, hogy bemutassa a térség aktív kulturális, családi és gasztronómiai élményeit. A kezdeményezésről Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest Destináció menedzsere beszélt a Sláger FM-nek.
2: Nagyon sok szolgáltató olyan élményt, olyan programot hozott létre, amit kizárólag dedikáltott erre az eseményre született meg. Ilyen lesz például a Nagymarosi piacon, hogy a Budapest Play utca zenefesztiválnak a tagjai például zenélnek. Rengeteg olyan aktív program lesz, amelynek nagyon fontos szerepe ugye maga a környezet is. A programsorozatot nagyon sok gyalog és biciklitúra színesíti. Augusztus 14-én a Dobogó kő természeti értékeit fedezzük fel. Közel 100 programmal, élménnyel várjuk a kedves utazókat. Rengeteg gyerekprogramunk is lesz, és nagyon örülünk neki, hogy az Aktív Magyarország, a Mahart, illetve például a Kajla és a helyi túrinformirodák is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
1: Derült napos idő várható. Néhol megjelenhetnek gomoly felhők, de csapadék ma még nem várható. A légmozgás általában mérsékelt marad, de a Dunántúlon lehetnek erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 39 és 42 fok között alakul. Már csak ma kell kibírni a hőséget, holnap megérkezik a hidegfront, záporokkal, zivatarokkal, és akár 10 fokos lehűlés is jöhet. A Dunántúlon 29, keleten 34 fok valószínű.
3: Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, a Népfürdő utcában, a Dagály utca közelében. A 2B és az 52-es villamos helyett Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Szent Imre Herceg utca között pótlóbusz közlekedik. Áramellátási hiba van ott. Az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, várhatóan délután 14:30-ig darúzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani, felújítás zajlik ott. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés zajlik ott. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulich utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás zajlik ott, úgyhogy ezzel érdemes kalkulálniuk az arra közlekedőknek.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem akármilyen vasárnap lesz ez az előttünk álló, ugyanis vasárnap lesz a Fővárosi Állatkert 160. születésnapja, amely alkalomból egész hétvégén látványetetésekkel, tematikus sétákkal, bárszínházi előadásokkal és kulisszák mögötti programokkal várják a látogatókat. Az ünnepi köszöntőt és tortavágást követően a napot a Budapest Bár koncertje zárja. Mindez tehát a 160 éves Fővárosi Állat és Növénykert születésnapi hétvégéjén. Aztán most megyünk tovább, érkezik Prince és a Cream itt a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Beyoncé és Jay-Z legnagyobb közös lágere a Crazy Love után. Már pörgünk is tovább, érkeznek az időjárási és közlekedési infók. Aztán Loi és a Get Lucky kíván nekünk sok szerencsét az óra második felében. Holnap fog végre megérkezni a felfrissülést hozó hidegfront, amely megtöri a mai akár 39 fokos hőséget. Bár országos esőre nem számíthatunk, elszórtan záporok és zivatarok alakulhatnak ki, a szél pedig viharossá fokozódhat. A csúcshőmérséklet a mai napon 39-42 fok között alakul, leginkább délkeleten tart ki a forróság, úgyhogy kitartást az ottaniaknak, megfelelő mennyiségű folyadék, illetve napvédelem mindenképpen legyen nálunk a mai napon. Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, a Népfürdő utcában, a Dagály utca közelében. A 2B és az 52-es villamos helyett Pest Erzsébet, Pacsirta telep és a Szent Imre Herceg utca között pótlóbusz közlekedik. Áramellátási hiba van ott. Az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, várhatóan délután 14:30 darúzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani, felújítás zajlik ott. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés zajlik ott. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulich utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás zajlik ott, úgyhogy ezzel érdemes kalkulálniuk az arra közlekedőknek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en ez volt Gwen Stefani vezetésével a No Doubt, és az It's My Life 2003-ból hallgattuk ezt a dalt, aztán most megyünk tovább egy olyan zenével, aminek úgy Isten igazából olyan nagy világhírnevet a Westlife tudott annak idején adni. Billy Joel 1983-as világsláger, az Uptown Girl érkezik, a művész egyik legnépszerűbb dala, amely fülbemászó dallamával és a 60-as évekbeli popzenét, különösen a Frankie Valli and the Four Seasons stílusát idéző vokáljaival hódított. Ez érkezik most Billy Joel, Uptown Girl, itt a Sláger FM-en egy picivel 3-4-12 után.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Ez a dal ismerős, ugye?
6: Haj, rózsa volné.
5: Na és ez?
6: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
5: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
7: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
8: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: 10 éves a soha véget nem érős. És mivel nem ért véget, ezért augusztus 28-án a Budapest Parkban egész éjjel együtt fogjuk énekelni a Bell Hello-val azokat a dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Bell Hello. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
10: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
11: Van megoldás.
10: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
11: www.hotelnautis.hu.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
12: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
12: Velem, Mautner Zsófival.
13: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
13: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A Tisza frakció szombaton szavaz az államfő jelöltjéről. 4 cm emelkedett egy nap alatt a Duna vízszintje Paksnál. Kezdődik a balatonfüredi borhetek. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A Tisza parlamenti képviselőcsoportja szombaton szavaz arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, közölte Bujdosó Andrea frakcióvezető. Hozzátette, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. Elárulta, hogy a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de céljuk az, hogy a frakcióülésen több ember közül válasszanak. Még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. 4 cm-t emelkedett egy nap alatt a Duna vízszintje Paksnál, de továbbra is rendkívül alacsony, mínusz 134 cm-es vízállást mértek. A folyó hőmérséklete megközelítette a 28 fokot, a paksi atomerőmű biztonságos működését pedig összesen 31 szivattyúval segítik, olvasható a kormány.hu oldalon. Az erőmű a 2000 megawattos teljesítmény helyett csak 230 megawattot termel. A mai körkép szerint a Balaton átlagos vízállása 1 cm-es csökkenés után 54 cm, a Velencei tóé 29 cm. A hőség miatt 22 vasútvonalon és 5 hévvonalon vezettek be sebességkorlátozást, a MÁV pedig csak nem 20 000 palack vizet osztott ki az utasoknak. Szerdán 27 embert kellett ellátni hőség okozta tünetek miatt, 8 kórházban pedig klíma vagy léghűtési hiba történt. A tűzoltók 94 vegetáció tűzhöz vonultak ki, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Milliókkal próbálta megvesztegetni a pénzügyőröket egy hamis napszemüvegeket szállító férfi Budapesten. A NAV munkatársai a Golgota úti piac közelében ellenőriztek egy magyar rendszámú furgont, amelyben két vietnámi férfi utazott. A járműben csaknem 1800 hamis napszemüveget találtak, amelyek eredetét a sofőr nem tudta igazolni. A férfi ekkor 2-3 millió forintot ajánlott fel azért, hogy a pénzügyőrök szemet hunjanak az ügy felett. A járőrök az ajánlatot visszautasították, az árut pedig lefoglalták. A hamisítványok a beslések szerint több mint 19 millió forintos kárt okozhattak a jogtulajdonosnak. Iparjogvédelmi jogok megsértése, valamint hivatali vesztegetés gyanúja miatt indult eljárás. Megszűnnek a járdán vezetett kerékpársávok a József körút egy szakaszán, jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte, a biciklisávot áthelyezik, emellett új rakodóhelyeket és parkolókat jelölnek ki. Az átalakítással több hely jut majd a gyalogosoknak, biztonságosabbá válhat a kerékpáros közlekedés, és rendezettebb körülményeket teremtenek a helyi üzletek számára. A változtatás egyben tesztként szolgál a Nagykörút 2029-ig tervezett átfogó megújításához. Megnyitja kapuit a Balatonfüredi Borhetek, a Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai fesztiválja. Augusztus 30-áig 21 borászat várja a látogatókat a Tagore sétányon, ahol csaknem 300 féle bort lehet megkóstolni. A kínálatban elsősorban a Balatonfüred csopaki borvidék híres olasz rizlingjei szerepelnek, de rozék, vörösborok, dűlőszelektált tételek és gyöngyöző borok is kóstolhatók. A borok mellett gasztronómiai kínálat, koncertek és borkóstolók is várják a közönséget. A szervezők kedvező időjárás esetén idén is mintegy 200 000 látogatóra számítanak. Holnaptól jön az enyhülés, de ma még tombol a hőhullám. A perzselő napsütésben ma is 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Néhol már több felhő gyűlhet össze, de csapadék még nem várható. A szél a Dunántúlon megélénkül. Holnap is több órás napsütés valószínű, de egyre gyakrabban fordulnak elő záporok. Az északias szél megerősödik és hűvösebb levegő jön. 29-34 fok között alakul a hőmérséklet.
11: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tata és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, aki személyautóval van, továbbra is az átterelt első sávot választ Budapest felé. Az M3-as autópályán Bak térségében a határ felé vezető oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják, ezért a 37-es kilométernél a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, mert csak egy sáv járható. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse közelében portáltáblát helyeznek ki, az új csomópont közelében a 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, ott a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Kitartást mindenkinek arra felé, 0-30-30-30-95-8. Ez az SMS és hívható számunk, ide jöhetnek az önök közlekedés info is. Segítsék egymást az utakon, köszönjük. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Délután is a mikrofonnál Jekkel Dániel. Pörgessük együtt a munkaidő hátra lévő részét. Dermo Kennedy, Santana, illetve Florida és David Guetta fordított sorrendben. Florida.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az esztergomi természetbarátok mutattak példát mindenkinek, ugyanis az ő egyesületüknek felhívására fiatalok és idősek összefognak, hogy az alacsony vízállás miatt felszínre került Dunamedret megtisztítsák. Az önkéntesek egy darus teherautó segítségével vasbetont, hullámpalát, fémhulladékot és még WC-csészét is emeltek ki a víz alól, hosszú távon védve Esztergom városának természeti értékeit. Hát nagyon példamutató ez a hozzáállás, és azért van tényleg valami előnye is ennek a jelenlegi helyzetnek, hogy ilyen alacsony a Duna, előkerülnek olyan dolgok, amik egyébként nem biztos, hogy előkerülnének, de jó, hogy előkerülnek. Kovalszky meg a Vega, és amit mondjak, még érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Kimondottan kacér zene, that can't go, would you? Ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán megyünk tovább Luis Capaldival, az időjárási és közlekedési infók után a Forget Me-vel folytatjuk. A mai csúcs drasztikus 39-42 fokos kánikula után holnap már enyhülni kezd a forróság a megérkező hidegfrontnak köszönhetően. A napos időt felhők zavarhatják, és elszórtan záporok, zivatarok tompíthatják a mai meleget, miközben az északias szél megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 39 és 42 fok között szóródik, délkeleten még tart leginkább a meleg, napvédelem és megfelelő mennyiségű folyadék, ez legyen a jelszavunk a mai napon. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tata és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, aki személyautóval van, továbbra is az átterelt belső sávot választ a Budapest felé. Az M3-as autópályán Bak térségében a határ felé vezető oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják. Ezért a 37-es kilométernél a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, mert csak egy sáv járható. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mize közelében portáltáblát helyeznek ki. Az új csomópont közelében a 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, ott a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Kitartást mindenkinek arra felé. 0-30-30-30-95-8. Ez az SMS is hívható számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési info is. Segítsék egymást az utakon. Köszönjük. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez.
2: Hello, it's Luis Capaldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Dua Lipával folytatjuk annak kapcsán, hogy Koszovó csatlakozott a Google Street View szolgáltatásához. Így 2 év gyűjtőmunkája után virtuálisan bejárhatóvá váltak az ország utcái, tájai és nemzeti parkjai, és az ország népszerűsítésében a koszovói származású Dua Lipa is szerepet vállalt. A Google Maps sárga figurája a Pac-Man bizonyos helyeken az énekesnő miniatűr alakját ölti magára, segítve a felhasználókat a virtuális utazásban egy egészen különleges módon. Na most akkor érkezzen ennek kapcsán Dua Lipa, ez most tőle Houdini.

0: ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: It ain't no country club either.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szombaton dönt a Tisza párt, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. Magas feszültségű villanyoszlopra akart felmászni Zuglóban egy bedrogozott férfi. Feloldották a fürdési tilalmat a keszthelyi Helikon strandon. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szombaton dönt a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, közölte Bujdosó Andrea frakcióvezető. A jelöltek kiválasztása még tart, a tervek szerint a frakcióülésen több személy közül választanak, neveket azonban egyelőre nem árultak el. A hivatalos jelölés határideje hétfő délelőtt 10 óra. A Tisza kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden választa meg az új államfőt. Súlyog Tamás mandátuma az alaptörvény módosítása nyomán július 20-án szűnt meg. Jogköreit ideiglenesen Forstoffer Ágnes házelnök gyakorolja. A parlamentnek 30 napon belül, azaz augusztus 20-áig kell megválasztania az új köztársasági elnököt. Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte a miniszterelnök ma reggel a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre a délutáni esti órákban. Orbán Anita külügyminiszter eközben közölte, telefonon egyeztetett Szlovákia környezetvédelmi miniszterével, aki megígérte, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. A tárcavezető egyúttal cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink bármilyen módon felelősek lennének a Duna alacsony vízállásáért. Magas feszültségű villanyoszlopra akart felmászni Zuglóban egy kábítószer hatása alatt álló meztelen férfi. Tervét az önkormányzati rendészek akadályozták meg, akik biztonságba helyezték, betakarták és mentőt hívtak hozzá. Az eset a Rákospatak partján történt, a Lantos Mihály sportközpont közelében. A rendészek bejelentésre érkeztek a helyszínre, ahol megtalálták az ekkor már teljesen levetkőzött férfit, akinek feltett szándéka volt, hogy felmásszon a magas feszültségű vezetékhez, hogy megvilágosodjon. A férfit végül megfigyelésre kórházba vitték. Már 39 új KÁV-villamos szállítja az utasokat Budapesten. A legújabb szerelvény a műszaki ellenőrzések, az 500 kilométeres hibamentes próbafutás és a hatósági engedélyezés lezárása után állhatott forgalomba. A főváros összesen 51 ilyen korszerű, alacsonypadlós járművet rendelt. A további villamosok folyamatosan érkeznek, illetve már a vizsgálati folyamat különböző szakaszaiban járnak. A beszerzés több mint 54 milliárd forintos Európai Uniós és állami támogatással valósul meg. Az új jármű kényelmesebbé és akadálymentessé teszik az utazást, forgalomba állásukkal pedig 40% fölé emelkedik az alacsonypadlós villamosok száma Budapesten. Megnyitották újra a keszthelyi Helikon strandot, miután két egymást követő mérés is megfelelőnek találta a Balaton vízének minőségét. A szabad strandon ismét lehet fürdeni, és mostantól a mosdók használatáért sem kell fizetni. A partszakaszt július végén zárták le, mert a vizsgálatok magas E. coli és enterokokusz szintet mutattak ki. Az ismételt mérés során már egyetlen nap alatt a hatodára csökkent a szennyeződés mértéke, a tilalom feloldásához azonban két megfelelő eredményre volt szükség. Ma még maximumon van a hőség. Az erős napsütésben 40 fok körül alakul a hőmérséklet, estére is csak 28-32 fokig hűl a levegő, csapadék ma még nem lesz. Holnap viszont többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok és megélénkül az északias szél, amivel végre frissebb levegő érkezik. A fővárosban 31-33 fokra enyhül a meleg, a Dunántúlon 29, délen még 36 fok várható.
2: Ma is nagyon erős a forgalom továbbra is az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tata és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, így aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M3-as autópályán Bak térségében a határ felé vezető oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják, ezért a 37-es kilométernél a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, mert csak egy sáv járható. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse közelében portáltáblát helyeznek ki. Az új csomópont közelében a 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás jelenleg 5 kilométeres. az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán, Dunaföldvárnál egy kamion az árokba csúszott a 96-os kilométernél, a külső sávot lezárták ott is óvatosan, és az M0-as autóúton a keleti szektorban, az M5-ös autópálya csomópontja után, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a belső elválasztó sávban kaszálnak a 23-astól a 40-es kilométerig mozgóterelés mellett, ezért a belső sávot zárják ott.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és ebben az órában játszani fogunk. A Tét 2 darab belépő a Sziget Fesztivál Fateless koncertjére. Bármikor jöhet a zene, akár most is. 0-30-30-30-95-8, ezt hívják most harmadikként.
0: Ez az óra nyerő slágere. Most telefonáljon és nyerjen!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Elhangzott az a bizonyos dal, ami valakinek egy páros belépőt érhet a Fateless budapesti koncertjére, ami a Sziget Fesztiválon lesz.
1: Jó napot, a játék miatt telefonálok, ha jól sejtem, akkor most szól a Sláger, ami mind.
0: Szép jó napot kívánok, abszolút. Még egyszer hadd kérjem a kedves nevét.
1: Faix Csaba.
0: Csaba, tegeződhetünk esetleg?
1: Igen, persze, köszönöm.
0: Hallom, hogy úton vagy, merre jársz?
1: Éppen az üres üvegeket viszem. Otthonról a egyik ilyen üvegvisszaváltó pontra, és többek között egyébként pont azért, mert a kisfiamnak a 6. születésnapját fogjuk tartani a hétvégén, úgyhogy muszáj felkészülni rá. Hogy...
0: Na hát akkor jól jönne egy ilyen jegy is, hogyha ha jól értem egyébként, honnan hallgattok minket?
1: Budapest.
0: Figyelj, akkor szerintem ne is húzzuk tovább az időt. Van két kérdésem, amit meg kellene válaszolnod. És akkor lehet, hogy el foglak tudni juttatni erre a koncertre. Szereted egyébként a Fateless-t?
1: Igen, ugye hát ahogy hallottad, ugye kisfiam is van, tehát hogy egy kicsit idősebb generációba tartozom, tehát annak idején, amikor a csúcson voltak itt, akkor kint voltam a koncertjükön a Szigeten, úgyhogy ez egy ilyen jó, nem tudom, időutazás lehet.
0: Szuper, na akkor vágjunk is bele. Az első kérdésem úgy hangozna, hogy tudod-e, hogy kivel volt ez a közös dal, amit most hallottál itt a Fateless-től, ki énekelt benne?
1: Dido.
0: Nagyon jó vagy, szuper. Ez volt akkor a nehezebbik kérdésem, én azt gondolom, mert ezen kívül már csak a Sláger FM szlogennyire vagyok kíváncsi tőled.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Ez az, ott van, és a legjobb hír, hogy te vagy a harmadik, úgyhogy mehettek Fateless koncertre.
1: Hát ez szuper. Nagyon szuper. Köszönöm.
0: Hát nagyon szívesen köszönjük, hogy minket hallgatsz, kivel fogsz elmenni mulatni?
1: A férjemmel.
0: Szuper. Nagyon jó, nagyon jó. Akkor nagyon kellemes szórakozást kívánunk nektek hozzá. Ne tedd le, kérlek, felírjuk az adataidat, de előtte még elindítjuk a Miami Sound Machine slágerét, az a Konga itt a Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Justin Bieber, Daisies, az újdonság szól tőle. Aztán megyünk tovább, érkeznek az időjárási és közlekedési infók, majd Mark Ambor és a Belong Together nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en. Ma még tart a 39-42 fokos hőség, és extrém erős az UV-sugárzás, de holnap már a frontális felfrissülésé lesz a főszerep, a meleg enyhülni kezd, a csúcshőmérséklet 39-42 fok között válható, a délkeleti tájakon tart ki legtovább a forróság. A napos időszakok mellett elszórtan záporok, zivatarok egy picit frissíthetik a levegőt már ma is, illetve a viharos széllökések is felerősödhetnek. Ma is nagyon erős a forgalom továbbra is az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tata és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, így aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M3-as autópályán Bakk térségében a határ felé vezető oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják, ezért a 37-es kilométernél a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, mert csak egy sáv járható. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmise közelében portáltáblát helyeznek ki. Az új csomópont közelében a 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódásot jelenleg 5 kilométeres. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán Dunaföldvárnál egy kamion az árokba csúszott, a 96-os kilométernél a külső sávot lezárták ott is óvatosan, és az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé vezető oldalon a belső elválasztó sávban kaszálnak a 23-astól a 40-es kilométerig mozgóterelés mellett, ezért a belső sávot zárják ott.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kánikula csomaggal segíti az állatvédőket. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A szervezet arra kéri a csaknem 70 ezer hazai polgárőrt, hogy a járőrözés során kiemelten figyeljenek a tűzőnapon, víz nélkül hagyott vagy forró autóba zárt állatokra. A bajba jutott menhelyeknek és egyesületeknek azonnali gyors segélyt nyújtanak, emellett hőség elleni eszközöket, például párakapukat, hűtőmatracokat és nagy itató tálakat tartalmazó csomagokat osztanak ki. A támogatást az alapítvány honlapján lehet igényelni. Ők tehát a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány, és mindenkinek nagyon fontos, hogy figyeljünk tényleg a négylábú kedvenceinkre is, meg mások négylábú kedvenceire is, ne legyenek ők se a tűző napon, főleg nem úgy, hogy nincsen vízük. Ez nagyon fontos. Fatima, és a Ragyog a szívem érkezik, Ed Sheeran előtt itt a Sláger FM-en.

0: Yeah.
1: Hi, Hungary. This is Ed Sheeran.
2: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: You

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

0: dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Well Hello! Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
2: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, kapott felvételiben is!
3: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
4: Van megoldás!
3: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
4: www.hotelnautis.hu.
5: Ez a dal ismerős, ugye?
6: Ha én rózsa volnék.
5: Na és ez?
6: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
5: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
7: Sláger FM.
8: A reklám után.
7: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Megválasztása után esküdtesz az új köztársasági elnök az országgyűlés előtt. Avartűz miatt nem járnak a vonatok Városföld és Kiskunfélegyháza között. Vizsgálják a Lange Event Kft-vel kötött szerződéseket a Zrínyi Nonprofit Kft-nél. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. Ha a jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküdtesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. A titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik. Az eredmény egy másfél óra alatt születhet meg. A jelölések benyújtásának határideje hétfő 10 óra, ezeket a házbizottság még aznap áttekinti. A jelöléshez a képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges. A parlament jövő héten több fontos törvénymódosítást tárgyal. A határozathozatalok kedden lesznek és három mentelmi ügy is dönteni kell. Avartűz miatt nem járnak a vonatok Városföld és Kiskunfélegyháza között, ezért késésekre kell számítani a szegedi fővonalon, közölt a MÁV Inform. A pótlóbuszos átszállás miatt akár egy órával is megnőhet az utazási idő. A napfény Intercity-k megosztva Budapest-Kecskemét, valamint Kiskunfélegyháza-Szeged között közlekednek. A Lange Event Kft-vel kötött korábbi szerződéseket vizsgálják a Zrínyi Nonprofit Kft-nél, miután a belső ellenőrzés több teljesítéssel kapcsolatban komoly kérdéseket talált, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A társaság új vezetése azonnal megkezdte a működés és a szerződések átvilágítását. A vizsgálat rendezvényszervezési, valamint videó és vizuáltechnikai szolgáltatásokat érint, amelyekért összesen több mint 800 millió forintot fizettek ki. A tárcavezető szerint felmerülhet a hűtlenkezelés vagy a csalás gyanúja, ezért feljelentést tett. A nyomozóhatóság feladata megállapítani, történt-e bűncselekmény. A Balatonparton pucolta meg a kifogott halakat egy budapesti horgász, ráadásul a zsákmányát a fogási naplójába sem jegyezte be. A férfi július 14-én a Nyugati Öv csatornán horgászott, 3 dévérkeszeget és egy ezüst kárász fogott, pehére halőri ellenőrzést is kapott. Az egyenruhásoknak egyből feltűnt, hogy a pecás a parton dolgozta fel a zsákmányt. Nem ez az első eset, amikor a balatoni halőröknek ilyen ügyben kellett fellépniük, pedig a balatoni horgászrend egyértelműen fogalmaz. A horgász zsákmányt a vízparton, vízi járművön tilos feldolgozni. Boldog véget érte az M3-as autópálya mellől kimentett kutya-macska pár története. A két állatot kedd este mentették ki a biztos halálból Gödöllő közelében, miután az autópálya rendőrök riasztották a gödöllői ebrendészeti telep szakemberét, és egy arra közlekedő nő tartotta vissza őket attól, hogy a strádára fussanak. Csip nem volt bennük, így fennállt a veszély, hogy külön találnak neki új gazdikat, de végül egy házas pár vállalta mindkettőt, így az állatok együtt kezdhetnek új életet. Vasárnap pedig egy dabason talált kutya-kecskepáros lett az internet sztárja, mert befogásuk után nem lehetett őket elválasztani, sírtak egymás után. Most többnyire napos idő van az országban, estig csak kevés helyen alakulhat ki zápor vagy zivatar. A szél egyre több helyen megélénkül, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A napi középhőmérséklet tegnap több helyen 30 fok felett alakult, ma pedig valószínűleg megdől az országos és a fővárosi melegrekord is az előrejelzések szerint. Budapesten már egyes helyeken 38 Celsius fok van. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan lehet csak csapadék. Hajnalban 17-25, délután 29-34 fokot mérhetünk majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
4: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a Grévics pihenőhelynél, valamint Tatabánya és Szárliget között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, aki személyautóval van és Budapestre tart, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M3-as autópályán Bakk térségében a határ felé vezető oldalon befejezték a munkavégzést a 37-es kilométernél. Az időközben kialakult jelentős 5 kilométeres torlódás már folyamatosan csökken. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott korábban, a 96-os kilométernél a külső sávot ott zárva tartják, úgyhogy türelmesen, nem megszokásból közlekedjünk és vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű folyadékot útközbenre.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és igaz, hogy a mai napon már volt szerencsém kiosztani egy páros szigetbelépőt a Fateless koncertjére, de lehet, hogy fogunk még játszani, úgyhogy mindenképpen tartsanak továbbra is velem.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Menjünk tovább egy programajánlattal. Ugyanis megnyílt a Balatonfüredi borhetek. Augusztus 30-áig 21 borászat, csak nem 300 féle borral. Élükön a híres olasz rizlingekkel várja a látogatókat a Tágóre sétányon. Az idei év füredi borásza Koroncai Martin lett, a város bora pedig a Balog Pince 2025-ös dűlőbora. A borkostolók mellett koncertek, gasztronómiai programok és mintegy 200 ezer érteklődő várható. Mindez tehát a Balatonfüredi borheteken egészen augusztus 30-áig. Don Henley és a The Boys of Summer. Ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Nézz ablakon még, átszűrődik a fény.

0: Charlie Puth és az Attention, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán folytatjuk az időjárási és közlekedési infókkal, majd a tavalyi év egyik nagy felfedezettje Miles Smith és a Nice to Meet Ya nyitja az újabb fél órát itt a Sláger FM-en. Holnap törik meg végre a mai 39-42 fokos kánikula, és megérkezik a várt hidegfronti felfrissülés. A hőmérséklet a délkeleti részeken tart ki leginkább melegileg. A napos felhős időben elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik a levegőt, de a mai napon nagyobb felfrissülésre nem kell számítani. A szél zivatarok környezetében viharossá erősödhet a mai napon is. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a Grévics pihenőhelynél, valamint Tatabánya és Szárliget között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, aki személyautóval van és Budapestre tart, annak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M3-as autópályán Bak térségében a határ felé vezető oldalon befejezték a munkavégzést a 37-es kilométernél. Az időközben kialakult jelentős 5 kilométeres torlódás már folyamatosan csökken. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott korábban, a 96-os kilométernél a külső sávot ott zárva tartják, úgyhogy türelmesen, nem megszokásból közlekedjünk és vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű folyadékot útközbenre.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Azt tudtuk, hogy Phil Collins a zenei karrierje mellett gyerekszínészként kezdte és szerepelt az 1964-es Egy nehéz nap éjszakája című Beatles filmben is, bár a jeleneteit végül kivágták. Később nem csak a Genesis frontembereként és szóló előadóként vált világhírű véve, ő szerezte és adta elő a Tarzan Disney film Oscar-díjas betétdalát is, amelyet ráadásul 5 különböző nyelven, angolul, németül, spanyolul, franciául és olaszul is saját maga énekelt fel. Na tőle érkezik most az egyik nagy kedvencünk, ez a You Can't Hurry Love itt a Sláger FM-en.

0: számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! klubtihany.hu.
5: Lakodalom a Budapest parkban. Dániel

0: Reműködik a Parnograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
2: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
3: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
4: Van megoldás.
3: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
4: www.hotelnautis.hu.
5: Állok.
6: A Sláger FM műsora.
7: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Ki írta a Kincskereső kisködmön című művet?
10: Ez egy könyv, vagy ez egy mi?
9: Igen, hát igen. Ráadásul franciskabb lehetne, nem is. Ott kötelező olvasmány.
10: Na,
9: hát ezért nehéz. Na, azért próbálok segíteni.
11: Jó.
9: Móra Ferenc, Jókai Mór, vagy Kosztolányi Dezső?
10: Móra.
11: Igen, Móra Ferenc. Honnan tudtad?
10: Csak tippeltem.
11: Nem mondanál őt számot? Megjátszom a lottó.
5: Székre állok.
7: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
12: A reklám után.
7: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Szombaton dönt a Tisza frakció az államfőjelöltről. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni albérletkeresési roham egyelőre visszafogott. Idén 7 országban rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza parlamenti képviselőcsoportja szombaton dönt az államfőjelöltjéről. A hivatalos jelölési határidő hétfőn 10 órakor jár le. A frakció javasolta, hogy az országgyűlés már kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, akit augusztus 19-ig kell megválasztani Súlyog Tamás mandátumának megszűnése miatt. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, a cél több jelölt közül dönteni. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolta a posztra. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak, csak néhány centiméteres változás tapasztalható. Ugyanakkor az osztrák vízgyűjtőkön már esik az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Tájékoztatásuk szerint a legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján péntekig számottevő, akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet a szomszédos ország vízgyűjtő területein, ami a Duna magyarországi szakaszán is érzékelhető lehet a hétvégétől. A ponthatárok kihirdetése utáni időszak hagyományosan az albérletpiac főszezonja, amikor egyszerre jelennek meg nagy számban a lakást kereső diákok és a kiadó ingatlanok. Az idei szezon első 10 napja azonban országosan visszafogottabb érdeklődés mutat, bár több egyetemvárosban kiugró növekedés látszik. Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte, Szegeden 66, Debrecenben 47, Nyíregyházán 30%-kal nőtt a napi átlagos érdeklődések száma. Budapesten a 11. kerületben 16, a 9. közel 10%-os volt az emelkedés. Dunaújváros 85%-os ugrást produkált. A kínálat országosan mindössze 2%-kal bővült, a fővárosban és a megyeszékhelyeken viszont szűkült, ami a kiadásból elérhető hozamok mérséklődésére vezethető vissza. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. A szombati ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország, 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, mondta a Sláger FM-nek Rostás Mihály Mazsi művészeti vezető, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke.
14: Idén Magyarországon 5 helyszínen élvezheti a kedves közönség a cigányzene sokszínűségét Budapesten, amely a főhelyszínünk a Magyar Zeneházában, Szászhalomban, Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, illetve Bremenben, és lesz még cigány dalnapja Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában. Ugye nagyon fontos, hogy a cigány dalnapja minden évben cigány és nem cigány művészekkel közösen valósul meg, és minden helyszínen ingyenes a belépés. A Nemzetközi Cigány Dalnapja célja a cigányzene sokszínűsége és annak bemutatása, hiszen a távlati célunk az az, hogy az Európai Unió mind a 27 tagállamában megszervezzük a Nemzetközi Cigány Dalnapját, illetve még azon is túl.
13: A Nemzetközi Cigány Dalnapja programjairól az esemény Facebook oldalán tudnak tájékozódni. Pénteken általában derült vagy gyengén felhős idő valószínű, de főként a középső ország részben előfordulhatnak felhősebb körzetek, és hajnalban északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Reggel északnyugaton néhol akár az eső is eshet. A szél egyre több helyen megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Pénteken napközben általában 30-35 fokot mérhetünk majd. A Schlager FM híreit Tutai Dórától hallották.
4: Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani, felújítás zajlik ott. Baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton, a Döbrentei tér felé az Alkotás utca után, a külső sávban. Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton, a Baross tér előtt torlódásra kell ott készülni, és erős a forgalom szokás szerint a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél. Sávlezárásra készüljenek a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között. Útépítés zajlik ott ezekben a percekben is. Az M3-as autópályán is dolgoznak, Bak térségében a határ felé vezető oldalon, a 37-es kilométernél az ott kialakult 5 kilométeres torlódás szépen lassan, de folyamatosan csökken. Nagyon erős a forgalom továbbra is az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a Grébics pihenőhelynél, valamint Tatabánya és Szárliget között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz előre jutni. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, így aki személyautóval van és Budapestre tartanak, tovább és az átterelt belső sávot javasoljuk nagy szeretettel. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott, a 96-os kilométernél.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Már indul is az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Ezt az órát is csörre töltöttük a legnagyobb slágerekkel változatosan. Madonna, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, csak néhány név. Erről az óráról a Maroon 5-val és Lizával indulunk.
15: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt Bill Medley és a The Time of My Life. Egy újabb programajánlattal készültem hagyományteremtő céllal. Idén debütál a Sziget Fesztivál és a Budapest Park által életre hívott Budapest Play, budapesti utcazene fesztivál. Az előválogatott 50-60 zenész ma, holnap és holnap után még megtöltik zenével a fővárost, úgyhogy érdemes lehet nyitott szemmel és nyitott füllel járni, többek közt a Deák és a Batthyány téren, a Margit szigeten, illetve a Keleti pályaudvarnál lehet őket hallani és szeretni. Megyünk tovább, érkezik a következőkben Billie Eilish, ez most tőle a Birds of a Feather.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változó.

0: Épp a Sláger FM-en ez volt most Anna Miles és a Black Velvet, azaz a fekete selyem. Hát bízunk benne, hogy senki nem vett ma fel fekete selyem ruhát. Hát hogyha felvett, akkor van egy rossz hírünk, valószínűleg nagyon izzad és nagyon melege van. Na, hogy mennyire fogunk izzadni és mennyire lesz melegünk, ezt mondom a következőkben, majd érkeznek a közlekedési infók, illetőleg Bruno Mars és az I Just Might-tal. A mai 39-42 fokos tetőzés után holnap már enyhülést hoz a megérkező hidegfront, bár délkeleten még holnap is lehetnek 39 fok környéki értékek, még holnap máshol 29 fokig eshet vissza a meleg. A napos időt felhők, elszórt záporok és zivatarok zavarhatják meg a mai napon, az északias szél pedig több helyen megerősödik, viharos lökésekkel kísérve, megterhelő ez a meleg. Egészen biztosan, úgyhogy megfelelő mennyiségű folyadék mindenképpen legyen nálunk, hogyha útnak indulunk. Sávlezárásra készüljenek a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között. Útépítés zajlik ott ezekben a percekben is. Az M3-as autópályán is dolgoznak, Bak térségében a határ felé vezető oldalon, a 37-es kilométernél, az ott kialakult 5 kilométeres torlódás szépen lassan, de folyamatosan csökken. Nagyon erős a forgalom továbbra is az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a Grébics pihenőhelynél, valamint Tatabánya és Szárliget között szakasz szorosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz előre jutni. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, aki személyautóval van és Budapestre tartanak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk nagy szeretettel. Az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott a 96-os kilométernél, ezért a külső sávot lezárták. Kitartást mindenkinek, és hogyha látnak valamit útközben, 0-30-30-30-98. Ez a hívható és SMS számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és különleges módon nem négytől, illetve nem Kiskatától, mert négytől, de nem Kiskatával, hanem Karakas Balázzsal, aki már itt is van. Szervusz, Balázs!
1: Hello, szia! Hú, meleg van.
0: Igen, meleg van.
1: Képzeld, de indultam elé a 2:30 környékén otthonról, és így néztem, hogy az autó azt írja, hogy 41 fok.
0: Érzem magam, abszolút érzem magamon ezt a melegséget, de még ma kell kibírnunk, és holnaptól elvileg már jobb időnk lesz valamivel, egy rövid ideig.
1: Igen, meg tudod, én mindig az augusztus 20-ai időszak utáni részt várom, akkor mindig jön egy lehűlés, az minden évben így van, és onnantól kezdve már úgy elviselhető a helyzet.
0: Igen, te mióta érzed egyébként ezt, hogy ennyire piszok nyarak vannak? Nagy, ezen gondolkodtam, hogy ezt én mióta érzem, hogy én nagyjából ilyen 2021 környékére teszem, hogy akkortól kezdett már úgy zavarni a meleg, de egyébként lehet, hogy ez már előtte is így volt.
1: Vagy csak megöregettünk, és észrevettük, hogy dolgozni kell nyáron, tudod?
0: Az is lehet.
1: Mert ugye mennyivel jobb mondjuk a Balcsi parton gyerekként rohangálva egész nyáron?
0: Tudod, hol ülnék gyerekként a Balcsi parton egy vödörjégbe? Még egy gyerekként beleférnék egy ilyen kis vödörjégbe, és akkor úgy érzem, hogy az lenne egy kényelmes egyedül, de nem baj, nem adjuk fel, ma kell még kibírni, aztán holnaptól megjön egy kellemesebb időszak. Na meg Karakas Balázs most négytől, úgyhogy köszönjük szépen előre is, Balázs, hogy itt vagy, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, és hétfőn érkezem újra 10-kor, számítok mindenki figyelmére, addig pedig nagyon kellemes rádiózást mindenkinek, Balázs Zsalésnak. Ciao.
1: Ciao.

0: de szeretem pénzt.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Haj, rózsa volné.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légy szí, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.

0: működik a Pornograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
2: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
1: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
3: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
4: Pihensz, Anna?
5: Igen, pihenek és álmodozom.
4: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
5: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
4: Már megint felújítunk?
5: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
6: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
8: Sláger FM.
9: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Embereket és állatokat is ki kellett menekíteni a tűz elől Ercsiben. Szeptember 9-ig lehet véleményezni a KESZ megújítását. Mától újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Tűzütött ki Ercsiben a Diófa utca környékén, emiatt 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát kellett kimenekíteni a kispusztai úti épületekből, közölte a katasztrófavédelem. A lángok elhanyagolt telkeket, bozótost és szemétkupacokat érintettek, körülbelül 6 hektárnyi területen a Fejérvár megyei településen. A tüzet az érdi, törökbárinti, fővárosi, szigetszentmiklósi, pusztaszabolcsi hivatásos, valamint a Százhalombattai létesítményi és Martonvásári, Fóti, Rózsadombi önkétes tűzoltók körül határolták. Továbbra is véleményezhető a kormány honlapjára felkerült felmérés, amely a közlekedés biztonsági szabályok és a büntetési tételek lehetséges szigorításáról szól. A társadalmi egyeztetést a Vitézi Dávid vezette közlekedési és beruházási minisztérium indította a témában, és szeptember 9-ig várja a véleményeket. A kérdőív többek között az illegális utcai versenyzés bűncselekménnyé nyilvánítását, a kirívó gyorshajtás szigorúbb szankcionálását, az átlagsebességmérés bevezetését, valamint az elektromos rollerek sürgős, kresszmódosítást megelőző szabályozását járja körbe. A Lansíven Kft.-vel kötött korábbi szerződéseket vizsgálják a Zrínyi Nonprofit Kft.-nél, miután a belső ellenőrzés több teljesítéssel kapcsolatban komoly kérdéseket talált, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A társaság új vezetése azonnal megkezdte a működés és a szerződések átvilágítását. A vizsgálat rendezvényszervezési, valamint videó és vizuáltechnikai szolgáltatásokat érint, amelyekért összesen több mint 800 millió forintot fizettek ki. A tárcavezető szerint felmerülhet a hűtlenkezelés vagy a csalás gyanúja, ezért feljelentést tett. A nyomozóhatóság feladata megállapítani, történt-e bűncselekmény. Csütörtöktől újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán Adon és Lórév között az alacsony vízellás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Ősztől ismét megnyitja kapuit a Puskin Kuckó. Szeptember 5-e és december 13-a között hétvégenként filmvetítésekkel, bálbelőadásokkal és koncertekkel várja az érdeklődőket a fővárosi Puskin moziban. A programsorozat kiemelt eleme lesz a legkisebbek mozia, amelynek célja, hogy az óvodás és kisiskolás korosztály számára élményszerűvé tegye a mozizást és megszerettesse velük a filmeket. A vetítéseken klasszikus magyar rajzfilmek, természetfilmek és kortárs családi alkotások egyaránt szerepelnek. A filmprogramokat zenés mesék és koncertek egészítik ki. A Puskin Kuckóban először mozizó gyermekek emléklapot kapnak majd ajándékba. Szombaton Budapest ismét a futballvilág középpontjába kerül. A Ferencváros a Real Madridot fogadja a Grupa Arénában. A spanyol sztárcsapat érkezése óriási érdeklődést váltott ki. Sajtóértesülések szerint a csapat küldöttsége az Anantara New York Palace Budapestben szállhat meg, már a klub ezt biztonsági okokban nem kommentálta. A szombaton 19 órakor kezdődő mérkőzésre világsztárok érkezhetnek. Az utazó keretet a klub csak az indulás előtt teszi közzé. A mérkőzés turisztikai szempontból is kiemelkedő, több ezer külföldi drukker érkezhet a fővárosba, a belvárosban pedig nagyobb forgalomra lehet számítani. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Amikor ránéztem a hőmérőre, az a legendás klasszikus jutott eszembe, hogy mennyi? 40 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők Budapesten, ma tetőzik a hőség a fővárosban. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, de természetesen csapadék még a térségünkben nem valószínű. Holnap érkezik majd a felfrissülést hozó hideg front, akkor majd a napos időszakokat zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan még a környékünkön is alakulhatnak ki záporok és zivatarok, de jelentős csapadék csak lokálisan elszórtan fordulhat elő. Holnap az északias szél többfelé megerősödik, és zivatarok környezetében akár viharos is lehet. Azt így délután 4 óra után pontosan tudjuk, hogy a budapesti főbeátvezető és körutak nehezen járhatóak, de mi a helyzet az országos vasúthálózaton? Már is kapcsolom Jancsurák Bencét, a MÁV Inform ügyeleti munkatársát. Szervusz, Bence!
12: Szia Balázs, köszöntöm a hallgatókat! Az extrém meleg több vasútvonalon is próbára teszi az infrastruktúrát, késésekre, változásokra lehet számítani. A Budapest-Pécs vasútvonalon biztosító berendezési hiba miatt késnek a meccsek Intercity-k, a csatlakozó vonatok utasait pótlóbusz szállítja. A Budapest 60 vonalon Rákos állomáson váltóhiba lassítja a forgalmat, 10-20 perces késésekre kell számítani. A Budapest-Kecskemét-Szeged vonalon egy korábbi avartűz miatt a kora esti órákig még késésekre kell számítani, de már újra a teljes útvonalokon közlekedhetnek a napfény Intercity vonatok. Javasoljuk, hogy a nagy melegben elegendő ivóvízzel induljanak útnak, valamint indulás előtt tájékozódjanak a mávcsoport.hu weboldalon. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
11: Bence, köszönöm szépen, én is jó utat kívánok!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: 4 múlt olvadunk, mint a faj a hőségben, de kit érdekel, amikor lehet menni hazafelé, nem? Hello, Karakas Balázs vagyok, Benson Boone érkezik, TikTok videók, streaming slágerlistek, és persze hosszú autós utazások egyik meghatározó dala ez. Hangerőt a Beautiful Things-re!

Alex Warren ismét egy új zenével jelentkezett. A Passenger szólt, 4:45 után járunk, ez pedig a Sláger FM. Jó utat kívánok mindenkinek! Tudni kell róla, hogy baleset miatt lezárták Békásmegyeren a Hollós Korvin Lajos utcát. Legyenek arra körültekintőek, és hogy erős még a forgalom a Lehel utcában, kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton, a Rákóczi úton és az Üllői úton is sokan kószálnak. Na de azért itt vannak a jófajta program lehetőségek a folytatásban is. Az 5-ös 10 idén nyáron is tervez Terézvárosban, ugyanis visszatér most a Hadd szóljon, a 6. kerület imádott nyári ingyenes programsorozata. Ez mindenkinek kínál izgalmakat, hiszen a Hunyadi téren a zenei műfai sokszínűség ezúttal is a középpontba kerül. A mai este folyamán 8 órától például a Jumping Matt and His Combo lép majd fel. Ott bízunk benne, hogy azért este 8 órára majd a hőmérséklet is csökken már egy picikét. És nem kell megsülnünk egy kis szabadtéri szórakozás reményében. Jó szórakozást kívánok hozzá, akárcsak az Inexeshez, hiszen útközben hazafelé az autóban ezek a zenék szólnak a legjobban. Need You Tonight.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: J-Lo és egy régi dal, még az MTV-n és a Viván nézték nagyon sokan a klipjét, Get Right, ez pedig itt a Sláger FM, elmúlt már fél öt is, nem sokára a Katzai Gabriella című dala jelent meg, olyan könnyed kis modern poplatin hangzás, szerintem nagyon-nagyon jó kis nyárias dal, előtte viszont nézzük azt is, hogy milyen lesz az időnk. Embert próbáló hőségtombol, Budapesten 40 fok körüli a hőmérséklet, ez jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét, nő ilyenkor a stroke és az infarktus kockázata. Légzési nehézségek is előfordulhatnak. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami ugye tovább fokozhatja a szervezetünk kimerültségét. Sokaknál jelentkezhet ilyenkor tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Fontos, hogy ne tartózkodjanak húzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást és hőgutát kaphatnak. Jó utat kívánok, a Sláger FM-et érdemes hallgatni útközben a kocsiban, mert mondjuk a közlekedési híreket. Volt egy baleset Békásmegyeren, emiatt lezárták a Hollós Korvillajos utcát a Nád utcánál. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárás, sávelhúzás nehezíti a haladást, és tudjanak róla, hogy erős a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé sokan vannak a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza térnél, és az Üllői úton is mindkét irányban a Nagykörút előtt sok jelenleg az autós. Az M1-esen Budapest felé a korábbi baleset torlódásában egy műszaki hibás személyautó vesztegel félrehúzódva az átterelt belső sávban a Tatabánya centrum csomópont után. Így az 59-es kilométernél útszűkületet okoz a jármű, lassan tudják kikerülni az autósok, a torlódás már meghaladta a 6 kilométeres hosszúságot. Az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon Lajos Mize közelében portáltáblát helyeznek ki egy új csomópont közelében. A 72-es kilométernél miatt le van zárva a belső sáv, 5 kilométeres a torlódás.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

micsoda dal, idén már 26 éves az ATC-től az Around the World. Ez itt a Sláger FM egészútó hazafelé. 3:45 után járunk már. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk egy ilyen forró csütörtök délutánon. Mindeközben szóljanak bele abba, hogy mik az igazán forró slágerek. Kattintsanak a slágerfm.hu-ra, vagy töltsék le applikációnkat is. Töltsék ki zenei kvízünket, amelyben önök is elmondhatják, hogy milyen az igazán jó zene, mi az, amit szeretnének hallani a Sláger FM-en. Mi meg adunk cserébe ajándékot. Nyerhetnek ugyanis pihenést a Vital Hotel Nautis Superiorban, Gárdonyban, wellness hétvégét az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy egy kis kikapcsolódást a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Töltsék ki zenei kvízünket. Közben pedig Jacko érkezik a legendás dallal. 87-ben ez a Bad albumon volt rajta. Nagyon könnyed kis fánkos hangzás. Ez az MTV aranykorát, a kazettás magnókat és ezeket a legendás összejöveteleket idézi meg. The Way You Make Me Feel. Hey,

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
3: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
7: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
8: Pihensz, Anna?
9: Igen, pihenek és álmodozom.
8: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
9: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zéden krém gres burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
8: Már megint felújítunk?
9: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
10: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
12: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A főpolgármester szerint jelentős mennyiségű áramot és vizet spórolt meg Budapest a napokban. Ismét jár a komp Nagybaros és Visegrád között. Díjazták a balatoni vendéglátósokat az idei év strandétele versenyen. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Az ivóvízhálózat túlterheltségének és az esetleges üzemzavarok megelőzése érdekében a bevezetett vízkorlátozások kizárólag a hálózati ivóvízre vonatkoznak. A korlátozások elsődleges célja, hogy az ország minden pontján folyamatos legyen a lakossági ellátás, ismertette a részleteket a kormány Facebook bejegyzésében. A szabályok értelmében a korlátozással érintett településeken tilos az ivóvízhálózatról medencét tölteni, tömlővel locsolni, valamint gépjárművet mosni. Ezek a tevékenységek ugyanis rendkívüli módon megterhelik a hálózatot, ami nyomás eséshez vagy átmeneti vízhiányhoz vezethet. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi közműcégek összehangolt energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben Budapest alapvető szolgáltatásai továbbra is zavartalanul működnek, közölte a főpolgármester. A nagy energiaigényű feladatok átütemezésével és az üzemmódok módosításával már most jelentős mennyiségű áramot és vizet sikerült megspórolni a kritikus időszakban. A BKV és a BKK energiatakarékos üzemmódot alkalmaz, naponta 12-15 megawatt óra megtakarítással. Az elektromos járművek töltését csúcsidőn kívülre helyezték át, és felfüggesztették a járművek külső mosását. A fővárosi vízművek 10%-kal csökkentette energiafelhasználását, a budapesti közművek pedig ideiglenesen leállította a szökőkutakat és a díszvilágítást. A főpolgármester megköszönte a hőségben dolgozó fővárosi munkatársak embert próbáló munkáját. Már újra jár a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést a folyón. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán, Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a Komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Díjazták a balatoni vendéglátósokat a Balatoni Körrendezvényén. A Fonyódligeti Local and the Lake friss pisztrány konzervje lett az év strandétele bistro kategóriában, amelyhez egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet. Büfé kategóriában a legjobb ételnek a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósát választották. Az év felfedezettje a Szántódi Milla csinta lett, amely egyben az új kategóriaként meghirdetett év Beach Food palacsintája díjat is elnyerte, füge, kecske, granola palacsintájával. Az év balatoni strandesztertjének a Gyenesdiási Móni Süti Guba csintáját választották. A Balatoni Kör idén 12. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyt, amelyre minden eddiginél több, 22 vendéglátóhely 44 étellel indult. Augusztus 21-én 5. alkalommal várja az érdeklődőket a Folk Park Táncház Fesztivál a Budapest Parkban, ahol a népzene és a néptánc kerül a középpontba. A jubileumi esemény a Bagosi Brothers Company dalai népzenei hangszerelésben néptáncosok közeműködésével hangzanak el, majd hajnalig tartó táncház veszi kezdetét. 3 tánc téren a Sarjú Banda, a Romano Drom és a Zurgó zenekar játszik élő népzenét, miközben az érdeklődők táncoktatók segítségével sajátíthatják el a különböző tájegységek tánclépéseit. Az idei jubileumi Folk Park ezúttal is a Táncház Egyesülettel közös szervezésben valósul meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
14: Továbbra is piros figyelmeztetés van érvényben Pest megyében a magas középhőmérséklet miatt. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet akár 29 fok felett is alakulhat, szóval azért ez egészen meleg lesz, nem lesznek felfrissítőek az éjszakáink sem. Képzeljék el, a holnap hajnali minimum értékek 27 fok környékén alakulnak Budapesten. Úgyhogy ez már jócskán meghaladja a trópusi éjszaka kritériumát. Holnap is meleg lesz, 34 fok, de már érkezhet némi kis felfrissülés, a hétvégén pedig beállnak majd a hőmérők ilyen 34-35 fok környéki hőmérsékleti csúcsokra. Jövünk a friss közlekedési információkkal, a többes szám pedig nem véletlen, hallgatunk, itt van a vonalban. Szia, mit láttál, merre láttál?
15: M0-áson a Megyeri híd irányába a 35-ös kilométer szervénnél van egy baleset, úgyhogy egy olyan jó 2-3 kilométeres sorban, és ráadásul pont a belső sávba.
14: A macska rúgja meg, mi történt ott, nem láttad?
15: Hát láttam, sajnos ilyen ráfutásos baleset, 3 autó részesült benne, úgyhogy egy darabig eltartott a mentés, de személyiség nincsen, viszont van egy kis pitty-putty, egy ilyen jó 2-3 kilométeres.
14: Oké, köszi szépen, reméljük nem lesz nagyobb a pitty-putty, vigyázz magadra te is. Mindeközben az M1-esen Budapest felé a korábbi baleset torlódásában egy műszaki hibás személyautó veszteg el félrehúzódva az átterelt belső sávban a Tatabánya centrum csomópont után. Ott útszűkületet okoz a jármű, így lassan tudják kikerülni az autósok, a torlódás hossza meghaladja már a 6 kilométert. És baleset történt az Árpád hídon is a budai irányban, a Szentlélek tér előtt a középső sávban több gépjármű ütközött, a Róbert Károly körúton a Csata utcától csak lépésben tudnak haladni. Jó utat kívánok!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Így 5 óra után pedig adjuk a hangerőnek a maxot, hiszen elképesztően jó zenék szólnak, akár a dugóban ülve is. Hello, Karakas Balázs vagyok, jön majd a gyönyörű Dua Lipa tőle a Training Season, előtte pedig Chappell Roan, aki ezzel a zenével vált világhírűvé. Hatalmas kedvenc!

0: Queen és a Radio Gaga, jócskán 4:06 után is a Sláger FM-et hallgatják, amiért hálásak vagyunk. Ne felejtjék, korábban egy baleset történt az Árpád hídon a budai irányban, és baleset nehezíti a közlekedést az M0-áson Sziget-Szent Miklós térségében az M3-as autópálya felé a belső és a középső sávban, úgyhogy arra felé is nagyon körültekintően. Mindezek mellett mindjárt érkezik hozzánk Lady Gaga kiválósága, tudják, az a dal, ami még a Wednesday-ben is szerepelt. Előtte viszont izgalmas program lehetőségekről mesélek, ugyanis továbbra is tart a Városligeti kertmozi. Azt mondják, hogy az elmúlt két hónapban fantasztikus hangulatú vetítéseket tartottak, úgyhogy ennek apropóján a filmvászonra kerül majd most pénteken este 6 órától a 4-esküvő és egy temetés, szombaton a Kung Fu Panda este 6 órától, aztán 12-én szerdán a Bárányok hallgatnak, jövő hét pénteken a Sok hűhó a semmiért, szombaton jövő héten a Madagaszkár, de jövő hét utáni szerdán már a Ponyvaregény is megnézhető. Mindez ráadásul ingyenesen, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá mindenkinek. Ahogy mondtam, ez is filmzene, hiszen a Wednesday-ben szerepelt Lady Gaga kiválósága, The Dead Dance.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: lendületes dal egész úton hazafelé, akár az autóban hallgatva is. Texas és a Summerson fél hat után is a Sláger FM-et hallgatják. Ezért én természetesen hálás vagyok. Nem sokára érkezik az idei FIFA világbajnokság, a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza. Egy méltán népszerű énekesnőtől, Shakirától. Ez lesz a Dajdaj, előtte viszont nézzük, hogy lesz a Dajdaj az időjárásban. Meleg van, 38 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten. Elméletileg ma tetőzött városunkban a hőség. A napos időt sokfelé zavarhatják gomoly felhők, de nem valószínű, hogy csapadék esne térségünkben. A légmozgás is gyenge, mérsékelt. Holnap érkezik a felfrissülést hozó hideg front. A napos időt sokfelé zavarhatják majd gomoly felhők. Ezekből elszórta lehetnek záporok és zivatarok, de jelentős csapadék is még csak lokálisan elszórtan fordulhat elő. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében akár viharos szél lökések is lehetnek. Fázni holnap sem fogunk, hiszen még így is lehet akár 34 fok is a legmelegebb órákban. Korábban baleset történt az Árpád hídon a budai irányban, ott jelenleg tart a helyszínelés és a műszaki mentés. Tudni kell róla, hogy lassan halad a sorra a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé. Erős a forgalom a Lehel utcában, kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalujza térnél, na meg az Üllői úton mindkét irányban a Nagy körút előtt. Baleset történt az M0-ás déli szakaszán az M5-ös felé Szigetszent Miklós térségében, valamint a keleti szakaszon az M3-as felé vezető oldalon Gyálnál. Mindkét helyszínen nagy a torlódás, a 6-os főútról és a 2. Rákóczi-Ferenc útról is. Egészen Mission Impossible feljutna az M0-ásra, szóval nem túl egyszerű. Számoljanak még arra, hogy az M1-esen a főváros felé terelésben kell autózni a 61-es és a 19-es kilométerek között, ami azért is izgi, mert Bicske térségében az átterelt belső sávon egy furgon és egy személyautó koccant a 36-os kilométernél. Ott jelenleg áll a forgalom, torlódnak a járművek. Illetve még tudniuk kell a budapesti autósoknak, hogy a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárás, sávelhúzás nehezíti a haladást.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: egy nagyon jó kis lendületes poprock zenével Shawn Mendes jelentkezett. Ez volt a When You're Gone itt a Sláger FM-en. 3:46 is elmúlt már. A levegő odakint még mindig szinte forró, meg persze hát a kedélyek is, hiszen itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en elvisszük a legnagyobb világsztárok budapesti koncertjeire. Megkoronázhatjuk az idei nyarat olyan sztárokkal, mint Luis Capaldi, Florence and the Machine, Summer, Natasha Bedingfield, és még sorolhatnám, hogy tényleg milyen igazi világsztárok érkeznek Budapestre. Ők például a Sziget Fesztiválra. Csak mondom, hogyha egyébként olyan előadó művésznek a koncertjére nyernek, aki a Sziget Fesztiválon lép fel, akkor amúgy a Szigetre is be lehet ám menni arra az adott napra. Úgyhogy elképesztő élményekben lehet részünk idén nyáron a Sláger FM-mel. Meg persze mindeközben a jó, lendületes, pörgős hazai zenéket is játsszuk, hiszen ők már a Magna Cum Laude. Tőlük jön a köszönet!
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.

0: azokat a dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Well Hello! Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
3: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia. Ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Sláger FM.
7: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az országban. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró északi hídján. Idén 7 országban rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját szombaton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Hungaromet előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást szombaton 0 órától másodfokra mérsékelte, amely keddéj félig marad érvényben. Közben már a múlté a szerdai országos 41,4 Celsius fokos melegrekord, amit Budakalászon mértek, hiszen csütörtökön 41,6 Celsius fokot regisztráltak Budapesten. Az előttünk álló napokban bár valamelyest enyhül a hőség, a jövő hét elején ismét jön a forró. Megkezdődött a Flórián téri felüljáró új aszfaltburkolatának beépítése, és a tervek szerint iskola kezdése újraindulhat a forgalom, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A híd és a csatlakozó utak aszfaltozása után kialakítják a vízzel vezető sávokat, elkészítik a burkolatszivárgókat és a csepegtetőket, befejezik a sókorrózió elleni védőbevonatokat, valamint végleges helyükre kerülnek az acélhíd tartozékok és a jármű visszatartó védőkorlátok. A zajjal nem járó feladatokat a nagy meleg miatt jellemzően éjszaka végzik. A felújítás műszaki készültsége a hónap közepére várhatóan eléri a 93%-ot, és augusztus közepén megkezdődhet a forgalomba helyezési hatósági eljárás. A második ütem a forgalom újraindításáig továbbra is korlátozásokkal jár. Már Budapesten kívül keresik a 100 millió forint feletti ingatlanokat. A Dunahouse első féléves adásvételi adatai alapján ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, míg Pest vármegyében ez az arány 24-ről 33%-ra nőtt. Mindez azzal magyarázható, hogy a két térségben ugyanaz az összeg egészen más ingatlant jelent. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányul, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest vármegyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. A drágább ingatlanok iránti kereslet elsősorban néhány agglomerációs településre koncentrálódik. Érden leginkább ezt Szentendre, Budakeszi, Vác, Diósd és Vecsés követi. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. A szombati ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország, 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, mondta Sláger FM-nek Rostás Mihály Mazsi művészeti vezető, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke.
7: Idén Magyarországon 5 helyszínen élvezheti a kedves közönség a Tigen zene sokszínűségét Budapesten, amely a fő helyszínünk a Magyar Zeneházában, Százhalombattán, Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, illetve Bremenben, és lesz még cigány dalnapja Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában. Ugye nagyon fontos, hogy a cigány dalnapja minden évben cigány és nem cigány művészekkel közösen valósul meg, és minden helyszínen ingyenes a belépés. A Nemzetközi Cigány Dalnapja célja a cigányzene sokszínűsége és annak bemutatása, hiszen a távlati célunk az az, hogy az Európai Unió mind a 27 tagállamában megszervezzük a Nemzetközi Cigány Dalnapját, illetve még azon is túl.
8: A Nemzetközi Cigány Dalnapja programjairól az esemény Facebook oldalán tudnak tájékozódni. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
9: Még mindig meleg van odakint, 38 fokot mutatnak a hőmérők, és az a rossz hírem van annak, aki szeretne nyugodtan, békésen aludni éjszaka, hogy ez később sem lesz sokkal jobb. A hajnali leghidegebb pillanatokban lesz majd Budapesten 27 fok. Hát nyilván itt az éjszaka folyamán jelentős mértékű felfrissülésről nem kell beszélnünk. Holnap már 34 fokig, 34-35 fok környékéig húsznak fel a hőmérők higanyszálai. Elvileg felfrissülést hozó hidegfrontot várhatunk, de természetesen azért marad a napos idő holnap is, néha egy-egy gomoly felhő zavarhatja meg ezt az idilt. Baleset történt a Budaörsi úton befelé a Sasadi út után, emiatt ott akadozik az előrejutás. Balesetben sérült autókat kell kerülgetni a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt. Megszűnt viszont a forgalmi akadály az M0-es déli szakaszán az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós közelében, valamint a keleti szakaszon is az M3-as felé Gyálnál, de ott még mindig továbbra is lassulást tapasztalhatnak. Továbbá tart a műszaki mentés az Árpád hídon a budai irányban, ott ugye korábban történt egy baleset. Fontos tudni, hogy élénk a forgalom a Lehel utcában, kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha Lujza térnél, valamint az Üllői úton is sokan vannak mindkét irányban a Nagy körút előtt. Várhatóan hajnali 4-től 6 óráig lezárják majd a Szent Gellért rakpartot és a Szabadság hidat, valamint 7 óráig a Budai alsó rakpartot, a Rákóczi híd és az Erzsébet híd között, mert tűzszerészek dolgoznak majd. Hajnali 4-6 és fél hét között lezárásra készülhetnek a Pázmány Péter sétányon is, de lesznek korlátozások a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban is. Oda gyalog és biciklivel sem lehet majd bemenni. Jó utat kívánok!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: 6 óra elmúlt, a hőség még mindig tombol, és ekközben már a kívánság műsor is. Hívjanak, írjanak 0-30-30-30-95-8, kérjék önök is a kedvencüket, addig pedig egy nagyon könnyed nyárias dal. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean közöse, indul most a film!

Kim Wilde és a UK, ez a Sláger FM, jócskán 4:15 után járunk már, benne pedig a kívánság műsor. Üzenjenek bátran a 0630303095-8-as számunkra. Nem sokára Nóri kérésével megyünk tovább, de mindezek mellett nézzük a legizgalmasabb budapesti programokat, ugyanis több mint 1400 sejemlámpás ragyogja be idén nyáron a Koreai Kulturális Központ kiállító terét, ezzel is közelebb hozva hozzánk a távoli ország kultúráját. A Korea fényei Csinzsú sejemlámpásai című tárlat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény és térélményt nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és persze a kortárs koreai vizuális kultúrát. Mindez a Koreai Kulturális Központban tekinthető meg, egyébként még jó sokáig, egészen szeptember 4-éig. A jó szórakozás pedig garantált, hogy mondtam, Nóri kérésével megyünk tovább, ő azt írta, hogy a legjobb barátnőjének Békésmegyerre szeretne küldeni egy jó depes móddalt. A kívánságotok pedig számomra parancs, és én egy nagyon-nagyon jó depes móddalt találtam. Ez már az Enjoy the Silence.

0: ember, Damiano David és a The First Time itt a Sláger FM kívánság műsorában. Hallgatunk Budapestről, már itt van velem a vonalban. Szia!
1: Szia, megkérdezem, a koncertélmények játék nincsen?
0: De van! Bizonyám, hogy van. A dolog úgy néz ki, hogy telefonálni kell. Hát nem most, hanem majd akkor, amikor szólunk, hogy most kell telefonálni. Amikor hallod zenélni például Faithless, Louis Capaldit, Sunbird, Florence and the Machine-t, Natasha Bedingfield-et, na akkor kell telefont ragadni, és harmadikként hívni. Azt a számot, amit hívtál, 0630303095-8-as.
1: Jó, akkor majd megpróbálom, amikor elhangzik.
0: Persze, próbálkozz, és figyelj nagyon. Közben pedig, ha már ez a kívánság műsor, küldöm neked a Hooligans-től a Félembert. Ezzel kívánok szép napot.
1: Köszi. Szia. Megint egy

0: Holnap elvileg már felfrissülést hozó hidegfront érkezik Budapestre. Ezt egyelőre azzal a 37-38 fokkal, ami odakint van, nem hiszem, hogy érezzük. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amikből elszórtan holnap már záporok, zivatarok is kipattanhatnak. De jelentős mértékű csapadék nem valószínű, leginkább lokálisan fordulhat ez elő. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, aznap már hűvösen indul a reggel Budapesten is, legalábbis ahhoz képest, mint amit megszokhattunk, hiszen szombat hajnalban már akár 23 fokig is lemelhetnek a hajnali minimumok. A holnapi 27 után azért az már tényleg hűvös. Jövök az utak híreivel. Az M0-áson korábban volt egy baleset az M3-as felé vezető oldalon. A 18-as kilométernél már minden sáv járható, így a kialakult jelentős torlódás is szép lassan, de elkezdett feloszlani. Csak hogy jó hírekkel kezdjem a mondandómat. Folytatom is azzal. Véget ért ugyanis a helyszínelés és a műszaki mentés az Árpád hídon a budai irányban, úgyhogy ott is lehet már nyugodtan közlekedni. Viszont továbbra is baleset okoz fennakadást a Budaörsi úton befelé a Sasadi út után, emiatt akadozik az előrejutás. Balesetben sérült gépjárművet kell kerülgetni a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt. Továbbá élénk még a forgalom a Lehel utcában, kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, sokan vannak a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha Lujza térnél, és az Ülői úton is telítettebbek a sávok mindkét irányban a Nagy körút előtt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Tudjanak róla, hogy lezárták a belső sávot a Helsinki úton befelé a Határút előtt, mert helyreállítják az burkolatot. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A megunhatatlan George Michael, tőle pedig a Freedom. Ez itt a Sláger FM kívánság műsora, 0630 30 30 95 8, és a forró drótunk. Itt van már velem hallgatunk. Szia, Sláger FM, Balázs vagyok, tessék.
1: Hello, János vagyok, és szeretnék kérni ebbe a közösti kívánság műsorba.
0: Kedves János, melyik városból telefonálsz?
1: Várpalotáron.
0: Szuper, akkor itt élsz vételkörzetünkben. Mit szólsz mondjuk egy jó Pointer Sisters dalhoz? Én olyan rég hallottam már őket.
1: Jó lesz.
0: És kinek küldjük?
1: Minden slágeresztem hallgatónak és dolgozónak szép hétvégét kívánva.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, a folytatásban pedig tiéd a Pointer Sisters felvétel a 80-as évek legelejéről, a Jump-al kívánok, csodaszép csütörtök délutánt.
1: Rendben, köszi.

A méltán világhírű Summer és az Undressed, ez pedig itt a Sláger FM. Ne feledjék a budapesti autósok, hogy ugye délután 5 órakor minden hétköznap lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszán. Átadják ugye ilyenkor a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak azt a területet. Hát esetlegesen, hogyha le tudjuk rakni a Verdát, arra elsétálgatunk, nézelődünk, beszélgetünk emberekkel, akkor azért szerintem egy munkanap délutánját is könnyen fel lehet ezzel dobni. Mi hamarosan a friss információkkal, amiket 7 órakor mondanak el kollégáim, előtte viszont még Méringer Marci, az E-generáció egyik abszolút hazai sztárja érkezik hozzánk. Tőle itt a késő már.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A mostani szombat szolgálatmentes lesz a Honvédségnél. Három napos razziát indított a BKK és a rendőrség a Batthyány téren. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza parlamenti képviselőcsoportja szombaton dönt az államfőjelöltjéről. A hivatalos jelölési határidő hétfőn 10 órakor jár le. A frakció javasolta, hogy az országgyűlés már kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, akit augusztus 19-ig kell megválasztani Súlyog Tamás mandátumának megszűnése miatt. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, a cél több jelölt közül dönteni. Súlyog Tamás távozása óta az államfői jogköröket ideiglenesen Forsthofer Ágnes látja el. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasol. Ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Alekszandra Szofronijevics szerb közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését, mert az erősíti Szerbia európai integrációját és javítja a két ország közötti közlekedési kapcsolatokat. Szolgálatmentes nap lesz a Honvédség számára mostani szombat, Ruszin-Szendi Romulus utasítása alapján. Augusztus 8-a a honvédelmi szervezet beleértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot is. Pihenőnap, amelyet úgy kell megszervezni, hogy a feladatellátáshoz és az ügyeleti készenléti rendszer fenntartásához rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám. A mostani szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre ledolgozni. Csütörtöktől szombatig tartó összehangolt akciót indított a Budapesti Közlekedési Központ a Batthyány téren és környékén, amely a tisztaságot és a közbiztonságot erősíti. A koncentrált takarítás, a fokozott helyszíni jelenlét és a komplex járat ellenőrzés során több szervezet dolgozott együtt. A budapesti közművek és a Fülker divíziói megtisztították a teret és az aluljárókat, a BKV segítette a munkát, a rendőrség erősebb jelenlétet biztosított. A Füri és a budavári rendészet ellenőrizte meg állókat, külön figyelmet fordítva a tiltott dohányzás visszaszorítására, a BKK a járatok tisztaságát is vizsgálta, a Menhely Alapítvány pedig szükség esetén segítséget nyújtott a rászorulóknak. Folytatódik az előre tervezett karbantartás az M2-es metró vonalán. Vasárnap délig az M2-es metró csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. A karbantartást a legkisebb utasforgalmú vasárnap délelőtti időszakra tervezték, déltől már a teljes vonalon jár a metró. Ősztől ismét megnyitja kapuit a Puskin Kuckó. Szeptember 5-e és december 13-a között hétvégenként filmvetítésekkel, bábelőadásokkal és koncertekkel várja az érdeklődőket a fővárosi Puskin moziban. A programsorozat kiemelt eleme lesz a legkisebbek mozija, amelynek célja, hogy az óvodás és kisiskolás korosztály számára élményszerűvé tegye a mozizást és megszerettesse velük a filmeket. A vetítéseken klasszikus magyar rajzfilmek, természetfilmek és kortárs családi alkotások egyaránt szerepelnek. A filmprogramokat zenés, mesék és koncertek egészítik ki. A Puskin Kuckóban először mozizó gyermekek emléklapot kapnak majd ajándékba. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Hiába múlt el este hét, a kánikula nem enged szorításából, még most is 37 fokot mutatnak itt Budapesten a hőmérők. Elképesztő, de tényleg nem is emlékszem, hogy lett volna korábban ilyen meleg nyarunk. Még a hajnali órákban is mindösszesen 27 fokig fog lehűlni a hőmérséklet. Ma tetőzött elvileg a hőség. Holnap már érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amikből elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, de jelentős csapadék csak elszórtan lokálisan valószínű, viszont arra számíthatnak, hogy az északias szél megélénkülhet. És most persze a budapesti közlekedési infók. Balesetben sérült autókat kell kerülgetni a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt. Élénk forgalommal találkozhatnak még a Lehel utcában autózók, kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza térnél is sokan vannak, és az Üllői úton is leterheltebbek a forgalmi sávok mindkét irányban a Nagy körút előtt. Tudjanak arról, hogy várhatóan péntek hajnali 4 és 6 óra között lezárják a Szent Gellért rakpartot és a Szabadsághidat, valamint 7 óráig a Budai alsó rakpartot a Rákóczi és az Erzsébet hidak között, mert tűzszerészek dolgoznak. 4:30-tól este 6:30-ig holnap reggel lezárásra kell készülni a Pázmány Péter sétányon is. Korlátozásra számíthatnak a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban is. A lezárt szakaszon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni, sőt, mi több, még az érintett BKK járatok is módosított forgalmi rendszerint járnak majd. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítási munkálatok miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 7 óra után továbbra is az esti kívánság műsor szól, 06 30 30 30 95 8. Itt hívjanak, írjanak, zaklassanak bátran, és kérjék a kedvencüket. Dóri például azt írta, hogy a Top Gun Maverick zenéjét szeretné meghallgatni, úgyhogy Apple One Republic felvétele, I Ain't Worried.
3: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
0: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Tom Jones és a Sex Bomb itt a Sláger FM kívánság műsorában, valaki várakozik már a vonalban. Előtte viszont még elmondom, hogy az Új Budai kertmozik továbbra is tartanak itt a nyári alkalmak, jóvoltából a Bikás Parkban, a mai este folyamán is lesz majd egy különleges film, méghozzá a Coyote 4 lelkét fogják levetíteni. Egyébként 13-án a Ponyvaregény lesz a vetítővászon, 20-án a Valami Amerika, 27-én pedig a Hair című musicalt vetítik. Minden filmet este 8:30-tól kezdenek, így a mai Coyote 4 lelkét is. Ezen túlmenőleg, ahogy mondtam, itt a kívánság műsor, hallgatunk itt van már a vonalban. Épp az M0-áson autózik, és mindeközben nagyon-nagyon gondolkoztunk rajta, hogy vajon milyen dalt kellene a lányának lejátszani. Na mit gondolsz, honnan induljunk ki?
1: Hát várjál, azt mondja, hogy 26 éves a lányom.
0: Na jó, hát én sem vagyok nála sokkal öregebb, de én például imádom ezeket a régi zenéket. Hogy van ezzel?
1: Szeret végül is mindenevő, ha lehet így fogalmazni.
0: Hát figyelj, akkor egy jó 80-as évekbeli dalhoz mit szólsz? Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth?
1: Nagyon jó, szuper, hegyezem a füleimet.
0: Csak nyugodtan, a hangerőt pedig teked felfelé bátran. Neked énekel Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Köszi, hogy hívtál.
1: Csau, csau.

0: Nagy Bogi, te és a Jól leszek újra itt a Sláger FM kívánság műsorában, ahol égnek a vonalak, ismételten hív valaki. Halló, Sláger FM, tessék, Balázs vagyok.
1: Hello, hello, Kocsergyom, hogy szeretnék egy számos küldeni a páromnak, a lehetséges.
0: Persze, melyik városból telefonálsz?
1: Budapest.
0: Szuper, hogy hívják a párod?
1: Patriknak.
0: Mit szólsz, hogyha Patriknak lejátsszuk mondjuk Kamráttól a Be Mine című dalt, azért annak van egy jó üzenete.
1: Rendben, köszönöm szépen, akkor neki küldöm sok szeretettel.
0: És mit üzensz neki?
1: Azt, hogy kitartást neki, szeretem őt, és mindig számíthat rám bármikor, bármiben.
0: Ó, de szép, küldöm neked a dalt.
1: Köszönjük szépen. Hello, hello.

0: Holnap érkezik a felfrissülést hozó hidegfront Budapestre, holnap majd a napos időszakokat megzavarhatják felhők, amikből elszórtan azért kialakulhatnak záporok, zivatarok, de jelentős csapadék csak lokálisan várható. Az északias szél több felé megélénkülhet. Persze meleg lesz, 34-35 fok még holnap is a csúcsérték. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal Budapesten is, hiszen akár 23 fokig is lesüllyedhet majd a hőmérséklet, a napközbeni csúcsértékek pedig a hétvége első napján mindösszesen 32 fokig érnek fel. Mondom az utak híreit, ez itt a Sláger FM. Várhatóan péntek hajnali 4 óra és 6 óra között lezárják a Szent Gellért rakpartot és a Szabadsághidat, valamint 7 óráig a Budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és az Erzsébet híd között, mert tűzszerészek dolgoznak. Hajnali 4:30-tól fél hétig lezárásra kell készülni a Pázmány Péter sétányon is. Korlátozásra számíthatnak a Petőfi híd Budai le- és felhajtóján, na meg a környező utcákban is. A lezárt szakaszon sem gyalog, sem biciklivel nem lehet közlekedni. Várhatóan hajnal 4-től hajnal fél 6-ig nem közlekedik a 19-es és az 56A villamos a Szent Gellért tér műegyetem és a Rutas gyógyfürdő között, valamint a 47-es és a 49-es villamos a Szent Gellért tér műegyetem és a Deák Ferenc tér között. Az M4-es metró, valamint a 8-e, a 108-e, a 110-es és a 112-es buszigénybevételét javasolja a BKK. Fontos tudni, hogy lezárták a belső sávot a Helsinki úton befelé a határút előtt, mert helyreállítják az útburkolatot. Időszakosan lezárják ma este 9-ig az 5. kerület Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey guys, it's Taylor.
3: It's me.
2: Taylor.
1: A Sláger FM. Minden, amit

Gloria Estefan, Turn the Beat Around szólt a Sláger FM kívánság műsorában 0630 30 30 95 8. Itt zaklathatnak bátran, hogyha önök is szeretnék kikérni maguknak a kedvencét. Pontosan így tett Kata is. Nem sokára az ő dala érkezik, közben pedig nézzük, mi mindent lehet csinálni ma este, hiszen például a Svábhegyi csillagvizsgáló is készül nekünk programokkal. Meg lehet nézni majd az Albireo kettős csillagot, a hattyú csillagkép egyik legszebb kettős csillagát. Fő komponense narancssárga, a kísérője pedig kékes-fehér színben ragyog. Aztán ott van Huk kapitány nyílt halmaza, vagy a kígyótartó csillagkép fényes nyílt halmaza, melynek csillagai egy kampókézre emlékeztető íves csillagláncot rajzolnak ki. Na meg a lagúna ködöt is meg lehet itt nézni, a nyári tejút egyik leglátványosabb mélységobjektumát. Közepén egy sötét porsáv osztja ketté a ragyogó ködöt, amely új csillagok születésének otthona. Na meg az M13 gömb halmazra is ráirányítják a távcsövet. Ma este 4:10-től kezdődik a program, amihez jó szórakozást kívánok, és ahogy mondtam, Kata dalkérése, aki azt írta nekem, hogy az egyik legjobb barátnőjének, Norinának szeretné elküldeni az egyik abba dalt. Tiétek már a Super Trooper!

Az a hang utánozhatatlan. A legendes bluesgitáros Chris Rea és a Road to Hell nálunk a Sláger FM-en nyúlfarknyival este 8 óra előtt, ami annyit jelent, hogy a kívánság műsor ugyan már a véget ért, de természetesen én 8 óra után is maradok, hozom a legjobb magyar slágereket és a leghasznosabb információkat. A hírek előtt pedig még a Well Hello-s fiúk is énekelnek. Itt az Apuved meg!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
5: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Gondoltatok már arról, hogy eljön az idő, amikor szerelmesek lesznek?
11: Há, igen, persze. Ha nagyobbak leszünk.
10: És akkor azt hogy képzelitek, hogy kocsival jön értetek? Vagy virágot hoz? Hogy kell öltözködnie egy fiúnak? Az fontos?
11: Hát nem annyira. Hát azért jobb, mint hogy mondjuk nálunk van a suliba olyan, aki lent hogy a gatyát.
12: Az nem szép.
10: Az nem szép. De aki öltönybe jár iskolába, és hát nem az igazgató.
12: Az érettségizni megy.
8: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Olajszállítási szerződést kötött a JANAF és a MOL. Budapest főváros kormányhivatala nem ellenőrizheti a bolgár Robinson Tours utazási irodát. A hőség okozta szárazság miatt több alkalommal is riasztották a tűzoltókat az országban. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A horvát olajvezeték üzemeltető JANAF és a MOL csoport megállapodást kötött, mely szerint a zágrebi székhelyű cég vezetékrendszerén január 1-e és december 31-e között összesen 2.050.000 tonna nyers olajat szállítanak. A szerződés T-Corp konstrukcióban jött létre, vagyis a megrendelő akkor is kifizeti a lekötött szállítási kapacitást, ha azt nem, vagy csak részben használja ki. A szerződés egyben rögzíti a január 1-én megkezdett együttműködés valamennyi feltételét. A júliusi szavazások több mint 90%-át kihagyta, ezért csak minimált bért, bruttó 322.800 forintot kapott Lázár János, írja a Telex. Forstoffer Ágnes házelnök júniustól már nem fogadja el az indoklás nélküli hiányzásokat. A hónap legnagyobb hiányzója azonban nem Lázár János volt, hanem Szijjártó Péter, aki egyetlen szavazása sem ment be, mielőtt július közepén lemondott mandátumáról és a kínai BYD-hez szerződött, így csak bruttó 256.554 forint tiszteletdíjat kapott. Rajtuk kívül több fideszes képviselő is sokat hiányzott. Jelenleg nincs joghatóság a Budapest főváros kormányhivatalának a Robinson Tours ellenőrzésére, mivel a bolgár bejegyzési utazási iroda Magyarországon nem rendelkezik irodával vagy telephellyel. A hivatal figyelemmel kíséri a helyzetet, mert a társaság határon átnyúló szolgáltatásként Magyarországra is szervez utazásokat, de eddig sem bejelentés, sem panasz nem érkezett hozzájuk. A fizetésképtelenségről a hivatal egyelőre nem kapott értesítést, ezért megkeresték a bolgár turisztikai minisztériumot a cég jogosultságának tisztázására. Ha a bolgár hatóság visszavonta az engedélyt, Budapest főváros kormányhivatala törli a vállalkozást a magyar nyilvántartásból. A turizmus.com a Robinson levele alapján számolt be arról még szerdán, hogy fizetésképtelenséget jelentett az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló bolgár bejegyzési utazási iroda. A károsult magyar utasok az ügyben a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. A hőség okozta szárazság miatt több alkalommal is riasztották a tűzoltókat. 5 hektárnyi tarló gyulladt ki Bács-Kiskun vármegyében, Kiskun Félegyháza és Kunszállás között az M5-ös közelében. A tűz tanyaépületet, fás területet és vasúti talpfákat is érintett, de körülhatárolták a lángokat. Ercsiben aljnövényzet égett a Kispusztai úton egy lovardából, egy kutyamenhelyről és egy lakásból. 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát mentettek ki. Tatabányán a Kacsástónál aljnövényzet és erdős terület kapott lángra, ott is sikerült megfékezni a tüzet. Holnaptól tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A holtankolja.hu szerint a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal kerül majd kevesebbe. Szombaton Budapest ismét a futballvilág középpontjába kerül. A Ferencváros a Real Madridot fogadja a Grupa Arénában. A spanyol sztárcsapat érkezése óriási érdeklődést váltott ki. Sajtóértesülések szerint a csapat küldöttsége az Anantara New York Palace Budapestben szállhat meg, bár a klub ezt biztonsági okokban nem kommentálta. A szombaton 19 órakor kezdődő mérkőzésre világsztárok érkezhetnek. Az utazó keretet a klub csak az indulás előtt teszi közzé. A mérkőzés turisztikai szempontból is kiemelkedő. Több ezer külföldi drukker érkezhet a fővárosba, a belvárosban pedig nagyobb forgalomra lehet számítani. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

0: A Magus Brothers Company és a visszajövők, ez pedig itt a Sláger FM, csodaszép estét kívánok! Az életünk egyik mozgatórugója az autózás, legalábbis itt Budapesten nagyon-nagyon sokaknak, elég csak ránézni a reggeli csúcsforgalomra, vagy éppen a délutánira, hogy azért úgy általában aködözós szokott lenni a haladás. Na de pont ilyenkor érdemes szétnézni, és láthatjuk, hogy mennyire el van öregedve az autós flottánk. Mi a helyzet most ezzel? Várkonyi Gáborral, autópiaci szakértővel beszélgettek kollégáim ma reggel a Sláger reggelben.
1: Tehát azt ugye látjuk, hogy egyre több az autónk, ez stimmel, meg hogy egyre idősebbek, de szerinted ez mennyire számít furcsának európai viszonylatban?
2: Egyáltalán nem. Mind a két adat egyébként alapvetően valamennyire összhangban van a teljes európai mechanizmussal, ha más országokat nézünk, akkor is. Itt mindig Hollandiát szeretem példaként hozni, hogyha arról van szó, hogy mennyi autó van, meg milyen korú autók vannak. Ugye a Hollandia azért általában az emberek fejében úgy szerepel, mint egy ilyen biciklis ország, ahol az emberek már gyakorlatilag az egyéni mobilitásuk kapcsán elkezdtek lemondani az autótartásról, hát ez nagyon messze van az igazságtól. A hollandoknál van a legnagyobb autósűrűség, legalábbis amikor utoljára néztem a statisztikát, akkor ez így volt, és ezzel együtt természetesen igaz, hogy a nagyvárosokban a városi közlekedést azt amennyire csak lehet biciklivel próbálják megoldani, de ez nem jelenti azt ezzel párhuzamosan, hogy lemondanának az autóról. Aha. És ezt azért osztam föl példaként, mert nagyon sokat szugerálják ezt a narratívát, hogy az egyéni autózás korszaka az kezd lejárni, meg az emberek már, főleg a fiatalok már kevésbé akarnak jogosítványt, meg nem annyira érdekli az embereket az autó. Ha statisztikai alapon nézzük ezt a kérdést, akkor ez egyszerűen nem igaz. Egyre több autó van, egyre nagyobb az autósűrűség mindenhol. Magyarország ilyen szempontból egyébként egyáltalán nincs az élvonalban, tehát valószínűleg akik Budapest és környékén autóznak, azok úgy érzik, hogy marhasok az autó, de hogyha a dugószinteket nézzük, vagy a perfőre eső autózást, akkor egyébként egyáltalán nem vagyunk az élvonalban. Az öregedő autópark viszont sajnos az egy teljes kontinensünkre kiterjedő probléma kezd lenni, nálunk jelentősen gazdagabb országok esetében is.
1: Ezt nem gondoltam volna.
2: Így van, ez sajnos azért van így, mert iszonyatosan megdrágultak az autók. Covid óta történt években, főleg az entry levelnek nevezett, tehát belépő modell kategóriának nevezett autók, amelyek különböző Európai Uniós szabályozások miatt lényegesen jobban sújtva vannak ezáltal a tendencia által, tehát sokkal drágábbak lettek a belépő szintű autók is, különböző technológiai követelmények miatt, illetve nagyon sok autógyártó egész egyszerűen elhagyta ezeket a szegmenseket, tehát nem kínálnak már modelleket. Mondjuk ebben a Suzuki Swift, vagy Opel Corsa, vagy Fiat Punto kategóriájú szinteken. Azért mondtam sokat, hogy ne kelljen egyet kiemelnünk. És ez összességében abban az irányba vitte el a dolgokat, hogy gyakorlatilag már mindenhol 10 év fölött vagyunk átlag életkorban, helyenként jóval 10 év fölött. Ha megint csak, hogyha nem rosszul emlékszem, akkor Görögország van az abszolút utolsó helyen, ott a 20 évhez közelebbi az átlag életkor, mint a 10 évhez.
3: Te mondtad Hollandiát, mondtad most Görögországot, nekem eszembe jut Németország. Ugye mindig arra hivatkoztunk itt Magyarországon, hogy hát mert a németek 2-3 év után lecserélik az autójukat, ugye akkor azt ide lehetett hozni. És emlékszem, amikor most már jó pár éve történt, de hogy volt egy éppen 10 éves német autóm, amivel volt egy kis műszaki gondom Németországban. És amikor bementem egy szervizbe, akkor összecsapták a kezüket, hogy úristen, ez a régi csotrogánya, mit akarok ebben a szervizben, hogy ehhez már nincs alkatrészük, mondták a 10 éves német autóra. Ez változott náluk is, vagy azért a németek még viszonylag jól tartják magukat?
2: Hát a németek 10 év fölé mentek átlag életkorban, közel vagyunk a 11-hez.
3: Nem akarok kárőrvendő lenni, de ez jó hír, hogy már ott is ez van, oké?
2: Hát ugye ez azért szimbolikus jelentőségű, mert hát azért mégiscsak Európa gazdasági motorja, és leginkább Európa fellegvára autózás szempontjából, az mégiscsak Németország. Tehát hogyha valahol alapvetően fiatalabb autóparkkal kellene, hogy találkozunk, az Németország kellene, hogy legyen, de hát Németország autóipara nem technológiai értelemben, hanem gazdasági értelemben van erősen szorongatva a globális színpadon, leginkább ugye az új jövevények által, illetve azáltal, hogy eszméletlenül drágák ott a termelési költségek, tehát összehasonlíthatatlanul drágábban lehet Németországban autót gyártani,
3: mint mondjuk Kínában.
2: Magyarországon. Hát Kínáról ne is beszéljünk. Tehát Kínában az egy autóra jutó energiaköltség, meg bérköltség, az szó szerint kell érteni, hogy a töredéke annak, amit Európában mi a magas életszínvonalunkkal és a drága energiánkkal hát okozunk ennek az iparágnak.
0: Várkonyi Gábor autópiaci szakértő beszélt az elmúlt pár percben. Holnap is Sláger reggel 6 órától. A folytatásban pedig már a Machine Mouse zenekar érkezik, a 2000-es évek egyik hazai kedvencével, a Játékossal.

címát? Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc? Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?

0: Rúzsa Magdi zenéje az Éden, kellemes estét kívánok, a Sláger FM-et hallgatják. A mai Sláger reggelben elég érdekes téma került szóba, méghozzá az az eset, amikor a gyermek ugyanazt a mesét, ugyanazt az epizódot egymás után 56 ezerszer is szívesen megnézi. Ez jó vagy nem jó? Erről kérdezték Zoliék Szakács Adrián budapesti gyermekpszichológust.
1: De mit gondolsz arról, hogyha valaki, egy kisgyerek újra és újra ugyanazt a mesét szeretné meghallgatni?
2: Hát ez azért van, mert ugye nyilván azok a helyzetek, amik már ismerősek a számunkra, azok biztonságot adnak, mert kiszámíthatóak, és ezért nyugtatja meg a gyerekeket az, hogyha ugyanazt a mesét újra és újra hallják. Egyébként mindig újabb és újabb részletet, vagy apróságot figyelnek meg benne, hiszen ugye először csak így felületesen értelmezik, és aztán egyre mélyebbre és mélyebbre mennek. De hogyha visszadobom a kérdést, hogy van-e olyan film, amit ti már nagyon sokszor láttatok, akkor biztos, hogy azt fogjátok válaszolni, hogy igen.
3: Igen.
2: És nyilván ti is mindig találtok benne valami újat, amit addig még nem is vettetek észre.
3: Ez pontosan így van.
1: Hát a filmekkel én csinyán bánok. A popslágerek inkább vannak, amiket újra és újra szeretek hallgatni. A filmeknél szerintem nincs olyan film, amit mondjuk életemben háromszor többnél láttam
3: volna. Komolyan, én nekem a Több mint testőr, azt legalább 10-szer láttam.
1: De mese volt mondjuk, tehát hogy egyébként kiskoromban igen, volt ilyen mese. A répa volt az.
3: Igen.
1: Emlékszem, amikor apuka répát ültetett.
3: Az nagyon jó volt.
1: És amikor apukám esténként mesélt, akkor valamiért a széttáncolt cipellők, de hogy amikor a kis királylányok vagy herceg kisasszonyok, nem tudom, valahova ellógtak, de nem a cipő, meg nem a tánc, hanem hogy valami rejtett ajtón keresztül mentek, és ez nekem annyira tetszett, hogy mindent szerettem, ahol igen, tehát ahol ilyen rejtett világba mentek át a szereplőkhez.
3: Adrián, egyébként tök érdekes, mert ebben a cikkben az is benne volt, hogy a gyerekeket annyi zaj, meg annyi impulzus, meg inger éri a nap folyamán, hogy megnyugvást jelent számukra, amikor egy olyan mesét néznek, ahol már kiszámítható, és tudják, hogy mi fog történni.
2: Hát igen, pontosan ezért, mert ugye biztonságot ad a számukra, meg ugye így le tudja nyugtatni az idegrendszer. Aha. Például este nem is illdomos új mesét olvasni a gyerekeknek, ami számukra ismeretlen, mert ugye azzal nem azt érjük el, hogy így lecsendesednek, meg tudnak nyugodni és utána elaludni, hanem ugye beindítja az idegrendszert meg az agyukat, mert elkezdenek rajta gondolkodni. Ugye ezért érdemes azt csinálni, hogy mondjuk napközben is olvasunk mesét, és akkor már elolvasunk egyszer ezt a mesét, és utána akár egy héten keresztül is érdemes minden este ugyanazt a mesét olvasni a gyereknek. Egyébként ez nem csak azért jó, mert lenyugtatja az idegrendszerét, és segít mondjuk elaludni, hanem azért is, mert ugye azáltal, hogy egyre jobban ismeri már a mesét, vagy egyre többször hallotta, egyre jobban oda tud figyelni az apró részletekre, és ez például a gondolkodást, a probléma megoldás kialakulását, azt nagyban elősegíti, tehát ilyen hatása is van igazából ennek, mert ugye egyre mélyebbre és mélyebbre megy, egyre mélyebben próbálja értelmezni, így alakul ki például a szimbolikus kép, ami azt jelenti, hogy amikor történik valami, azt megpróbálom elképzelni. Tehát a gyerek szeme előtt valójában egy film pereg, a saját filmje, és ugye így dolgozza fel ezeket a jeleneteket.
3: Még egy kérdés, Adrián, nálatok mi volt az a mese, amit te nagyon sokszor néztél meg a gyermeket kedvéért?
2: Hát nálunk nagyon sok ilyen mese van, nekem két kislányom van.
3: Aha.
2: Az egyiküknek a kedvence az szintén a Hableány.
3: És Hableány, igen.
2: A másiknak pedig a Szépség és a Szörnyeteg, meg a Tiána.
3: Oké. Okay.
1: Milyen fura, hogy nem a Jégvarázs. Azt mondom, hogy legalább az egyik az lesz.
3: Szerintem fogunk olyan SMS-t kapni, mert most ezt a kérdést tovább dobjuk a hallgatóinknak is.
1: Köszönjük szépen Szakács Adrián gyermekpszichológusnak.
2: Sziasztok!
0: Én pedig Zoliéknak köszönöm szépen azt a beszélgetést. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb magyar slágerek. Egy olyan csapat, amely 1990-ben alakult, és még bizony abban az évben megnyerte a Rock gyermekei tehetségkutatót, és elnyerte az év felfedezettje közönségdíjat. Dallamos rock slágereik visszahozzák a kazettás magnók és a klubkoncertek igazi hangulatát. Az Azok a fiúk következnek, tőlük az Angyalok a földre vágynak. Csak egy...

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: bikini és a széles tágas tér. Kellemes estét kívánok a Sláger FM-mel. Több száz festmény, grafika, szobor és fotó tölti meg augusztus 22-e és 29-e között a budapesti MOM Park 700 négyzetméteres kiállítóterét. A Slágerkult első részének vendége Koncsik Lila művészettörténész, a K Galéria munkatársa lesz, aki belülről ismeri Magyarország legnagyobb képzőművészeti tehetségkutatójának minden mozzanatát. Ebből a beszélgetésből hallhatnak a folytatásban egy kis részletet.
1: Az a rengeteg energia, amit az alkotóktól kapunk, az, amit a közönségtől kapunk, a látogatóktól, illetve magukból, az alkotásokból is szerintem nagyon sokszor kapjuk azt vissza, hogy ugye ennek az eseménynek most már idén másodszor a MOM Park fog helyet adni, egy gyönyörű nagy 700 négyzetméteres kiállító tér, de ugye ez egy bevásárlóközpontban van. És mi nagyon sokszor kapjuk azt vissza, több ezer látogató látja ezt a kiállítást, hogy ő nem is gondolta, hogy itt ilyen van, és hogy olyan emberek, akik lehet, hogy nem mennek el egy művészeti galériába, rengeteg művészettel találkoznak.
2: Tehát milyen jó, hogy egy bevásárló központba be lehet vinni a kultúrát.
1: Így van.
2: És szórakoztatva lehet eljutatni az értéket, meg a minőséget hozzájuk.
1: Így van, és hát ehhez én azt gondolom, hogy ez a tehetségkutató tökéletes alkalom, hiszen hivatalosan 4 kategóriánk van, amiben lehet indulni. Festmény, grafika, szobor és fotó. Vannak néha egészen különleges alkotások, de alapvetően így ez a 4 kategóriánk. És tavaly már 500 alkotás fölött volt itt kiállítva.
2: Az 500 alkotás, az 500 alkotó is tartozik?
1: Nem,
2: valaki többet
1: valaki többel, maximum 3-mal lehet ide pályázni hozzánk, de nagyon sokan vannak, igen.
2: Ugye, ha valaki, akkor te azt a saját bőrödön tapasztaltad, hogy milyen tehetségkutatón elindulni, vagy befutni.
1: Bizonyos szempontból igen, ugye említetted itt az én egyik másik
2: lábadat,
1: szenvedélyem, az írás.
2: Az
1: igen,
2: lábadat.
1: Igen. És én egy kiadói pályázatot nyertem meg az első regényemmel, és így került kiadásra, és azt gondolom, hogy ebben mondjuk az irodalmi körök, meg a művészeti körök, azok nagyon hasonlóak tudnak lenni, tehát hogy nagyon nehéz olyan kapukat találni, még akkor is, hogyha én nagyon tehetséges vagyok, nagyon elszánt, nagyon kreatív, egyszerűen nehéz olyan kaput találni, ahol ezt egyáltalán megnézik. Hozzáértők, akár mondjuk mi művészettörténészi részről, mondjuk az én részemről, galéria vezető, aki még szintén a csapatunkban van, vagy akár ugye az, hogy szakmai zsűrit kérünk fel erre a tehetségkutatóra minden évben.
2: Izgalmas, akár, hogy nézzük. Az egész folyamat az elejétől egészen addig, hogy bemegy a közönség és megnézi az alkotásokat. De mi a legizgalmasabb része az egésznek, amikor akár egy olyan ember állott az alkotás előtt, vagy a mű előtt, aki az életében meg nem nézett hasonlót, de valami miatt megállítja?
1: Hát az is nagyon-nagyon izgalmas. Rengeteg beszélgetésünk van ez alatt a...
2: Ilyen pódium beszélgetés?
1: Nem, egészen spontán beszélgetések. Magukkal, az alkotókkal is, akik inspirációt szereznek akár a többiektől is, arra csodálkoznak rá, hogy az ő saját művük mondjuk hogyan kerül párbeszédbe sok másik művel, ami mellette van, vagy ahogy te is mondtad, ugye a látogatók közül rengeteg lelki állapotban lévő ember van ott.
2: Hát meg micsoda személyiség kavalkád.
1: Igen.
2: Esemény. Na, örülök, hogy művészettörténészként jöttél, mert én ezt rendre kérdezem az alkotóktól is, a kurátoroktól is, amikor beszélgetünk egy-egy esemény kapcsán, hogy ugye nyilvánvalóan az alkotónak van egy szándéka az alkotással, valamilyen üzenet jellege. De, és azt kérdezem, hogy te akár szervezőként, vagy művészettörténészként mit tapasztalsz? Az az üzenet megy át a nézőhöz, amit az alkotó szánt, vagy más érzelmi gombokat nyomogat, mint amire ő gondolt?
1: Én azt gondolom, hogy nem feltétlen, vagy nem mindig az üzenet megy át, vagy inkább nem mindenkinek, de ez egyáltalán nem baj. Szerintem
2: nem baj,
1: ez a művészetnek a csodája.
2: Tehát, hogy éppen milyen hangulata, kedve van az adott nézőnek, vagy közönségből bárkinek, hölgynek vagy úrnak, az úgy fogja érinteni.
1: Pontosan.
2: Az ő lelkiállapotának megfelelően.
1: Igen, vagy akár a saját emlékeinek megfelelően.
2: Igen, jogos, ha már valamit hozzátársított korábban. Igen. Te is vagy így?
1: Abszolút. És nálunk ugye azért is különleges ez a tehetségkutató, mert tudomásunk szerint, Magyarországon egész biztosan, de tudomásunk szerint egyébként talán az európai országokban is ez a legnagyobb és legkomolyabb ilyen esemény, ami ugye nyitott autodidakta alkotók előtt is.
0: 22 óra 10-től tehát Koncsik Lilka a Slágerkult első részének vendége a 2026. augusztus 22-e és 29-e között a budapesti MOM Parkban rendezett The Artist Chamber képzőművészeti tehetségkutató apropóján. A folytatásban pedig játsszuk a legnagyobb magyar slágereket, a Republik és az Engedj közelebb.

Freddytől a napló szólt, ez pedig itt a Sláger FM. Köszönöm, hogy együtt töltjük a mai estét is. Pienis gyanánt hallgatjuk a legnagyobb magyar slágereket is. Demjén Ferenc például a 90-es évek elejének egyik jellegzetes magyar poprock hangulatát idézi. Könnyed, dallamos a hangszerelése, és hát persze Demjén Ferenc jellegzetes, rekettes hangja nagyon-nagyon jól passzol ehhez a dalhoz. Akkoriban ez szólt az autókban, a kazettás magnóról, és persze még a mai napig mosolyt tud csalni az arcunkra Demjén Ferenc ezzel a dallal. Sajtból van a hold!

0: ez a Sláger FM.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Timi szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

Bombon, és a Köszönöm, hogy vagy nekem. Csodaszép estét kívánok a Sláger FM-mel. Ha holnap reggel korán indulnának útnak, jó, ha tudják, hogy várhatóan hajnali 4 és 6 óra között lezárják a Szent Gellért rakpartot és a Szabadság hidat, valamint 7 óráig a Budai alsó rakpartot, a Rákóczi híd és az Erzsébet híd között. Ennek az az oka, hogy ott tűzszerészek dolgoznak majd. De hajnal 4:30-tól fél hétig lezárásra készülhetnek a Pázmány Péter sétányon is, és korlátozásokra számítsanak a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, meg persze a környező utcákban is. És jó tudni azt is, hogy ezeken a szakaszokon sem bicajja, sem gyalog szintén nem lehet közlekedni. Úgyhogy mindenképpen tervezzenek másik útvonalat, ha egyébként arra mentek volna. Közben pedig a Tátrai Band egy régi ismerős dallal, a 90-es évek közepéről. Már a hajnali szőr szól!

0: Ez a Sláger FM.
1: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

Az Edda és az Ünnep itt a Sláger FM-en pár perccel este 10 óra előtt járunk, úgyhogy ezzel én már köszönöm szépen a figyelmet. Jön Esmiller Andris műsora a Sláger Kult, akinek a mai nap folyamán is izgalmas vendégei lesznek, és nagyon-nagyon jó beszélgetésekkel készült. Én már a Nox-szal búcsúzom, ők voltak azok, akik egyébként a magyar popzenét a népi motivumokkal ötvözték, gyakorlatilag olyat csináltak, mint előttük senki más. Tőlük jön a szeretem, Karakas Balázs kicsekkol, holnap délelőtt 10 órától ismét együtt rádiózhatunk.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az országban. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Florientini felüljáró északi hídján. Idén 7 országban rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját szombaton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Hungaromet előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást szombaton 0 órától másodfokra mérsékelte, amely kedd éjfélig marad érvényben. Közben már a múlté a szerdai országos 41,4 Celsius fokos melegrekord, amit Budakalászon mértek, hiszen csütörtökön 41,6 Celsius fokot regisztráltak Budapesten. Az előttünk álló napokban bár valamelyest enyhül a hőség, a jövő hét elején ismét jön a forró. Megkezdődött a Florientéri felüljáró új aszfaltburkolatának beépítése, és a tervek szerint iskola kezdése újraindulhat a forgalom, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A híd és a csatlakozó utak aszfaltozása után kialakítják a vízzel vezető sávokat, elkészítik a burkolatszivárgókat és a csepegtetőket, befejezik a sókorrózió elleni védőbevonatokat, valamint végleges helyükre kerülnek az acélhíd tartozékok és a jármű visszatartó védőkorlátok. A zajjal nem járó feladatokat a nagy meleg miatt jellemző éjszaka végzik. A felújítás műszaki készültsége a hónap közepére várhatóan eléri a 93%-ot, és augusztus közepén megkezdődhet a forgalomba helyezési hatósági eljárás. A második ütem a forgalom újraindításáig továbbra is korlátozásokkal jár. Már Budapesten kívül keresik a 100 millió forint feletti ingatlanokat. A Dunahouse első féléves adásvételi adatai alapján ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, míg Pest vármegyében ez az arány 24-ről 33%-ra nőtt. Mindez azzal magyarázható, hogy a két térségben ugyanaz az összeg egészen más ingatlant jelent. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányul, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest vármegyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mint egy 850 ezer forintos négyzetméter áron. A drágább ingatlanok iránti kereslet elsősorban néhány agglomerációs településre koncentrálódik. Érdem leginkább ezt Szentendre, Budakeszi, Vác, Diósd és Vecsés követi. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. A szombati ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország, 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, mondta Sláger FM-nek Rostás Mihály Mazsi művészeti vezető, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke.
2: Idén Magyarországon 5 helyszínen élvezheti a kedves közönség a cigányzene sokszínűségét Budapesten, amely a fő helyszínünk a Magyar Zeneházában, Százhalombattán, Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, illetve Bereményben, és lesz még cigány dalnapja Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában. Ugye nagyon fontos, hogy a cigány dalnapja minden évben cigány és nem cigány művészekkel közösen valósul meg, és minden helyszínen ingyenes a belépés. A Nemzetközi Cigánydal napja célja a cigányzene sokszínűsége és annak bemutatása, hiszen a távlati célunk az az, hogy az Európai Unió mind a 27 tagállamában megszervezzük a Nemzetközi Cigánydal napját, illetve még azon is túl.
1: A Nemzetközi Cigány Dalnapja programjairól az esemény Facebook oldalán tudnak tájékozódni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, Koncsik Lilkát köszöntöm nagy szeretettel, művészet történész, de hát akár író is vagy, ugye azt is mondhatnám.
2: Így van, igen, most itt művészet történész
1: minőségemben
2: vagyok. Tudom,
1: minőségedben vagy, örülök neked.
2: Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: A K Galériát is képviseled egyébként. Sok-sok kulturális csoda dolgot adtok a közönségnek, és csoda dologgal várjátok őket. Ott a galériában is, de hát tulajdonképpen közeleg, augusztus 29, nem még, dehogy is, 29 is benne van, de 22 és 29 között Magyarország legnagyobb képző művészeti tehetségkutatója. Ez a negyedik. Te mióta vagy benne?
2: Én azt hiszem, hogy nekem ez a harmadik lesz.
1: Na, hát azért...
2: Úgyhogy nem teljesen az elejétől, de már egy ideje, igen.
1: Szereted?
2: Nagyon.
1: Belülről
2: szeretem.
1: Is megélni?
2: Nagyon, borzasztóan inspiráló.
1: De az inspirál, ahogy sok művész egymás között van, és az energia megsokszorozódik?
2: Egyébként ezt nagyon jól mondtad. Az a rengeteg energia, amit az alkotóktól kapunk, az, amit a közönségtől kapunk, a látogatóktól, illetve magukból, az alkotásokból is szerintem. Uh-huh. Nagyon sokszor kapjuk azt vissza, hogy ugye ennek az eseménynek most már idén másodszor a Mon Park fog helyet adni, egy gyönyörű nagy 700 négyzetméteres kiállító tér, de ugye ez egy bevásárlóközpontban van. Uh-huh. És mi nagyon sokszor kapjuk azt vissza, több ezer látogató látja ezt a kiállítást, hogy ő nem is gondolta, hogy itt ilyen van, és hogy olyan emberek, akik lehet, hogy nem mennek el egy művészeti galériába, rengeteg művészettel találkoznak.
1: Tehát milyen jó, hogy egy bevásárló központba be lehet vinni a kultúrát.
2: Így van.
1: És szórakoztatva lehet eljutatni az értéket, meg a minőséget hozzájuk.
2: Így van, és hát ehhez én azt gondolom, hogy ez a tehetségkutató tökéletes alkalom, hiszen hivatalosan 4 kategóriánk van, amiben lehet indulni. Festmény, grafika, szobor és fotó. Uh-huh. Vannak néha egészen különleges alkotások, de alapvetően így ez a 4 kategóriánk. Uh-huh. És tavaly már 500 alkotás fölött volt itt kiállítva.
1: Az 500 alkotás, az 500 alkotó is tartozik?
2: Nem,
1: valaki többet
2: valaki többel, maximum 3-mal lehet ide pályázni
1: hozzánk,
2: de nagyon sokan vannak, igen.
1: Ugye, ha valaki, akkor te azt a saját bőrödön tapasztaltad, hogy milyen tehetségkutatón elindulni, vagy befutni.
2: Bizonyos szempontból igen, ugye említetted itt az én egyik másik
1: lábadat,
2: szenvedélyem az írás.
1: Az
2: igen,
1: lábadat.
2: Igen. És én egy kiadói pályázatot nyertem meg az első regényemmel, és így került kiadásra, és azt gondolom, hogy ebben mondjuk az irodalmi körök, meg a művészeti körök, azok nagyon hasonlóak tudnak lenni, uh-huh. Tehát, hogy nagyon nehéz olyan kapukat találni, még uh-huh. akkor is, hogyha én nagyon tehetséges vagyok, nagyon elszánt, nagyon kreatív, egyszerűen nehéz olyan kaput találni, ahol ezt egyáltalán megnézik. Uh-huh. Hozzáértők, akár mondjuk mi művészettörténészi részről, mondjuk az én részemről, galéria vezető, aki még szintén a csapatunkban van, vagy akár ugye az, hogy szakmai zsűrit kérünk fel erre a tehetségkutatóra minden évben.
1: Izgalmas, akárhogy nézzük. Az egész folyamat az elejétől egészen addig, hogy bemegy a közönség és megnézi az alkotásokat. De mi a legizgalmasabb része az egésznek, amikor akár egy olyan ember állott az alkotás előtt, vagy a mű előtt, aki az életében meg nem nézett hasonlót, de valami miatt megállítja?
2: Hát az is nagyon-nagyon izgalmas. Rengeteg beszélgetésünk van ez alatt a...
1: Ilyen pódium beszélgetés?
2: Nem, egészen spontán beszélgetések. Aha. Magukkal, az alkotókkal is, akik inspirációt szereznek akár a többiektől is, arra csodálkoznak rá, hogy az ő saját művük mondjuk hogyan kerül párbeszédbe sok másik művel, ami mellette van, vagy ahogy te is mondtad, ugye a látogatók közül rengeteg lelki állapotban lévő ember van ott.
3: Hát meg micsoda személyiség kavalkád.
2: Igen.
3: Esemény. Na, örülök, hogy művészettörténészként jöttél, mert én ezt rendre kérdezem az alkotóktól is, a kurátoroktól is, amikor beszélgetünk egy-egy esemény kapcsán, hogy ugye nyilvánvalóan az alkotónak van egy szándéka az alkotással, valamilyen üzenet jellege. De, és azt kérdezem, hogy te akár szervezőként, vagy művészettörténészként mit tapasztalsz? Az az üzenet megy át a nézőhöz, amit az alkotó szánt, vagy más érzelmi gombokat nyomogat, mint amire ő gondolt?
2: Én azt gondolom, hogy nem feltétlen, vagy nem mindig az az üzenet megy át, vagy inkább nem mindenkinek, de ez egyáltalán nem baj. Szerintem nem baj, ez a művészetnek a csodája.
3: Tehát, hogy éppen milyen hangulata, kedve van az adott nézőnek, vagy közönségből bárkinek, hölgynek vagy úrnak, az úgy fogja érinteni.
2: Pontosan.
3: Az ő lelkiállapotának megfelelően.
2: Igen, vagy akár a saját emlékeinek megfelelően.
3: Igen, jogos, ha már valamit hozzátársított korábban. Igen. Te is vagy így? Bizonyos tárgyakkal, vagy alkotásokkal?
2: Abszolút. És nálunk, ugye azért is különleges ez a tehetségkutató, mert tudomásunk szerint, Magyarországon egész biztosan, de tudomásunk szerint egyébként talán az európai országokban is ez a legnagyobb és legkomolyabb ilyen esemény, ami ugye nyitott autodidakta alkotók előtt is.
3: Na most ez hogy ide pályázni kell hozzátok egyébként?
2: Igen.
3: Tehát ha én most bármit itt kedvet kapok ehhez, akkor én még most valamivel jelentkezhetnék?
2: Így van, még augusztus 10-ig várjuk a jelentkezéseket a honlapunkon keresztül.
3: Ezt mondd is el, kérlek, az oldal nevét, vagy elérhetőségét.
2: Az oldalunk az theartistchamber.com, angol-magyar nyelven is megtalálhatóak vagyunk, és itt lehet pályázatot beadni hozzánk erre a tehetségkutatóra. Én azt gondolom, hogy az is egy nagyon nagy előnye ennek a versenynek, hogy aki nevez művész, az mindenképpen bekerül a kiállításra, hiszen ebből jön létre ez a hatalmas, inspiráló nagy kiállításunk, és a szakmai zsűri onnan válog a díjazottakat.
3: Tehát érdemes elindulni.
2: Így van. Nálatok. Igen.
3: Na, de oda van írva például az alkotásokhoz, címek vannak? Hogy
2: persze,
3: van ez?
2: Persze. Címek, technikák, méretek, és hogyha valaki árral szeretné kiállítani, akkor árral is.
3: Ja, mert azt is lehet.
2: Aha. Így van, ezzel is szeretnénk az alkotókat támogatni, és számos eladásunk van minden évben.
3: Szuper, általában egyébként képeket készítenek? Vagy nem feltétlenül? Tehát festenek?
2: Festészet, igen, a legnépszerűbb, mi azt tapasztaljuk, de azért más médiumok is mindig vannak.
3: Csak egyet-kettőt?
2: Hát ugye grafika, az azért elég sok van, ugye a vízfesték is grafikába tartozik, aha, akkor különböző nyomatok, vannak szobrok, vannak fotók, nagyon, nagyon izgalmas technikák, néha textilfestészet, akkor pirográfia, ami ugye a fa, égetés, nagyon-nagyon sokféle.
3: De itt van olyan megkötés, hogy csak azok jelentkezhetnek, meg szerepelhetnek, akiknek úgy nincs nevük, vagy nincsenek egyéb kiállításaik máshol?
2: Mi úgy kezdtük el szervezni ezt a versenyt, hogy ez tényleg mindenki előtt nyitott legyen, akinek van benne kreativitás, inspiráció, van benne valami, amit meg szeretne mutatni a művészetben, úgyhogy mi nem szabtunk ilyet.
3: Nincsen.
2: Sőt, van olyan pályázónk, kiállítónk, aki már sokszor indult ezen a versenyen, és ő végzett művész, végzett festő.
3: Aha, értem. Jó, azért gondoltam erre, hogy egyelőek legyenek az esélyek. Mert mondjuk, aki ott nálatok a galériában kiállít, gondolom nem egy tehetségkutatón fogja megmutatni az új.
2: Igen, általában alkotását. Azért ezt az nagyon sok szempontból azért külön van választva, aki akadémikus, végzett képzőművész, de hogy nagyon nehéz érvényesülni, és én azt gondolom, hogy ez a művészre van bízva, hogy ő hol szeretne egyrészt megmutatkozni, ezért ez közönség méret, presztízs szempontjából egy nagyon nagy dolog.
3: Abszolút, jó, értem én.
2: Igen.
3: Hogy több emberhez eljutnak.
2: Igen, igen.
3: De az akadémikusok például elfogadják?
2: Ez egy nagyon, nagyon, őket. Nagyon nehéz dolog. Ahogy beszéltünk is róla, ez egy kicsit zárt kör, nagyon nehéz ebbe a körbe bekerülni, de például ugye a szakmai zsűrink, aki értékeli őket, ők akadémikus képzőművészek.
3: Világos.
2: Van egy úgymond 3-4 fős zsűrink, ebből Eifert János, Balog Rudolf díjas fotóművész fotográfus, ő már egy negyedik éve állandó tagunk, Csurka Eszter, Munkácsi díjas összművész, ő is állandó tagunk, és aki főleg festészettel, grafikával foglalkozik, vagy ilyen szemlélettel jön, ő az, akit minden évben mást kérünk fel, hogy más műfaj, más szemlélet legyen. Idén Takács Márton festőgrafikus, de volt például Sinkó István festők társaságának az elnöke, és hogy ők végigjárják ezt a kiállítást, megnézik az összes művet, ugye díjazottakat válogatnak, és hogy tőlük is azt kapjuk egyébként vissza, hogy ez nagyon, nagyon inspiráló az ő számukra is.
3: No, hát ugye arról beszéltünk, hogy ez egy nagyon komoly szakmai fórum, ami akár egy ugródeszkaként is
2: így van.
3: Használható, de láttok abban különbséget, hogy a közönség például tesz-e különbséget a most nevezzük így a profi és a csak profi válni szerető. Most nem tudom, jól mondtam-e, de érted biztos a kérdést alkotó között.
2: És ez egy nagyon érdekes dolog, mert én azt tapasztalom, hogyha nem mondjuk befektetési szándékkal jön valaki, vagy nagyon-nagyon kifinomult művészeti érzékkel, vagy ilyen elitista művészeti szemlélettel, akkor én azt tapasztalom, hogy nem. Mert hogy rengeteg kreatív, gondolatébresztő, különleges, technikailag nagyon jól kidolgozott, és egyszerűen esztétikusan szép művel lehet mondjuk találkozni ezen a tehetségkutatón, és ez ugyanolyan élményt ad, mint mondjuk egy végzett képzőművésznek a kiállítása.
3: Te ott vagy végig minden nap?
2: Nagyrészt igen.
3: És ha végigmész a kiállított alkotásokon, szoktál találni bennük olyan nézőpontokat, amiket korábban nem vettél észre?
2: Rengeteget, igen. Igen, igen. Sőt, még a legutolsó napon is mindig fedezünk fel.
3: De ez tényleg
2: úgy
3: van, hogy ránézel bármire, és akkor az éppen az adott hangulatban eltalál?
2: Számomra
3: igen.
2: Ha
3: minden nap más hangulatban vagy, akkor minden nap más
2: igen.
3: jön át?
2: Igen, igen. Sőt, amit én nagyon szeretek, hogy ugye mi bejönnek hozzánk ezek a művek, ez az 500 plusz alkotás, és mi rendezzük személyesen be a kiállítást. És én nagyon szeretem az összes kiállításunkon azt, amikor eldöntjük, hogy milyen témák, milyen érzetek, stílusok szerint rendezzük el őket, és ahogy párbeszédbe kerülnek egymás mellett a képek, azt én nagyon élvezem mindig.
3: Ott te a galériában kortárs alkotókat?
2: Igen, mi kortárs figurális elsősorban, ami a galériának a profilja, de az autodidakta alkotóközösségünkben ott mindenféle. Nyilván kortárs, de hogy korosztályban, stílusban mindenféle.
3: Világos. Ugye a K Galéria Calvin tér? Igen. Vagy közelében
2: igen,
3: található.
2: Igen.
3: És értsd jól a kérdést, ezt én már színészektől is kérdeztem meg talán ebből a műfajból is, hogy hát ugye vannak alkotók, akiket ünneplünk 100 év után, és most a képzőn éppen Strobl Évad van, 170-et ünneplik, mint jubileum, de szerinted, művészettörténészként kérdezem, benne van a pakliban, hogy a mai kortárs alkotókat is majd 100 év múlva így fogjuk ünnepelni?
2: Én azt gondolom, hogy ez mindig benne van, mert aki egy olyan vizionárius a saját korában, azt egyébként a saját korában talán ritkán értik meg. Viszont, hogyha nem művészet történészként, hanem csak a saját lelkemből válaszolok, akkor pedig azt gondolom, hogy nem mindegy az, hogy engem fognak-e ünnepelni, hogyha én az életemet mondjuk akár végzett, akár autodidakta művészként azzal töltöm, hogy gyönyörű dolgokat alkotok, ami nekem ad valamit. Akkor talán mindegy is, hogy 100 év múlva mondjuk ünnepelnek engem.
3: Oké, jogos. Először mindig a művésznek kell, hogy adjon?
2: Szerintem igen.
3: Mert akkor tudja közvetíteni hűen a
2: közönsége felé? Én azt gondolom, hogy igen.
3: És te művészettörténészként melyik alkotási folyamatot kedveled a legjobban?
2: Mármint amikor mi kiállítást szervezünk?
3: Igen, annak melyik része az, amit igazán szeretsz az egészben?
2: Én nagyon-nagyon szeretem, azt is nagyon szeretem. Nagyon szeretek találkozni az alkotókkal, beszélgetni velük, kérdezgetni,
3: tehát
2: hogy ez
3: még a felkészülés során?
2: Akár, de akár a kiállításon is. Sokszor van olyan, hogy beérkezik hozzánk egy kép a pályázatra, nyilván mi abból látunk valamit, de aztán eljön az alkotó, elhozza, kikerül a falra, és megkérdezhetjük, hogy ez mit jelent neked, hogy hogyan született meg, és az mindig nagyon izgalmas.
3: Az kerül ki végül az ajánlóba is?
2: Néha igen.
3: Oda az alkotás alá?
2: Igen. Néha a művész saját gondolatai, de mondjuk én sokszor tartok megnyitót, és én szeretem a személyességet fűzni, mondjuk akár a művészet történeti kapcsolatokkal, ami lehet, hogy nem is tudatos, de egy nagyobb keretbe foglalja ezt a kiállítást mondjuk.
3: Mit tapasztalsz, és akkor ezt most kérdezem, nem csak a galériában, hanem akár itt a tehetségkutatóban is, hölgyek vagy férfiak azok, akik általában?
2: Nem készítettünk még erről statisztikát, talán több hölgyel találkozunk, de egyébként ez is, mint a kor, tehát hogy nagyon-nagyon változó. Nagyon változó. Szerintem talán egy picit több hölgy, de fele-fele.
3: Aha. Na jó, hát ez érdekes, hogy miért pont ők azok, akik kreatívabbak?
2: Szerintem nem is feltétlen kreatívabbak, csak lehet, hogy előbb találnak utat a saját kreativitásukhoz, vagy akár a spirituális lelki dolgaikhoz.
3: Mert szégyelli az ember sokáig? Hogy tud valamit? Vagy azt hiszi, hogy...
2: Vagy talán azt gondolja, hogy nem hiszi, hogy nekem ez mondjuk menne.
3: Aha.
2: Nagyon sok olyan alkotónk van ebben az autodidakta közösségünkben, tehetségkutatónkon is, aki élete során nem fogott ecsetet mondjuk 30-40-50-60 évig, és aztán egyszer igen, és nem tudja abba hagyni.
3: No hát, kedves hallgatóink, akkor augusztus 22 és 29 között a MOM Parkban Magyarország legnagyobb képzőművészeti tehetségkutatóján, ami már a negyedik, akkor ezek szerint egy motivációs workshop is kezdetét veszi.
2: Tehát ez inspiráló, kreatív.
3: Inspiráló, na, hát pont ez a lényeg, hogy akinek eddig ott bujkált az alkotás, de nem mert neki kezdeni, hát ha most kap egy löketet.
2: Így ezzel. Van. És aki pedig alkotó, és úgy érzi, hogy van benne valami, amit ő megmutatna, még augusztus 10-éig tud jelentkezni.
3: Még van idő, úgyhogy ne csúszanak ki, úgyhogy igyekezzenek, kedves hallgatóink, de biztos, hogy ez egy nagyon izgalmas folyamat. Ott is lenni, tehát hogy mindenkinek ajánlom, hogy nézzék meg, hogy hol tart ma a kortárs művészet, egyáltalán milyen gondolatok foglalkoztatják, erre van valami válasz, vagy amit ti megtapasztaltatok?
2: Talán mi inkább azt tapasztaljuk, hogy rengeteg minden. Tehát, hogy rengeteg.
3: Vegyes.
2: Nagyon
3: mint
2: színes.
3: Mint maga a világ, ugye? Igen. Olyan színes, mint a világ. Igen. Na, hát akkor még izgalmasabb elmenni. Jó társaságban repül az idő. Végén vagyunk, de várlak vissza téged is szeretettel. Legyenek sokan, azt kívánom, sok csillogó szempárt nektek, és nagyon drukkolok.
2: Köszönjük szépen a
3: beszélgetést. Nemes a cél, nemes a misszió. Te nálad meg várjuk a következő könyved, de amikor legközelebb jössz, akkor majd erről is beszélgetünk.
2: Rendben.
3: Hol tartasz az írói pályadonkon? Csak Lilkával beszélgettem, kedves hallgatóink, és találkozunk a MOM-ban, a MOM Parkban augusztus 22 és 29 között. Lilkától most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, a második részben is újabb izgalmas vendéged, arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez.
0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél.
3: Belényesi Béla Budapesten dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók tudatosabban építsék a személyiségüket, az emberi kapcsolataikat és az üzleti életüket. Személyes képzéseivel, zárt közösségeivel és saját digitális platformjával olyan közeget épít a fővárosban, ahol az önbecsülés, a kommunikáció és a gyakorlati tapasztalat közös fejlődésé válik.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Már rég találkoztunk.
4: Nagyon.
1: Rég találkoztunk, de még az éterben így, itt a Slágeren nem, úgyhogy örülök neked. Én már láttam is a te képzéseidet többször itt az elmúlt években, még a változást is láttam, ahogy nem csak azok fejlődtek, akiknek tartottad, hanem te magad is lépdelsz folyamatosan fölfelé.
4: Hát
1: érettségben biztos.
4: A legnagyobb nyertes az nyilván mindig én vagyok. Felkészülök, elmondom, látom a reakciókat, mindig én vagyok a legnagyobb győztes.
1: Na, örülök neki.
4: Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb fejlődés az akkor lehet, hogy az emberekhez beszélsz. Uh-huh. Én ezt tartom, és ezt megigénylik is. Tehát, hogy pont azért, mert egy A helyről eljövök, elhozom információt egészen B helyre, és mint egy ilyen közvetítő, mint egy összekötő vagyok különböző szakmák között, különböző nézőpontokkal. Hát téged is azért hívtunk meg sokszor.
1: De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy te nagyon régóta emberekkel foglalkozol. Mindenféle rendszerekben, de tényleg személyiségfejlesztő hozzáállással.
4: Abszolút.
1: És azt mondtad, amíg nem éltek a mikrofonok, hogy pont most jutott eszedbe, hogy te hozzá látsz valamit egy-egy emberhez. De mit látsz?
4: Ez ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy minden egyes előadást azzal kezdek, hogy nagyon jó beszélem a magyart. Uh-huh. Tehát az a hozzálátni, tehát bármilyen feladatot az ember kitűz magának, akkor úgy látunk hozzá a feladathoz, hogy hozzátesszük azokat a dolgokat, ami szükséges a feladat ellátni. Tehát beszélhetünk mi értékesítési csapatokat, mikor képzek. Uh-huh. Akkor kell vinni valami olyan dolgot nekik, amit ők mind nem láttak hozzához a szakmához. De kell nekik, és tudjuk én, nyilván személyiségfejlesztő emberként, hogy tudom, hogy az neki kell. Majd odaviszek neki egy nézőpontot, és azt mondja, hogy erre nem gondoltam. Tehát nem láttam hozzá még igazából a feladathoz. Tehát én, amikor oda megyek, hozzálátok a feladatot, hozzáadok neki valami plusz értéket, akkor sikeresebb lesz. Mert olyan dolgot lát, amit előtte nem látott. Uh-huh. De ezért vagyunk mi. És én nekem valamiért, Istentől ki miben hisz, én ezt megkaptam, hogy én nagyon sokkal többet figyelek, mint beszélek. Sokkal
1: többet. Jó, beszélsz is eleget egyébként, mert akkor nem tudnál közösséget építeni, de mondom, én azt saját szememmel láttam, hogy hogyan hozol létre egy közösséget, egyszer a közösségek együtt is maradnak? Vagy ha szétszéled a társaság, akkor utána más-más közösségben újra egymásra találhatnak?
4: Alapvetően a tevékenységem az nem hívom magamnak trénernek, mert nem vagyok az.
1: Na de közben meg úgy viselkedsz, mint egy tréner, hiszen tréningeket hát tartasz.
4: Igen, a testbeszédtől kezdve tényleg a most saját social media platformot építek, van saját applikáció, ez mind arra szolgál.
1: Hát akkor mondjuk ki, van saját Facebookod.
4: Hát
1: nagyon le akarjuk egyszerűsíteni.
4: Szoktam viccelődni, hogy két embernek van a földön Facebookja, nekem meg Zuckerbergnek.
1: Na, oké. Okay.
4: És annyi a különbség, hogy én nekem még nem akkora. Januárban indítottuk el, több ezre vannak már rajta. Annyi a különbség talán, hogy csak értéket és csak olyan dolgokat osztunk meg, amitől több leszel.
1: Tehát ott vagy az online térben is, abszolút, de közben meg arra is nagy gondot fordítasz, hogy te itt Budapesten találkozz. Most azért vagyok egy picit gondban, szimpatizánsaiddal, követőiddel?
4: Ebben a sorrendben.
1: Fejlődni vágyó emberekkel?
4: Ebben a sorrendben.
1: Okay.
4: Mindenféle ember eljön. Aki szimpatizál velem, még vannak olyanok is nagyon furcsa, akik nem szimpatizálnak.
1: De szeretnének jobban élni?
4: De szeretnék jobban élni.
1: Tehát és ezért fordulnak hozzá.
4: Így van, és amikor kijönnek tőlem, akkor azt mondják, hogy hát nem ezt hallottam rólad. Hát mondtam, hogy akkor jó, akkor volt onnan feljönni, és onnantól kezdve már nem csak, hogy ő jön, hanem a környezetéből, vagy a csapatából.
1: Jó, hát már mennyi motivációs gurudról hallottunk mindent, azt ott vannak az előadásokon, akkor is hiába, hogyha...
4: Én nagyon fontos dolgot megtanultam, én azt gondolom, hogy az igazi értéket, tehát nem is tudom, hogy kitől hallottam, hogy az igazi értéket, ahol valóban lehet fejlődni, azt már csak zárt közösségekben osztják meg. Nyilvánossággal nem. Nem az nem igazi tudás, hogy hogyan kerestem 4 óra alatt 170 000 forintot, így gyere elmondom a titkot. Nem, ezeket a dolgokat, ami igazán valóban működik, az a zárt közösség. Én nekem is az olyan zárt közösségem, mert az igazi dolgokat én azt gondolom, hogy zárt közösségekbe osztják meg. Uh-huh. Kint már, ami arról szól, hogy elárom a titkot csak neked, csak itt, és ezt kitesz, nem.
3: De ezeknek az vége van.
4: Én nem láttam még benne értéket. Én. Uh-huh. Én. De más.
3: Hát sokan próbálkoznak ezzel.
4: Hát igen, de ők, figyelj, erre azt tudom neked mondani, amit hallottam én is a nem is tudom, a halálos íromban valamelyik részében, hogy olvasásba lötös. Uh-huh. Elolvassák, elmondja, mert egyetért vele, nem próbálta ki, nem tudja, nem vállal érte felelősséget. Mondja, mert hallotta, mert tetszett, mert tudok vele azonosulni, uh-huh. De hát ez az értékközvetítés, ez nem erről szól.
3: Az, hogy valaki értéket közvetít, ez értékrend is? Arról igen. Is szól? Tehát te abszolút. Értékrendet is próbálsz
4: abszolút.
3: Formálni?
4: Ja, hát igen, ez is egy szójátékból jön belülről, hogy tele vagyunk kincsek. Az igazi kincsek azok belül vannak. Az igazi kincsek az emberi kapcsolatok. Az igazi kincsek az, hogy hogyan szólok egy emberhez. Tehát nézzük meg, hogy hány és hány külsőségekben rendben lévő ember hogyan szólít és hogyan kezeli a környezetét. Elképesztő. Uh-huh. Pedig lehetne a kettőt egyszer is csinálni. Én arra tanítom az üzlettársaimat, és meg akikhez most beszélek, hogy belül legyél nagyon értékes, és hogyha még kiszállsz véletlenül Porsche-ból, mert úgy sikerült az élet, uh-huh. Akkor is tartsanak értékesnek.
3: Oké, de ez már valahol önbecsülés is.
4: Amikor a folyamat
3: tartsa magát.
4: Amikor elindul a folyamat, akkor igen, kell minden. De én azt gondolom, hogyha egy jó helyen, jó emberek között igazi értéket adsz, egyébként még a pénz is ott van mellette. Uh-huh. Tehát hogy ezt se tudod olyan elkerülni. Tehát nekem is nagyon-nagyon nagy erőfeszítésbe tellene egyébként elugrani a pénztől.
3: Uh-huh. És nem is kell.
4: Hát nem, hiszen vannak a közösségünkben olyan emberek, akiknek lehet, hogy az első segítség, amire szükség, az a pénzügyi segítség. Uh-huh. Az is odaadom. Tehát, hogy
3: uh-huh. És tudnak élni vele?
4: Az van, aki tud.
3: Gesztusokkal?
4: Van, aki tud. Nem mindenki, de én a hitemből fakadó, én nem válogatok. Én uh-huh. segítem azt, akit én kapok.
3: Na de ahhoz látni kell valamit a másikban? Hozzá kell látni valamit?
4: Hát jó, hogyha ez a fajta látás megvan, akkor kevésbé futsz lukra. És ezt itt nagyon fontos tanítást tanultam meg most a 2 héttel ezelőtt, hogyha rájössz, hogy a cselekedeteid milyen értékesek, akkor tudni fogod, hogy a mondataid semmit nem érnek. Uh-huh. Ezért igyekszem cselekedni. Tehát én oda teszem, megkapja, és hogyha ő nem úgy cselekszik vissza, akkor is tudom, hogy én jól végeztem a dolgomat. Uh-huh. Úgyhogy, de nem mindig működik. A segítség sem, a karrierépítés sem, a mondatok sem. De
3: ez olyan, mint az élet, nem?
4: Hát, pont. Én is az élet része vagyok, nekem sem sikerül minden, de én azt gondolom, hogyha mindenki a szándékaimat nézi, mindenki azt nézi, hogy belül mi van, hogy én hogy érzem magam, hogy mit akarok igazából adni, és azt tényleg mindenki úgy át tudná venni, hát én lennék a világ legsikeresebb ember.
3: Buktál el sokszor?
4: Persze, mai napig.
3: Na de azok előre visznek? Tanulsz belőlük?
4: Nagyon sok.
3: Felhasználod?
4: Igen. Tapasztalat. De egyre jobban én is térek át arra, hogy a cselekedeteket figyeljem. Uh-huh. Mert önmagukban mondatok tényleg semmit nem érnek.
3: Ami miatt én hívtalak téged ebbe a műsorba, hogy mondd már el nekünk, hogy állunk mi az önbecsüléssel, a tudatossággal, az élethez való hozzáállással.
4: De én azt gondolom, ez két dologból, két részből áll. Az egyik az, hogy mi hogy állunk, az én azt gondolom, hogy jól. Az, hogy a környezetünkből mit kapunk, és az, hogy visszük át a saját szűrőn, ott már baj van. Aha. Egy bántott, egy kizsákmányolt, egy bántó, fájdalmas, félelmekkel teli világban élünk, és van, akire a világ hatással van, és azt átveszi. Valaki lát egy olyan embert, ezt tapasztalom, hogy valaki határozott, erőszakos, kiabálós, odamondós, és úgy lesz eredmény, akkor ő is, ugyan a személyisége nem olyan, ő nem olyan ember, ő tudja, hogy neki nem ezt kell csinálni, de elkezdi azt csinálni, mert hátra ad viszi őt sikerre. Majd mikor rájön arra, hogy ez nem viszi sikerre, akkor visszatér önmagához, és elkezd önmaga lenni, én is ilyen voltam, magamról uh-huh. beszélek most, hogy én is azt hittem, hogy ez visz előre, és most mindenki azt mondja, hogy megváltoztál. Én meg mindig azt mondom, hogy nem változtam, még ilyen voltam. az tény, hogy nem ilyennek ismertél meg. Mert én is a környezetemből vettem le, hogyha én erőszakosabb, határozottabb, meg nem tudom milyen vagyok, akkor nekem majd lesz eredményem. És elkezdtem is azt csinálni, nem én voltam. Lett is valamilyen eredmény. Uh-huh. De most meg amikor azt mondják az emberek, hogy hogy megváltoztam, én mindig azt mondom nekik, hogy nem visszatértem ahhoz, ami én vagyok, és megpróbálom most én magam, én végigcsinálni, és a világot figyelmen kívül hagyni, és azokra a dolgokra, amit nagyon sok embertől megtanulok, a gesztustól kezdve, a kedvességen keresztül, a szereteten keresztül, nekem most a legnagyobb érték az életem az ölelés. 52 évesen. Hogy bemegyek a csoportba, hogy miért mész mindig fél órával előbb? Az, hogy mindenkit meg tudjak ölelni.
3: Ez én... korábban nem volt? Nem?
4: Já. Ölelés, hagyjad már, tehát üzletember, mit ölelgessem én.
3: Na, mert csak mondjuk el a hallgatóknak, hogy te azért nagyon komplex képzéseket tartasz, személyiségfejlődés, ugye önismeret, önbecsülés, de közben üzleti téren is. Hogyha abszolút. Valaki ezt igényli, és ha tényleg jobban szeretné élni, akkor abban is adsz tanácsokat, hiszen a te életed a legjobb példa arra, hogy hogyan lehet gyakorlatilag a semmiből felépíteni nagy dolgokat
4: mindig,
3: anyagilag is.
4: Mindig a semmiből, igen.
3: Mindig a semmiből, hát, oké, de ez a művészet, nem? Pénzből igen. Pénzt csinálni, azt mondják, hogy az
4: könnyű. Mindenki tud. Az és jött még az, hogy mindenki tud, igen. Igen, hát én nekem valahogy mindig úgy alakult az életem, igen, hogy a semmiből kellett, és lehet, hogy talán az több időt, energiát, meg motivációt ad, hogy a semmiből lehet. Lehet, hogy én el vagyok teremtve, hogy a semmiből.
3: És azt megszokja az ember, hogy mindig újra kell kezdeni? Már ez sem feltétlenül igaz.
4: Most már tudom, hogy nem fog semmit újrakezdeni. Most már biztos, hogy olyan platformokat építek, olyan tapasztalat, olyan üzletbe, olyan hozzáállásra, hogy tudom, hogy már nem kell újrakezdeni. Uh-huh. Már nem kell.
3: No, a másik, ami miatt hívtalak, az a közösségépítő szereped. Hogy te képes vagy arra, hogy nagy tömegeket egyé kovácsolj. Nyilván ugyanazon hát mondanám, hogy értékrenden alapuló embereket, de ahhoz te is kell lesz. Meg ők is kellenek, hogy azért sokszor menjenek el. Mennyi idő alatt változik meg egy ember? Ha megváltozik, és meg tud-e változni? Szóval sokrétű a kérdés. Mennyit kell hozzád járni?
4: Hát nézd.
3: Valaki változzon.
4: Ez megint teljes mértékben százszerében emberfüggő. Én az Andráshoz, az én mentoromhoz egyszer mentem föl, és megfordult velem a világ.
3: Egyetlen egy találkozástól. Gyenis Andrásról beszélünk?
4: Igen.
3: Akkor
4: igen.
3: Innen csókoltatjuk, hogyha most hallgat minket.
4: Igen. Most kint él Tenerifén a családjával.
3: Én már hívtam ide a műsorba többször, úgyhogy...
4: Én meg majd erőszakkal idehozom.
3: Most is innen az invitálás.
4: ő egy zseni, ez teljesen egyértelmű. De alapvetően megint az én példámat tudom elmondani. Nekem, ahogy találkoztam vele, elhittem neki. Az én példám az bizonyítja, hogy nekem is három és fél év kellett, mire tényleg elhittem neki, hogy ez tényleg komolyan mondta. Uh-huh. Hogy az volt az ajánlat, amikor fölmentem hozzá, hogy azon fogok dolgozni, Béla, hogy neked minden napod, vagy minden nappal egyre jobban legyél, és egyre jobb ember legyél. És én néztem, hogy ez milyen ajánlat? Mi ez? Hát ez, uh-huh. ez nem ajánlat, ez provokáció, ez... Uh-huh. Hogy milyen ember vagyok, de és aztán, és ugye 3,5 év eltelt, mire eljöttem, hogy ezt az embert, ez tényleg nem érdekli, se a pénz, se az üzletünk, se az üzletünknek a hogy mekkorák vagyunk, se az, hogy mekkora bevételt, semmi nem, az érdekli, hogy én minden nap jobban legyek. És elkezdtem koncentrálni azokra a kérdésekre, meg elakadásokra, utána, amiket már tényleg őszintén megmertem vele osztani, és akkor már igazi problémákról tudtunk beszélni. Tehát az, hogy én mennyi időt jutok el például egy emberre, akivel én beszélek, eddig a pontig, hogy uh-huh. igazán az igazi problémáit elmenni mondani, ez már rajta múlik.
3: Mert hogy olyanok is megkeresnek, akik ugye nem akarnak pénzt keresni, vagy üzletelni, hanem személyiséget formálni.
4: Abszolút. Mind a kettő, ugye a testbeszéddel kapcsolatban, én nagyon sok minden kapcsolatban tartok előadást, nagyon sokat.
3: Hát több könyvet is írtál, ezt mondjuk el.
4: Igen, kettő könyvet írtam, de hát ez egy külön történet, mert én nálam nagyon sokszor az, hogy csak történnek dolgok. Én nem akartam könyvet írni. Én leírtam egy hölgyel, 4 órát beszélgetünk, a 4 órás beszélgetés végén az lett, hogy ezt le kell írni. Mondom, mit? Hát amiről beszéltünk? Hát ez vagyok én, hát most ez mindenki,
3: mindenki így,
4: nem, ezt nem így sem. Na és akkor lett belőle könyv, megjelent a könyv, kiraktuk a különböző platformokra, elolvastuk, jaj, de jó, csoportok jöttek létre, az Egyesült Államokban jöttek, Mexikóból jöttek visszajelzések, hogy megkapták a könyvet, és nem hajlandók visszaadni annak, akitől kölcsönt kérték, és jött a kérdés, mikor írod a másodikat? Nem akarok másodikat, de elsőt se akartam írni. Tehát, hogy velem így történnek dolgok.
3: A mai napig.
4: Mai napig. Ugyanúgy, tehát, hogy én azért szeretek csoportokban, meg közösségbe járni, nekik információt átadni, mint én tudok, mert én meg rengeteg mindent tanulok tőlük. Uh-huh. És azt hiszik, amikor oda meg valahol, hogy ez a Béla, ez mennyi mindent tud, hát tőletek kapom a felét.
3: Aha.
4: Tehát, hogy én is abból épülök, hogy ezt a talentumot beviszem a közösségbe, a közösség meg visszaigazol, én meg még tudok afelé menni, mert az embereknek kell. Uh-huh. De ez nem működne például online. Uh-huh. Én nem tartok online képzést. Én személyesen.
3: Ja, értem, tehát, hogy teljesen más az, hogy van egy saját platformod, ahol tudjátok tartani a kapcsolatot, tehát a szoftverfejlesztő része, vagy az applikációfejlesztő, de egyébként te folyamatosan élőben találkozol.
4: Abszolút élőben, ezeket rögzítjük, ott már föltesszük a platformra, mint egy figyelemfelkeltő, és oda már be tudják hívni az embereket, mert az én platformomat azt megint csak a megfigyelésem alapján én úgy tartom, mint az Airbnb-t, úgy tartom, mint az Uber-t, hogy az Ubernek sincsen taxia, az Airbnb-nek sincsen szállása, csak akinek van igénye, meg van a vásárló, azt összehozzák egy közös platformon. Én azokat az embereket, akik még az értékesítés felé, vagy az önfejlesztés felé nem akarnak elmenni, annak létrehoztam egy olyan platformot, ami még lehetővé tesz, hogy minket már megfigyeljen, de még nem kell nem kell nyilatkozni, hogy akar-e tőlünk bármit is. Úgyhogy ez a platform azért létre, hogy mi már elmondjuk, amit tudunk, megmutatjuk önnek az eredményét, a végeredményét, és ő följön tud döntést hozni, anélkül, hogy velünk beszélne. Uh-huh. Viszont nekem olyan emberek van szükségem, akik már hoztak döntést.
3: Aha.
4: Mert aki nem hoz döntést, azzal, hát én is adok mit kell.
3: Nem tudsz, mint oké. Láttál nagy sorsfordulókat?
4: Most is, ebben. Az elmúlt két hónapban is, hogyne.
3: Tehát akik ott vannak, akikkel foglalkozol, azoknak mérhetően?
4: Abszolút.
3: Változik az élete?
4: A legutóbbi üzlettársam, hogy tavaly október 18-án döntött úgy, másfél évig volt egy helyen, nem volt igazi eredménye, viszont a pénze az fogyott. Én elkezdtem vele dolgozni októberben, és a személyiségfejlődésről beszélve most ott tart, hogy szinte mindent egyedül csinál, és még most már kétszer akkor az eredménye, mint amit például velem csinált, pedig hát velem is olyan rekordot csinált.
3: Tehát az önállóság itt a fő.
4: A végcél az az.
3: Aha.
4: A végcél az az.
3: Oldani.
4: És most én is egyrőbben hajlok egyébként afelé, amit én is kaptam a tréneremtől, hogy amikor én elmentem az első ilyen 250 ezer fontos képzésre, és kérdeztem tőle, hogy mit fogok én kapni ezen a 250 ezer fontos, mert csak érdekes, mondta, hogy semmit. Mondom, azért a 250 ezerről semmi, az nem egy jó ajánlat, is mondták, de az összes olyan rosszat, negatívat, mindent, ami rád került, azt leszedjük, és akkor előkerülsz te. Uh-huh. Mert alapvetően mindannyian normálisak, mindannyian tudjuk, mit akarunk, hogy akarunk, nem akarjuk az embereket bántani, nem akar senki, hanem egyszerűen az, ami a környezet van. És mi a legtöbbet, nekem is azt tanították meg, hogy ezeket hogyan hagyjam figyelmen kívül, és akkor elő tudok jönni én.
3: Mert egyébként rengeteg lehúzó, eltérítő erő van a hétköznapokon, az útunk során?
4: Hát a legutóbbi Facebook idézetet tudom mondani, hát én azt hittem, hogy kiugrok az emeletről. Azért nem fogok soha többet bocsánatot kérni, mert így kezdődött a mondat. Jaj. És lájkolták több ezren. Hát az ember, aki nem tud bocsánatot kérni, az menjünk már vissza kettőt, az nem tudja, hogy mennyire van szeretve. Az az ember nem tudja, hogy a te, aki szeretve vagy, hogy mennyi mindent bocsátottak meg neked, és ettől neked mennyi mindennel lett könnyebb.
3: Akkor ez legyen most a végszó.
4: Jó.
3: Az első körre nagyon örültem, hogy itt voltál.
4: Nem viccel,
3: élveztem a beszélgetést. Remélem, hogy ezzel mi is tudtunk egy picit szemléletet elgondolkodtatni a hallgatókat. Ez fontos, hogy aki változtatni akar, az annak lehet, hogy itt az ideje. Belényesi Bélát kell keresni. Megtalálnak a különböző közösségi oldalakon?
4: Meg.
3: Ha beütik a nevedet. Oké. Belényesi Béla. Na.
4: Mindenhol.
3: Hát köszönöm, Béla.
4: Én köszönöm,
3: itt voltál. Lehettem. Kedves hallgatóink, Bélától most elköszönök, önöktől még nem jönnek a legnagyobb slágerek, vagy folytatódnak változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Koncsik Lilkának és Belényesi Bélának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ősszel indulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A mostani szombat szolgálatmentes lesz a Honvédségnél. Háromnapos razziát indított a BKK és a rendőrség a Batthyány téren. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza parlamenti képviselőcsoportja szombaton dönt az államfőjelöltjéről. A hivatalos jelölési határidő hétfőn 10 órakor jár le. A frakció javasolta, hogy az országgyűlés már kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, akit augusztus 19-ig kell megválasztani Súlyog Tamás mandátumának megszűnése miatt. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, a cél több jelölt közül dönteni. Súlyog Tamás távozása óta az államfői jogköröket ideiglenesen Forsthofer Ágnes látja el. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolt. Ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Alekszandra Szofronijevics szerb közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését, mert az erősíti Szerbia európai integrációját és javítja a két ország közötti közlekedési kapcsolatokat. Szolgálatmentes nap lesz a Honvédség számára mostani szombat Ruszin-Szendi Romulus utasítása alapján. Augusztus 8-a a honvédelmi szervezet beleértve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatot is. Pihenő nap, amelyet úgy kell megszervezni, hogy a feladatellátáshoz és az ügyeleti készenléti rendszer fenntartásához rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám. A mostani szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre ledolgozni. Csütörtöktől szombatig tartó összehangolt akciót indított a Budapesti Közlekedési Központ a Batthyány téren és környékén, amely a tisztaságot és a közbiztonságot erősíti. A koncentrált takarítás, a fokozott helyszíni jelenlét és a komplex járat ellenőrzés során több szervezet dolgozott együtt. A budapesti közművek és a Főker divíziói megtisztították a teret és az aluljárókat, a BKV segítette a munkát, a rendőrség erősebb jelenlétet biztosított. A Füri és a budavári rendészet ellenőrizte meg állókat, külön figyelmet fordítva a tiltott dohányzás visszaszorítására, a BKK a járatok tisztaságát is vizsgálta, a Menhely Alapítvány pedig szükség esetén segítséget nyújtott a rászorulóknak. Folytatódik az előre tervezett karbantartás az M2-es metró vonalán. Vasárnap délig az M2-es metró csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. A karbantartást a legkisebb utasforgalmú vasárnap délelőtti időszakra tervezték, déltől már a teljes vonalon jár a metró. Ősztől ismét megnyitja kapuit a Puskin Kuckó. Szeptember 5-e és december 13-a között hétvégenként filmvetítésekkel, bábelőadásokkal és koncertekkel várja az érdeklődőket a fővárosi Puskin moziban. A programsorozat kiemelt eleme lesz a legkisebbek mozija, amelynek célja, hogy az óvodás és kisiskolás korosztály számára élményszerűvé tegye a mozizást és megszerettesse velük a filmeket. A vetítéseken klasszikus magyar rajzfilmek, természetfilmek és kortárs családi alkotások egyaránt szerepelnek. A filmprogramokat zenés mesék és koncertek egészítik ki. A Puskin Kuckóban először mozizó gyermekek emléklapot kapnak majd ajándékba. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

otthon vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ősszel indulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A mostani szombat szolgálatmentes lesz a Honvédségnél. Háromnapos razziát indított a BKK és a rendőrség a Batthyány téren. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza parlamenti képviselőcsoportja szombaton dönt az államfőjelöltjéről. A hivatalos jelölési határidő hétfőn 10 órakor jár le. A frakció javasolta, hogy az országgyűlés már kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, akit augusztus 19-ig kell megválasztani Súlyog Tamás mandátumának megszűnése miatt. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, a cél több jelölt közül dönteni. Súlyog Tamás távozása óta az államfői jogköröket ideiglenesen Forsthofer Ágnes látja el. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolt. Ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Alekszandra Szofronijevics szerb közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbb befejezését, mert az erősíti Szerbia európai integrációját és javítja a két ország közötti közlekedési kapcsolatokat. Szolgálatmentes nap lesz a Honvédség számára mostani szombat Ruszin-Szendi Romulus utasítása alapján. Augusztus 8-a a honvédelmi szervezet beleértve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatot is. Pihenőnap, amelyet úgy kell megszervezni, hogy a feladatellátáshoz és az ügyeleti készenléti rendszer fenntartásához rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám. A mostani szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre ledolgozni. Csütörtöktől szombatig tartó összehangolt akciót indított a Budapesti Közlekedési Központ a Batthyány téren és környékén, amely a tisztaságot és a közbiztonságot erősíti. A koncentrált takarítás, a fokozott helyszíni jelenlét és a komplex járat ellenőrzés során több szervezet dolgozott együtt. A budapesti közművek és a főkert divíziói megtisztították a teret és az aluljárókat, a BKV segítette a munkát, a rendőrség erősebb jelenlétet biztosított. A Füri és a budavári rendészet ellenőrizte meg állókat, külön figyelmet fordítva a tiltott dohányzás visszaszorítására, a BKK a járatok tisztaságát is vizsgálta, a Menhely Alapítvány pedig szükség esetén segítséget nyújtott a rászorulóknak. Folytatódik az előre tervezett karbantartás az M2-es metró vonalán. Vasárnap délig az M2-es metró csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik, az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. A karbantartást a legkisebb utasforgalmú vasárnap délelőtti időszakra tervezték, déltől már a teljes vonalon jár a metró. Ősztől ismét megnyitja kapuit a Puskin Kuckó. Szeptember 5-e és december 13-a között hétvégenként filmvetítésekkel, bábelőadásokkal és koncertekkel várja az érdeklődőket a fővárosi Puskin moziban. A programsorozat kiemelt eleme lesz a legkisebbek mozija, amelynek célja, hogy az óvodás és kisiskolás korosztály számára élményszerűvé tegye a mozizást és megszerettesse velük a filmeket. A vetítéseken klasszikus magyar rajzfilmek, természetfilmek és kortárs családi alkotások egyaránt szerepelnek. A filmprogramokat zenés mesék és koncertek egészítik ki. A Puskin Kuckóban először mozizó gyermekek emléklapot kapnak majd ajándékba. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: Gyűjjed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétség kívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korán sem független részre oszlik. Az első szekcióban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak, a tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A főpolgármester szerint jelentős mennyiségű áramot és vizet spórolt meg Budapest a napokban. Ismét nyár a komp Nagyvaros és Visegrád között. Díjazták a balatoni vendéglátósokat az idei év strandétele versenyen. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Az ivóvízhálózat túlterheltségének és az esetleges üzemzavarok megelőzése érdekében a bevezetett vízkorlátozások kizárólag a hálózati ivóvízre vonatkoznak. A korlátozások elsődleges célja, hogy az ország minden pontján folyamatos legyen a lakossági ellátás, ismertette a részleteket a kormány Facebook bejegyzésében. A szabályok értelmében a korlátozással érintett településeken tilos az ivóvízhálózatról medencét tölteni, tömlővel locsolni, valamint gépjárművet mosni. Ezek a tevékenységek ugyanis rendkívüli módon megterhelik a hálózatot, ami nyomás eséshez vagy átmeneti vízhiányhoz vezethet. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi közműcégek összehangolt energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben Budapest alapvető szolgáltatásai továbbra is zavartalanul működnek, közölte a főpolgármester. A nagy energiaigényű feladatok átütemezésével és az üzemmódok módosításával már most jelentős mennyiségű áramot és vizet sikerült megspórolni a kritikus időszakban. A BKV és a BKK energiatakarékos üzemmódot alkalmaz, naponta 12-15 megawattóra megtakarítással. Az elektromos járművek töltését csúcsidőn kívülre helyezték át, és felfüggesztették a járművek külső mosását. A fővárosi vízművek 10%-kal csökkentette energiafelhasználását, a budapesti közművek pedig ideiglenesen leállította a szökőkutakat és a díszvilágítást. A főpolgármester megköszönte a hőségben dolgozó fővárosi munkatársak embert próbáló munkáját. Már újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést a folyón. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán, Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. díjazták a balatoni vendéglátósokat a Balatoni Körrendezvényén. A Fonyódligeti Local and the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bistró kategóriában, amelyhez egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet. Büfé kategóriában a legjobb ételnek a Siófok szabadi fürdői julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósát választották. Az év felfedezettje a Szántódi Milla csinta lett, amely egyben az új kategóriaként meghirdetett év beach food palacsintája díjat is elnyerte, füge, kecske, granola palacsintájával. Az év balatoni strandesztertjének a Gyenesdiási Mónisüti guba csintáját választották. A Balatoni Kör idén 12. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyt, amelyre minden eddiginél több, 22 vendéglátóhely 44 étellel indult. Augusztus 21-én 5. alkalommal várja az érdeklődőket a Folk Park Táncház Fesztivál a Budapest Parkban, ahol a népzene és a néptánc kerül a középpontba. A jubileumi esemény a Bagosi Brothers Company dalai népzenei hangszerelésben néptáncosok közeműködésével hangzanak el, majd hajnalig tartó táncház veszi kezdetét. Három tánc téren a Sarjú Banda, a Romanodrom és a Zurgó zenekar játszik élő népzenét, miközben az érdeklődők táncoktatók segítségével sajátíthatják el a különböző tájegységek tánclépéseit. Az idei jubileumi Folk Park ezúttal is a Táncház Egyesülettel közös szervezésben valósul meg. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Érezd az

0: éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Olyan ő, hogy megáll,

0: Az éjszaka legjobb dalai.
1: Sláger FM.
0: Sláger FM.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe, újra.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatna, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó, úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az országban. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Florientini felüljáró északi hídján. Idén 7 országban rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját szombaton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Hungaromet előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást szombaton 0 órától másodfokra mérsékelte, amely kedd éjfélig marad érvényben. Közben már a múlté a szerdai országos 41,4 Celsius fokos melegrekord, amit Budakalászon mértek, hiszen csütörtökön 41,6 Celsius fokot regisztráltak Budapesten. Az előttünk álló napokban bár valamelyest enyhül a hőség, a jövő hét elején ismét jön a forró. Megkezdődött a Florientéri felüljáró új aszfaltburkolatának beépítése, és a tervek szerint iskola kezdésre újraindulhat a forgalom, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A híd és a csatlakozó utak aszfaltozása után kialakítják a vízzel vezető sávokat, elkészítik a burkolatszivárgókat és a csepegtetőket, befejezik a sókorrózió elleni védőbevonatokat, valamint végleges helyükre kerülnek az acélhíd tartozékok és a jármű visszatartó védőkorlátok. A zajjal nem járó feladatokat a nagy meleg miatt jellemző éjszaka végzik. A felújítás műszaki készültsége a hónap közepére várhatóan eléri a 93%-ot, és augusztus közepén megkezdődhet a forgalomba helyezési hatósági eljárás. A második ütem a forgalom újraindításáig továbbra is korlátozásokkal jár. Már Budapesten kívül keresik a 100 millió forint feletti ingatlanokat. A Dunahouse első féléves adásvételi adatai alapján ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, míg Pest vármegyében ez az arány 24-ről 33%-ra nőtt. Mindez azzal magyarázható, hogy a két térségben ugyanaz az összeg egészen más ingatlant jelent. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően